0: házában.
1: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Magyar Pétert miniszterelnöknek Forsthoffer Ágnest az országgyűlés elnökévé választották. Az államfő szerint a Tisza párt történelmi felelősséget visel hazánkért és nemzetünkért. Hétfőig nem érhető el az MVM online ügyfélszolgálata. Köszöntöm a hallgatókat, a Sláger FM híreit és Gáltót Andrást hallják. Megválasztották miniszterelnöknek Magyar Pétert az országgyűlés alakuló ülésén. A választáson győztes Tisza párt elnökét a történelmi és nemzeti zászlók fanfárok hangjára történő bevonulását követően 140 tiszás igen szavazattal, 54 nem ellenében és egy tartózkodással választották meg a képviselők. Ezt követően az új miniszterelnök esküdtett. Forsthoffer Ágnest választották az országgyűlés elnökévé a képviselők titkos szavazáson a parlament alakuló ülésén. A képviselők közül 193-an igennel, 2 nemmel voksoltak, tartózkodás nem volt, ismertette Vitányi István korelnök. A választáson győztes Tisza párt politikusa egyedüli jelölt volt a házelnöki posztra. Forsthoffer Ágnes megválasztását követően esküdtett a parlament előtt. A példátlan mértékű felhatalmazással a Tisza párt történelmi felelősséget is visel hazánkért és nemzetünkért, jelentette ki a köztársasági elnök szombaton az országgyűlés alakuló ülésén. Sólyog Tamás köztársasági elnök beszéde elején kiemelte, a rendszerváltozás óta 10. alkalommal összeült országgyűlés összetétele 4 parlamenti ciklus után egyúttal kormányváltást is eredményez. Többnapos rendszerkarbantartás miatt átmenetileg nem elérhető az MVM online ügyfélszolgálata és az MVM Next mobil alkalmazás. A leállás még csütörtökön reggel kezdődött és várhatóan hétfő reggel 8 óráig tart. Ez idő alatt az ügyfelek nem tudnak online ügyeket intézni és az alkalmazáson keresztül számlát sem tudnak befizetni. Az MVM tájékoztatása szerint az előre fizetős mérők feltöltése a kijelölt feltöltő pontokon továbbra is működik, a mérőóra állást pedig telefonon lehet bejelenteni. A szolgáltató a többnapos kiesést rendszerkarbantartással indokolta. Az érintetteknek érdemes a karbantartás idejére más fizetési vagy ügyintézési lehetőséget választaniuk. Fehér vármegyében is elindul a Magyar Élelmiszerbank Egyesület tavaszi tartós élelmiszergyűjtő akciója, írja a feol.hu. A vásárlók ma és holnap 19 vármegyei helyszínen ajánlhatnak fel élelmiszert a rászorulóknak. Székesfehérváron 9, Dunaújvárosban 3, Móron 2 áruházban, valamint több más településen is várják az adományokat. A gyűjtőpontokon tartós élelmiszereket, például tésztát, konzervet, rizst, édességet vagy más jól tárolható terméket lehet leadni az Élelmiszerbank zöld mellényes önkénteseinek. A felajánlásokból csomagokat állítanak össze, amelyeket helyi karitatív szervezeteken keresztül juttatnak el nehéz helyzetben élő családokhoz, idősekhez, nagycsaládosokhoz vagy gyermekvédelmi intézmények ellátottjaihoz. Esztergom is csatlakozik a Vágatlan Május kezdeményezéshez, írja a kemma.hu. A város több területén ritkábban nyírják majd a füvet, hogy segítsék a talaj nedvességének megőrzését és a beporzó rovarok védelmét. Hernádi Ádám polgármester közlése szerint az aszályos időszak miatt különösen fontos, hogy a városi zöld felületek természetesebb állapotban maradjanak, ahol ez lehetséges. A kezdeményezést Gajdos László, a leendő élő környezetért felelős miniszter indította, és már több magyar város is csatlakozott hozzá. Esztergomban ugyanakkor a közlekedés biztonsági és városüzemeltetési szempontokat továbbra is figyelembe veszik, vagyis ahol szükséges, ott elvégzik a fűnyírást. Pótlóbuszjár a Kisföld alatti egy szakaszán a hétvégén, írja a BKK. Az M1-es metró szombaton és vasárnap csak a Vörösmarty tér és az Oktogon között közlekedik. Az utasoknak érdemes indulás előtt megtervezniük az útvonalat.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Műsorismétlés következik. És most indul a Slágerkult. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: A Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazinműsorunkon ma is inspiráló beszélgetéssel valódi értékkel érkeztünk. Budapest és a vétel között, mindig mondom, pezsgő kulturális életének a legjavával. Kedves hallgatóink, üdvözlöm Önöket, Esmiller András vagyok, örülök, hogy itt vannak. Igen, ismét elhoztam a vétel között kulturális aktualitásait, de azt is tudják, hogy olyan alkotókkal érkezem estéről estére, akik nagyon is képesek hatással lenni a kulturális életünkre. Ezt Vámos Robi szerintem 25-ször meghallgatta már tőlem. Legalábbis amikor itt járt a stúdióban.
2: Igen.
1: De változatlanul így gondolom, hogyha valaki, akkor te képes vagy hatással lenni a kulturális életre, mert megint hoztál egy könyvet, nem akármilyen könyvet, nagyon szép, teljesen más stílus, ilyet még nem írtál. Na de előtte azt is el kell mondanom, hogy még azzal is hatással tudsz lenni, hogy példát mutatsz. Például most lesétáltál a Várból ide hozzánk a Sláger FM stúdiójába, ahol órát tartottál.
2: Igen, a Várban voltam egy általános iskolába, két osztályba, és akkor utána jöttem, gondoltam, hogy kihasználom a jó időt.
1: Rendhagyó órákat tartasz nekik. Én ezt első kézből láttam, hogy már egyszer-kétszer kísértelek téged, még én is nagyon élveztem az órákat. Hogy élték meg most ott fönt a Várban a diákok? Más a vári diákság, mint bárhol a városban?
2: Nem. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy nem, meg nem más, mint egy vidéki.
1: Tényleg?
2: Tehát, hogy semmi különbség. Igazából semmi különbség nem volt. Egy hetedik és egy ötödik osztályban voltam, de a kettő osztály között viszont ég és föl volt a különbség. Tehát, hogy mind lelkesedésben, mind a kreativitásban, mind egymáshoz való viszonyulásban teljesen mások voltak. Úgyhogy a két osztály között nagyobb volt a különbség, mint mondjuk Budapest és Piripócs között.
1: Szerinted ez miért van?
2: Ez a rövid válaszom van erre, mert ötletem sincsen. Tehát én tényleg most már gyakorlatilag 10 éve csinálom ezt. Tehát 16-ba kezdtem, és ugye rengeteg osztályban voltam, és még mindig nem jövök rá, hogy mitől függ az, hogy egy osztály az egy álom vagy pokol jellegű megjeléseket hoz. Nyilván ott van rám a legnagyobb szükség, ahol én a legpocsékabbul érzem magam, tehát ahol én fürdök az örömben, meg abba, hogy mennyire csodálatos dolgokat csinálunk, meg mindenki
1: oda
2: nagyon lelkes oda. Hát de most hadd csináljam azért én is azt, amit szeretnék, tehát ez miért ne legyen nekem jó. Egyébként mindig jó, mert az eredményeket azért jó látni. Tehát, hogy van, amikor pálfordulások vannak azért, egy pocsékabb hangulatú, nem tudok már szót mondani, mert tényleg van, ami egyszerűen nem azokról az osztályokról beszélek, ahol most voltam, de így a sok százban már volt. Aha. Olyan, ahol azt éreztem, hogy ha megtudnám, hogy az én, tehát mondjuk az én lányom, vagy az én fiam osztálya lenne, és én megtudnám, hogy ebben jár, akkor másnap már nem menne, az biztos.
1: Aha. Találkozol ilyenekkel is?
2: Ilyennel is találkozom. Aha. Tehát, hogy...
1: Színes volt az elmúlt 10 év.
2: Aha, igen.
1: Az órák tekintetében. Művész, mentor, coach, sok mindent lehet rád mondani, de tulajdonképpen a bátorság mentor. Valahogy én így kategorizálok a fejembe, aki segít a gyerekeknek abban, hogy önmaguk legyenek, merjék vállalni az összes őrületüket, amit mondjuk az ön azonosság jelent?
2: Igen. Ne csináljanak úgy, mintha. Uh-huh. Vagy hogy mondjuk azért, mert úgy jobban elfogadják őket, másképp működjenek. Azt nem kéne csinálni szerintem, mert hirtelen fognak rájönni, hogy mennyi éven keresztül mutattak mást. És hát van olyan, aki szülőként sem jön még rá, hogy általános iskola óta teljesen más mutat, mint a valóság. Ennek betudhatóan mondjuk olyan párkapcsolata lett, ami egyáltalán nem neki való, de még ekkor se vallja be, aztán gyerekük születik, és akkor a gyereknek már elég nehéz megmagyarázni, hogy
1: de lehet, hogy nem is érti.
2: Ezt nem tudom, ez messzire vezet. Pont azt fogalmaztam meg, hogy amikor ilyen, nem mondom, hogy mély pont van, tehát egy olyan osztályban vagyok, ahol úgy hát mindent meg kéne változtatni. Tehát szét kéne szedni az osztályokat, és újra összerakni, mindenkit máshova tenni, csereberélni a tanárokat, mindent kéne csinálni ahhoz, hogy bármilyen változással indulhasson, meg különben csak kavarjuk ugyanazt. Tehát amikor ilyen mély pont van, akkor én el szoktam ezen gondolkodni, hogy vajon akarok-e még ilyen órákat tartani azoknak a gyerekének, akik most ott vannak.
1: Aha.
2: Mert hogy valahol annyira nincsenek képben, hogy el se tudom képzelni, hogy ők mit adnak tovább majd. Szóval ez... azt szokták mondani, hogy hát szörnyű dolgok történnek, meg egyre rosszabb minden, ez nem így van szerintem. Én egészen nagyjából tavalyig azt mondtam, hogy semmi sem változik. Tehát mindig az, hogy a mai gyerekek mások, meg másképp kell hozzájuk. Én szerintem nem, de szerintem 2025 valami nagy változás éve volt. Uh-huh. Én nem pozitív változás éve.
1: Mert olyan már 2026 van.
2: Igen, de tavaly vettem ezt észre, hogy minthogyha tényleg mindenki mindenbe beleszól. És az, hogy kéretlen véleményeket mondanak egymásról, ez oké, okay, de hogy olyan ítéleteket raknak egymásra bármilyen megnyilvánulás miatt, hogy őrület, és hogy felnőttek sem kéne, hogy megengedjék magunknak, és harmadik, negyedik osztályosok, tehát 8-10 éves gyerekekről beszélünk, olyanokat mondanak egymásra, amik nagyon mélyrehatóak. Uh-huh. És közben meg ötletük sincs, hogy miről beszélnek.
1: Ez nem volt ennyire korábban?
2: Én ezt nem vettem észre ennyire korábban, hogy mindenki mindenről véleményt mond. Uh-huh. És belekötünk mindenbe, bármibe is, bármilyen szabály van. Tehát, hogy az, hogy miért ilyen hangos a mentő, ami elmegy az utcába. Tehát jó, hát akkor ne legyen hangos. Uh-huh. Tehát mit szeretnél? Vagy most akkor vegyetek elő egy ceruzát. Miért ceruzát, miért nem tollat?
1: Ja, mindenbe azonnal. Uh-huh. De ez valószínűleg nem az online térnek a hatása?
2: De ez biztos, hogy annak a hatása. Mindenki... Bárki bármit fröcsöghet, bárhova, és aztán azt hiszik, hogy valóságban is ezt lehet csinálni, pedig nem.
1: No, valahogy nekem összecseng az új könyveddel, már ez, amit most mondtál, mert most beleugrottunk a mély vízbe egyből első 7 percben, és még el sem mondtuk, hogy tulajdonképpen miért érkeztél. Nagyon szép egyébként a külalakja is, a Nevermind című új könyvednek, hagyjuk, nem számít, a lány, akit levegőnek néztek, ez az alcíme. Vámos Robi új könyvét szeretettel ajánljuk mindenkinek a figyelmébe, mert ez más. Ugye te eddig önfejlesztő, motivációs,
2: igen, lehet így mondani,
1: könyveket írtál, ez meg egy regény?
2: Regény.
1: Mondhatnám, hogy elsősorban pont ennek a korosztálynak, akikről beszéltél. De azért felnőtteknek sem árt. És azért mondom ezt, mert ami itt van előttem, én ennek nagyon örülök, már elolvashattam talán elsők között, és ezt nagyon köszönöm neked, és azért olvashattam el, ezt a hallgatóknak mondom, mert amikor legutoljára itt jártál a rádióban, akkor mondtad, hogy ez lesz, és szeretnéd, hogyha véleményt mondanék, hogy rám milyen hatással volt, és hát elképesztő, én, aki egyébként annyira nem szeretem ezt a műfajt, de beszippantott. És abszolút olyan érzésem volt, mintha bekerültem volna akár egy ilyen iskolai közegbe, meg ott a diákok otthonaiba is, hogy ott mi történt. Egy pár mondatot engedjenek meg az olvasók, pontosan azért, hogy kapjanak képet erről a könyvről. Hanna a főszereplő, kívülről nézve sokaknak csak egy kamasz, csak hogy ő másként látja a világot. Képes észrevenni azt is, amit mások nem. Ezért vette észre elsőként, hogy a kis húga bajban van. És hiába szólt, hiába kérlelt, már késő volt. A helyzet azóta egyre rosszabb. Az anya állandó szorongással küzd az iskolában. Kívülállónak érzi magát. A tanárai átnéznek rajta. A barátai meg inkább csak úgy vannak. Ebben a világban még egy plüssnyúl is többet tud az emberekről, mint a pszichológusok. És akkor én most nem olvasok fel többet, mert innentől kezdve az olvasók fantáziájára van bízva, meg tényleg olvassák el, mert nagyon sok tanulsággal teli könyvet írtál. Ez 10 év? Élménye, amit összeszedtél? Vagy miért vártál eddig a regény műfajjal?
2: Nem tudom, valahogy a témák sokkal konkrétabbak voltak eddig, tehát így mindig úgy jött, hogy nagyjából évente gyűlt össze annyi dolog, meg téma, meg jegyzet, meg élmény, meg minden, ami alapján be tudtam lőni, hogy ez most nagyjából miről szól. Tehát, hogy valami a stresszről szól, valami a piszkálódásról szól, valami a kimondottan a verbális bántalmazásról szól.
1: Ebben minden van.
2: És ez szerintem nem 10 év, hanem ugye benne van az én iskolás korom is azért részben, bár ugye én sose voltam lány, akit levegőnek néztek, de fiú az igen.
1: Akit szóval, szintén néztek levegőnek?
2: Hát nem voltam egy túl feltűnő valaki az osztályban, de alapvetően inkább a hozzám fordulóknak az összességéből gyúrtam össze ezeket a szereplőket.
1: Na de hogy milyen gondosság ezt, hadd mondjam el az olvasóknak, mert ebbe is beleláttam, hogy volt egy, vagy van egy elképesztő füzetet tele mindenfajta jegyzettel, egy csomó kis posztitet, képzeljenek el az olvasók, vagy meg nem csak az olvasók, a hallgatók is. Tehát te a karaktereket, azok fejlődéseit külön kijegyzetelted magadnak, tehát tényleg nagyon gondosan készültél erre a könyvre.
2: Igen, mert úgy akartam megcsinálni, hogy hát egyrészt nyilván, mint első ilyen hosszabb iromány, azért tartottam attól, hogy ez most hogy összeáll-e valaha. Mert én nem az vagyok, aki képes egy dolgot csinálni egy időn keresztül. Úgyhogy kénytelen voltam elkezdeni, hogy ezt most majd vázlatoljam, vagy mit csináljak. Aztán rájöttem, hogy az eddigi könyveknél az bevált technika, hogy a témákat kibontom, uh-huh. vázlatpontok, altpontok, és abból gyakorlatilag végül is összeáll a szerkezet is, már rögtön. Na most egy regénynél viszont ilyen szerkezetet azt gondolom, hogy tönkreteszi a flow-ját az egésznek, és direkt ezért kezdtem el azt, hogy kézzel írom le. Tehát, hogy ezek a posztitek, amit mondtál, az nagyjából az, hogy volt egy-egy ötlet, vagy egy jelenet, vagy egy ilyen plot twist jellegű bármicsoda, azt ezeket kiírtam posztitokra, ezt beragasztottam a jó a füzetbe, és akkor ahogy úgy jöttek az írások egymás után, mindig kinyitottam ezt a füzetet, és akkor, na most ez jön. Ennek persze az eredménye, hogy lehetséges, hogy a történet megismerése az nem feltétlenül időrendi vagy térbeli sorrendben történik, uh-huh. hanem ilyen mozaikokból áll össze az olvasó fejében, kicsit olyan, mint a fuga, elkalandozik, aztán okay. visszatér.
1: De közben nekem meg olyan, mint egy Netflix mozi. Tehát jeleneteket mondtál az előbb, és talán nem is véletlenül, mert az egész úgy állt össze, ahogy én, amikor olvastam, mint egy mozit néznék. És ezért jó, mert úgy meg nagyon kevesen képesek arra, hogy úgy írjanak, hogy egyrészt beszippancson, másrészt meg tényleg a mozit lásd magad előtt. Írnak mindenféleképpen emberek, de úgy csak kevesen képesek, hogy az embert valóban vigye magával a sodró történet.
2: Hát azért is gondoltam azt, hogy csak úgy, mert nagyon jó szabadon lehet csinálni, tehát hogy fogok egy füzetet, meg egy tollat, és nem kell hozzá más. Tehát nem az van, hogy kinyitom a laptopot, és jaj, lemerült. Uh-huh. vagy várjon, amíg a frissítések lezajlanak című mozit nézem, ahelyett, hogy teremtő dolgot csinálnék, meg ugye azért gépen írva teljesen más a dolog. Tehát én ha gépen írok szöveget, akkor mindig ott a lehetőség, hogy vissza tudok törölni büntetlenül, át tudok helyezni valamit büntetlenül, közben a szerkesztés is megy az ember fejébe, és akkor meg kilép a dologból. Így viszont ugye megvan a flow, itt meg arra kellett vigyázni, hogy mondjuk a szabatos fogalmazás az megmaradjon, mert ott meg akkor könnyű ezt slendriánra venni. Uh-huh. Úgyhogy mindegyik jó. Ez most így sikerült, én azt gondolom, hogy összeállt, legalábbis a visszajelzések alapján nem útvesztőbe futnak az olvasók, úgyhogy ennek örülök.
1: Dobálod itt a hívó szavakat, nekem meg az a feladatom itt a Slágerkultban, hogy ezeket lecsapjam. Visszajelzések. Azt is tudom, hogy nyilván nem csak én olvastam át elő, vagy olvashattam el tesztolvasóként előre ezt a könyvet, hanem pontosan a célcsoport. Tehát itt fiúk, lányok egyaránt tesztelték. Mik voltak a visszajelzések?
2: Azt mondták, hogy nagyon olyan, mint az eddigi könyveim, és mégsem. Uh-huh. És ez szerintem jó. Tehát, hogy nem teljesen kifordulunk magunkból, és hogy mostantól teljesen más csinálunk, és egyébként nem is tervezem feltétlenül átállni arra, hogy mostantól nem csak fogom ezeket, a regényeket aha. magamból, mert tegyük fel, ez bejött, hanem hogy pontosan azt kapták, amit eddig is kaptak, csak hogy valami más köntösben. És igazából ez is a cél, hogy tehát egy önfejlesztő könyvet olvasni 12-18 éves kor között az iskolában, az nem feltétlenül olyan menő dolog. Meg abban egyértelműen róla van szó. Tehát meg van szólítva, hogy te ezt csinálod, te azt csinálod, és akkor az egy kicsit olyan oktató jellegű. Itt viszont ugye azzal a szereplővel azonosul, akivel akar, többel is tud egyébként, mert valószínűleg az olvasó több karakterben találja meg saját magát, és akkor azok a visszajelzések érkeztek, azok a kedvenceim, amikor azt mondják, hogy hát nyilván azt, hogy este elkezdte és hajnalba fejezte be, mert marha kíváncsi volt, és szerintem az a jó, hogyha kíváncsiság megmarad. Úgyhogy igen, kíváncsiak voltak a végére. Egyébként tök érdekes, mert amikor írtam, tehát ez nekem egy új élmény, hogy én sem tudom, hogy mi fog ebből kikerekedni.
1: Hogy nem volt meg a fejedben?
2: Tökre érdekel, hogy most mi fog történni, de hát ezt nekem kell megírni, és egy ilyen nagyon furcsa szellemi, nem tudom, kicsit néha ijesztő állapotban voltam, hogy most akkor én írom, de nem tudom, hogy hol lesz a vége. És persze én magam is kitaláltam, hogy ez most még nem az, amikor nem elmegyek motorozni, és akkor kitalálom, hogy elmegyek Visegrádig, de ott kitalálom, hogy nem megyek még haza, hanem elmegyek Esztergomig, ott kitalálom, hogy elmegyek Tatabányáig, és akkor ott fordulok vissza. Aha. Tehát, hogy már véget érne mondjuk egy jelenet, de akkor nem, még nem kell véget érjen, most még tört tegyen valami. Szóval így tök érdekes volt, és azt mondták, hogy ez adja az érdekességét, meg hogy ugye ők, ezek a próbaolvasók azért a többségük a többi könyvet olvasta.
1: Tehát, tudta különbséget tenni.
2: Igen, meg hasonlóságot is véltek felfedezni. És az jó.
0: Ez a Slágerkult.

0: Ez a Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Ez továbbra is a Slágerkult, amit hallgatnak. Örülök, hogy itt vannak, annak meg még inkább, hogy Vámos Robi. Itt ül a stúdióban, elhozta vadonatúj könyvét Nevermind címmel. Hagyjuk, nem számít. Ez az egyik alcím, a másik meg a lány, akit levegőnek néztek, egy zseniális új regény. Igen, ezúttal regény. Lesznek majd író-olvasó találkozók természetesen, de hát Robival bárhol találkozhatnak, mert annyi órát és találkozási pontot ember nem ad szerintem a közönségének, mint ő. Na, egy-két visszajelzést hadd olvassak fel a könyvről. Megrendítő, őszinte, írják, sokkoló, ugyanakkor mégsem hatásvadász. A szokásos kamaszkönyvek és a családi drámák irodalmi tanmeséjén túlmutató történet félelmetesen pontos képet rajzol az iskolai bántásokról, a szülői fegyelem hiányáról, a gyász elfolytásáról, és arról, hogy milyen, amikor egy gyerek kénytelen felnőttként viselkedni. Ettől függetlenül hadd mondom, hogy ez nem egy rossz kedvű könyv.
2: Nem egy depressziós történet, hanem mindig a megoldások vannak kiemelve, meg ugye a reményfaktor. Tehát az egész nagyjából úgy tudnám kifejezni, hogy akinek nincsen reménye, az ha elolvassa, akkor valószínűleg lesz.
1: Na, hát ez a legtöbb, amit adhatsz.
2: Hát ez a cél.
1: Útravalóként.
2: Meg hogy azonosuljon, vagy ismerje fel azokat a működéseket, amik ki tudja, hogy hova vezethetnek, anélkül, hogy mondjuk riogatnám.
1: Ugye a te könyveidet általában a te webshopodon lehet megrendelni, akkor azt most mondd is el, hogy hogy érjük el.
2: Vámos? Hát a legegyszerűbb vámosrobi.hu. Aha, okay. Igen, tehát ott a nevemet rá megkeresnek, akkor meg fogják ezt is találni.
1: Nevermind, a lány, akit levegőnek néztek. Visszatérve hozzád, ugye több ezer gyermeknek mutattad meg az elmúlt években, hogyan válhat a furcsaságuk erőforrássá. És pontosan tudom, hogy tartod is a te olvasóiddal, a te követőiddel a kapcsolatot, tehát hogy gyakran beszélgetsz velük, mernek folyamatosan azóta, ahogy átkattantak, önmaguk lenni? Mit tapasztalsz? Hogy ez ingadozik oda-vissza?
2: Hát azért egy ember mondjuk 8 éves korától 28 éves koráig azért elég sok minden nem megy keresztül. Ha csak azt nézzük, hogy egy komplett általános iskola, egy középiskola, az mind meg a szakma, meg a felvételik, meg a mindenféle egyéb dolgok. Tehát a legkülönbözőbb élethelyzetekbe csöppennek bele, és akkor azoknál időről időre újra szokták kérdezni, hogy akkor most hogy legyen. Tehát most én a mentoráltakból tudok itt most válaszokat idézni, mert ugye vannak olyanok, akikkel évek óta együtt dolgozunk. Tegyük fel, hogy harmadikos volt, amikor először egy rajzpályázaton megismertem, most meg már 20 éves, és most is meg szokták kérdezni, hogy a tanácsomat, hogy ez most hogy van. Csak saját magamat szoktam idézni, vagy hát el szoktam őket keseríteni, hogy ugyanezt tudom mondani, és akkor azt mondják, hogy ja, tényleg. Aha. És hogy megint, és újra. Tehát, hogy,
1: de emlékeztetni kell őket.
2: Igen, mert nagyon sok impulzus éri az embert, tehát hogy ez nem egy olyan dolog, hogy ezt egy életre le van tudva, és pipa, és mostantól kezdve semmilyen vizsgán nem fogok izgulni, semmilyen bántást nem fog betalálni, tehát ezért ilyen nincsen. De hogy mindig van hova nyúlni, az egy jó dolog. Tehát, hogyha valakinek ott van a polcon, fölcsapja, és akkor megint van megoldás, úgyhogy ezek így működnek. Hát a nehézség az, hogy új és új emberek kerülnek az életükbe, akik... Hát előfordul, hogy olyan valaki kerül az életükbe, aki szerint mondjuk ez marhaság.
1: Aha.
2: És akkor az értékrend nem egyezik valahogy, vagy azt mondja mondjuk a csaj olvasta a könyvemet régebben, és akkor lesz egy párja, és akkor az kicsit úgy furán néz, hogy miért az én könyvemet olvassa, miért nem vele beszélget. Hát azért, mert az én könyvemtől jó kedvem lesz, amikor veled beszélgetek, akkor meg a béka feneke alá kerülök. De ezt ugye, hát szóval nem árthatom bele magam emberek magánéletébe.
1: De közben elmondják neked.
2: Az biztos.
1: Nagy titkok tudója, vagy meg sok titkot tudsz? Ilyen formán?
2: Tudnék mesélni az emberi működések bugyrairól, hogy úgy mondjam.
1: Hát gondolom a szülőkről külön.
2: Igen, de hát ugye némi titoktartás ugye van, tehát ugye mondjuk a coaching beszélgetések tartalmát én nem adhatom tovább. Nem is írhatom meg. Ez egyébként szerintem az egyik legnagyobb nehézsége volt ennek az egésznek, hogy nehogy olyat írjak, amiből valaki magára ismer, vagy netán szó szerint írjam le, amit legszívesebben szó szerint írtam volna le. Hogy mondjuk mit mondott a gyerekének az órom előtt az illető.
1: Sok Hanna él az országban? Ilyen formán?
2: Fú, rettetesen sok. És az az érdekes benne, hogy visszajelzéseket küldenek, és akiket nem ismerek olyanok, tehát akik már megjelenés óta olvasták, és 10-ből 7-8 Hanna.
1: Aha. Jó, valamit nagyon elkaptál akkor. Jó, amit nem csodálok, hát ki más, ha nem te.
2: Hát nem tudom, mert...
1: Közöttük mozogsz, élsz.
2: Most a borítón egy ilyen kék hajtincses lány van, ugye, és az is a főszereplő. Én nem nagyon írtam le a szereplőket, hogy ki szőke, barna, ki magas, meg mit tudom, mert én szeretem azt, amikor az olvasó elképzeli magának. Egyedül a főszereplőnél van ez a kék hajtincs, de... Aha. De azért nem kevés olyan valaki jelzett vissza, akinél látom, hogy ez a vonulat. Tehát, hogy így betalál persze.
1: Ez a dolga.
2: Igen.
1: Hogy betaláljon. Azon gondolkodtam egyébként, amíg vártalak, meg készültem a veled való újabb beszélgetésre, hogy azért 10 év nagy idő, meg sok idő, ahhoz, hogy viszegesd a titkokat, a problémákat, amiket vagy megoldtok, vagy sikerült megoldanotok, vagy nem, hogy azért ember, ebben őrlődik az ember, gondolom, vagy őrlődhet? Szabad? Egy coachnak, egy segítőnek? A felelősségre vagyok kíváncsi. Ugye rád vannak bízva nagy titkok, de az hatással van rád?
2: Persze, hogy hatással van, tehát meg fel is kell dolgozni. Tehát, hogy ezért van az, hogy én hiszek abban, hogy a kifele áramló dolgok, azok segítenek a feldolgozásba. Tehát, hogy ha megírom, van egy csomó olyan írás, amit nem fogok publikálni, csak le van írva. Tehát lehet, hogy persze egyszer megjelenik, de hogy amikor úgy érzem, akkor jön. Vagy leülök a zongorához, és akkor spontán improvizálok valamit, mert akkor azzal úgy nekem kijönnek ezek a dolgok. Tehát az, hogy én ezt valakivel szupervízióra vigyem, vagy ezeket az eseteket. Ilyenre is volt példa.
1: Aha.
2: Tehát meg kell is, hogy ne vigyem haza, mert hogy azért nehéz ügy ez.
1: Az ember az még fontos az életedben?
2: Aha, igen, persze. Az egy önkifejezés.
1: A banjo is?
2: A banjo is.
1: De azt te előveszed gyakran?
2: Mostanában nem veszem elő gyakran, mert kiderült, hogy ugye a családban nem mindenki kedveli. Nem is az, hogy én játszom, hanem hogy min játszom. Mert hogy ez egy nem kellemes hangszer. Tehát, hogy ez valami, tehát dobolás. Tehát, hogy
1: a Steve Martin a nagy...
2: Hát ő játszik, Benjo-s. De én alapvetően a Benko Dixielandnél láttam először Nagy Jenőt, aztán utána Bényei Tamást a Hot Jazz Bandből, és akkor határoztam el, hogy én azt meg kéne, hogy tanuljam.
1: Nehéz?
2: Hát, nézd. Mivel én az egyetem alatt így eléggé egyedül voltam, a tanuláson kívül, és akkor jött az élet, akkor jött az, hogy valakinek lehet számítógépe, akkor én ugye kapcsolatba kerültem a világgal, és akkor tudtam szerezni hozzá oktató anyagokat. Tehát, hogy az internet akkor indult egyáltalában. És akkor ugye igazából a banjozáshoz csak 3 dolog hiányzott. A hangszer, a tanár, meg az oktatóanyag. Ez a 3 nem volt. És akkor így fokozatosan mindenkit sikerült megtalálni. Aha. Tehát, hogy ebben a szempontból nehéz volt. Főleg, hogy mindenki azt mondta, hogy előbb gitározni kell megtanulni.
1: De az nem is kellett hozzá?
2: Nem.
1: Na. Össze-vissza beszélt mindenki.
2: Hát nem tudom.
1: Vagy nem tudták ők sem.
2: Meg valószínűleg a zenei érzékem valamennyi van, és akkor úgy nem volt nehéz. az biztos, hogy kitartás kellett hozzá, meg az, hogy ne lakjon ott senki más, mert ezt nem lehet úgy gyakorolni azt, hogy tehát az ember próbálja, van egy ilyen technika, hogy kitömöm a hangszer testét törülközővel, meg radírt teszek a húrokhoz, hogy ne legyen olyan annyira minden falon áthatoló hangja, de aztán én nem, tehát én talán két-három olyan volt, amikor igazából mások előtt én játszottam, ebből a saját esküvőmön.
1: Ott szerintél?
2: Hát csak beszálltam a zenekar mellé.
1: Aha.
2: És akkor az vicces volt. De én nem, én a saját örömömre csinálom ezt meg, az a pár ember a kézé. Lehet, hogy egyszer majd, mit tudom, előadáson tök nagy meglepetés, lehet, hogy ezt előkapom, és akkor valamit ott csinálok, de igazából nem az a célja, meg én nem tartom magam olyannak, hogy valaha profiba váljon ebbe. Tehát, hogy
1: de ezek mind terelik a figyelmedet, a megtöltenek?
2: Igen, egyértelmű.
1: A hétköznapok őrületei ellen mellett?
2: Nem mondanám őrültnek a hétköznapokat, csak sok mindent bevállalok, és akkor valószínűleg ez...
1: Na hát erre értettem most mindenféle pejoratív mellett, mert nem ez volt a cél.
2: Nehéz nemet mondani, tehát hogy...
1: Főleg a fiataloknak?
2: Igen. Tehát hogy tudom, hogy mekkora szükség van arra, hogy mondjuk meghallgassam, vagy elolvassam, vagy érzem, hogy kell, vagy a szülő ír nekem, hogy ez és ez a helyzet. És én megkérdezi, hogy melyik könyvet ajánlom, én meg pontosan tudom, hogy egy könyv ezt nem fogja megoldani, de ha fél órára találkozunk, az viszont igen, akkor én azt a fél órát azt besűrítem, és nem tudom hány hónapra előre.
1: És ha kell, akár vidékre is mész?
2: Persze. Hogyne.
1: Mert ugye egy mondattal képes vagy sorsot fordítani?
2: Hát ezt én nem mondhatom, de valószínűleg van hatása, ilyen persze. Akik emlékeznek, vagy hát, hogy tényleg az egy ilyen olyan momentum volt, hogy na, pont ez kellett nekem az, hogy. És ez nem azt jelenti, hogy innentől kezdve bárki mondhat bármit, mert tényleg most már nálam van a pajzs, és akkor mindent megvéd, ez nem így van, de...
1: Ez egy komoly pajzs, az új könyv, a Nevermind.

0: tudja meg a helyzetet, akkor is, ha azt érzi, hogy nincs egyedül, az már jó, tehát hogy az embernek, a, mint társas lény, nem csak rám esik az eső, akkor, akkor kicsit jobb a helyzet.
1: Meg hogy mennyire fontos figyelni másokra és önmagunkra.
0: Mert tök érdekes egyébként, de valaki rohan a buszhoz, és az elmegy, és más valaki is rohan. És a busz az mégis elmegy az óruk előtt, ez a két ember elkezd beszélgetni. Ez tök érdekes.
1: Igen.
0: És nem a rendszert szidják, hogy mert a más ember, tehát magamba puffoghatok, hogy a rohadék most ment el előttem, ugye? Mert biztos direkt csinálja meg. Hát ez a...
1: Bosszú.
0: Bosszú. Nem is nyitok vitát. Semmilyen témát ne indítsunk el a bosszúval. De hogy akkor hát maga is lekéste. Igen, pedig mindent megtettem. És gyakran fut, és elkezdenek beszélgetni. Igen. Tök érdekes. Tehát igazából ennek a busznak tök jó, hogy elment. És akkor nem... És akkor már is reményt kap. De most nyilván, ha ilyen alapon minden sanyarú sorsú ember felemelkedne, ha egy másik sanyarú sorsúval elkezd beszélgetni. Ez nem biztos, hogy így van, mert az emberek le tudják húzni egymást rendesen. De szerintem, hogyha van egy kapaszkodó, amiben többen tudnak kapaszkodni, akkor az nyert.
1: Hát meg már csak azért is érdemes kézbe venni az új könyvedet, hogy lássák, hogy tapasztalják, hogy ezt is tudod, vagy neked ez a műfaj hogy áll egyáltalán.
0: Hát igen, ezt én is csináltam most pont...
1: De mennyi könyved van egyáltalán? Tizen?
0: Tizen valamennyi.
1: Tehát 11-2 könyv után most egy új műfajjal nyitni, az mindig egy izgalmas dolog.
0: Hát nagyon. Meg tényleg nagyon fura volt, mert ez április végén jelent. Januárban már úgy gondoltam, hogy megvolt nagyjából az a nyers változata, és amikor a szerkesztések mentek én, akkor ezt nem olvasgattam már, mert hogy mások kezébe volt, ugye, meg próbaolvasás, meg minden. És most, hogy kész lett, én elolvastam kétszer egymás után.
1: Tényleg?
0: És hát egyrészt nyilván a kukacos szemem megtalálja azokat a dolgokat, hogy ez egy kicsit lehetne beljebb, vagy az kijebb, vagy az más. Új sorban meg ilyeneket találok, az én pipifaxos működésem, ugye erre szoktam mondani, akik ismernek, hogy mindenbe észreveszem azért, az apró hülyeséget, ha valami egy kicsit ferde. De hogy igazából azt kell, hogy mondjam, hogy izgalmas volt elolvasni.
1: Na, hát pedig tudták külső?
0: Tehát az vagy szennél is vagyok, és elfelejtettem, hogy januárban ezért. De hogy volt, amire így konkrétan kíváncsi voltam, és így lapoztam, hogy mi lesz, pedig én írtam. Tehát, hogy ez egy nagyon érdekes.
1: Akkor van ereje a történetnek.
0: Szerintem van.
1: És mennyire él még benned a család, a szereplők karakterei, sorsai? Úgy agyalsz ezen? Napi szinten be szokott ugrani?
0: Hát azért szokott beugrani, mert nyilván amivel az ember foglalkozik, azt látja meg, ugye a negatív példa, ugye a kalapáccsal kézbe szöget látok mindenbe, de hogyha én a Hannával foglalkozom, a főszereplővel ebbe a könyvbe, akkor mind állandóan ezeket látom meg. Tehát a mai osztályokban is voltak olyan művészlelkek, olyan kis meg nem teljesen értettek, mondjuk így, nem mondhatom azt, hogy meg nem értettek, mert a fele tudja, de azért én azt érzem, hogy amikor a gyerek azt mondja, hogy végre valaki meghallgat, mit mond, azt szerintem ez nagy dolog, és hogy rááll a szemem a szereplőkre, meg a szülői mintákra, meg hogy vajon azok a szülők, akik hozzám jönnek, meg a felnőttek visszajelzése is érdekes, tehát hogy azért nagyon sok felnőtt írt vissza, hogy ez nagyon betalált nála, és hogy ez majd alig várja, hogy a gyereke nagyobb legyen, vagy legyen gyereke, mert még nincsen, de hogy alig várja, hogy legyen gyereke azért, hogy elolvashassa a könyvet, tehát ez nagyon durva hangzik, mert...
1: De közben meg milyen jó?
0: Hát igen, mert úgy hangzik, mintha azért akarna gyereket, pedig gondolom azért. Most azért durva lenne, hogy azért akarok gyereket, 15 év múlva elolvassa a könyvet, de hogy hat, és már oda meglátom ezeket a mintákat, és most már a borítón ugye egy bőrkabátos lány van, most már a jobb az idő, tehát most már azért ez már meleg ruha, de a márciusban állandóan bőrkabátos csakat láttam.
1: Elhiszem.

0: rákért a szemét.
1: Rá.
0: Na jó, hát a kedves hallgatóknak meg a Nevermind-ra ugyanúgy álljon rá a szemük. A lány, akit levegőnek néztek, vámosrobi.hu, itt az oldalodon meg tudják rendelni, és tegyék is meg most szerintem, mert nem adjanak le most, amíg beszélgettünk, szerintem sikerült felkelteni az érdeklődést, mert ez egy fontos kapaszkodó. Úgyhogy sok olvasót kívánok neked.
1: Hát köszönöm
0: sok szépen. Izgalmas találkozást az olvasóiddal, segíts nekik ilyen formán is.
1: Jaj, hát igyekszem, és köszönöm, hogy itt lehettem.
0: Na, bármikor jöhetsz, és várlak is szeretettel. Kedves hallgatóink, Vámos Robival beszélgettem, azt a sok-sok energiát, amit beletesz az imádat hivatásába a figyelmükkel. Viszonozzák, úgyhogy kövessék őt, szeressék őt a közösségi oldalakon is, ahol csak lehet. És Robitól most elköszönök, önöktől még nem, folytatódnak a legnagyobb slágerek változatosan, és egy elköszönés erejéig még fogunk találkozni.
2: Ez a Slágerkult.

0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak. Vámos Robinak nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjavával. Maradjanak velünk a hírek után is, hiszen újra forognak a legnagyobb slágerek változatosan. Engem Esmiller Andrásnak hívnak, vigyázzanak magukra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Üdvözöljük a legnagyobb slágerek birodalmában. Itt szól minden, amit már régóta szeretünk. És minden, amit napjainkban szerettünk meg igazán. Ez a Sláger FM. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Megalakult az új országgyűlés, megválasztották a miniszterelnököt és a házelnököt is. Barna medvét láttak az Aggteleki Nemzeti Park déli részén. Mintegy 2,3 millió beteget látnak el évente a mentők. Köszöntöm a hallgatókat, a Sláger FM híreit és Gáltóth Andrást hallják. Az áprilisban megválasztott képviselők ünnepélyes eskütételével megalakult az országgyűlés szombaton. A képviselők a történelmi zászlók előtt tettek esküt. A 199 fős országgyűlésben a Tisza pártnak 141, a Fidesznek 44, a KDNP-nek 8, a Mi Hazánknak 6 képviselője van. Az alakuló ülésen megválasztották miniszterelnöknek Magyar Pétert. A választáson győztes Tisza párt elnökét 140 igen szavazattal, 54 nem ellenében és egy tartózkodással választották. Meg. A képviselők szavaztak az országgyűlés elnökére is, ezt a tisztséget Forsthoffer Ágnes töltheti be. Ezt követően nyílt szavazással megválasztották az országgyűlés alelnökeit, törvényalkotásért felelős alelnökét és jegyzőit. Barna medvét láttak az Aggteleki Nemzeti Park déli részén, Égerszög település külterületén egy szórón szombat reggel, közölte a Nemzeti Park közösségi oldalán. A megfigyelt állat tavaszi kondícióban lévő kifejlett fiatal egyed. A medvék előszeretettel látogatják ezeket a vadászati létesítményeket, mint ahogy erre már több példa is volt korábban, így tavaly tavasszal is. Ekkor szintén Égerszög térségében észleltek medvét a mostani hely közelében. Az állat mozgásáról jelenleg nincs több információ. A Nemzeti Park honlapján azt javasolták a túrázóknak, hogy amennyiben medvével találkoznak, hátráljanak lassan azon az úton, amelyen jöttek, és kerüljék ki minél nagyobb körben az állatot. Amíg a medve nem veszi észre, ne csapjon zajt, mert azt támadásnak veheti a ragadozó, és ne zárják el a medve menekülési útvonalát, hagyjanak neki helyet. Mintegy 2,3 millió beteget látnak el évente a mentők, közölte az Országos Mentőszolgálat kommunikációs osztálya az MT-vel a mentők napi alkalmából. Az Országos Mentőszolgálat május 10-én ünnepli megalakulásának 78. a Magyarországi Szervezet életmentés megkezdésének 139. évfordulóját. Az OMS pénteken a Nemzeti Színházban tartott ünnepséget, amelyen több mint 200 magasabb szintű elismerést adtak át a szolgálat munkatársainak. Más elismerést országszerűen 1700 mentőszolgálati és ügyeleti dolgozó vehetett át. Elindult a Katolikus Caritas Vár a nyár elnevezésű adománygyűjtő kampánya, melynek célja, hogy a hátrányos helyzetű gyerekek számára biztosítsanak ingyenes nyári táborozást. A segélyszervezet idén is csaknem 4000 gyermek nyári kikapcsolódását támogatja az ország több pontján. A 10 hetes szünidő alatt balatoni üdülőkben, plébániákon és közösségi szállásokon szerveznek programokat, kirándulásokat és strandolást. A szervezet hangsúlyozta, az adományok közvetlenül ahhoz járulnak hozzá, hogy minél több rászoruló gyermek számára válhasson élményi a nyár. Ónód és Bugyi mellett kétszer Dunaharaszti ad otthont a Magyar Jetski Bajnokság idei állomásainak. A Magyar Szövetség szombati sajtóközleménye szerint minden eddiginél szélesebb nemzetközi nyitással rajtol az idény, ami azt jelenti, hogy a külföldi versenyzők előtt is szélesre tárják a kapukat. Az idei versenynaptár nem csak a rutinos pilótáknak tartogat lehetőségeket, hanem azoknak is, akik most kóstolnának bele először a jetski világába. A nyári sportág csúcspontja ezúttal a Győr-Győrzámolyban július 17-e és 19-e között sorra kerülő Európa-bajnoki futam lesz.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: változatosság frekvenciája. Ez a Sláger FM.
1: Fél három, kopog a hajnal, a fejembe merül.

0: programajánló.
1: Nos, kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, május 16-án szombaton este 19:30-tól a Magyar Zeneháza koncerttermében, igen, ott a Városliget szívében jön egy nagyon-nagyon különleges előadás, Hawaii és óceáni dalok címmel, és ez már a második Csíkszerda koncert hétvége. A Csíkszerda nem más, mint az utolsó hawaii királynő tragikus sorsát megidéző kórus improvizációval és csodás óceánidai dalokkal, aki országa védelmében végül aláírja az Egyesült Államokhoz való csatlakozást, ezzel bizonyára egy teljes kultúrát mentve meg. A lágy dalok és finom harmóniák mögött egy szinte teljesen ismeretlen dalkultúra bújik meg, melynek megidézését nagyon ritkán hallhatjuk kórusok előadásában, hát főleg Magyarországon. Így hát itt az idő, hogy a Fülöp-szigetektől Hawaiig és Új-Zélandtól Tongáig vezessék hallgatóságukat. De ezen kívül ukulele workshop is kezdődtét veszi Huszti Lászlóval. A koncerthez kapcsolódóan délután 3:30-tól egészen 4:30-ig 40 fős ukulele workshop a Magyar Zeneháza előadótermében. A workshopon való részvétel a koncertre érvényes belépővel ingyenes, de a limitált férőhelyek miatt száma előzetes regisztrációhoz kötött, úgyhogy ez fontos, jegyezzék meg, kedves hallgatóink. A foglalkozás Huszti László, a Veszprémi Hangár Könnyűzenei Központ ukulele tanára. Egy nagyon komoly oktató vezeti, majd egy külföldön is elismert oktató, aki rendszeresen tart zenés workshopokat, foglalkozásokat, hangszerbemutatókat gyermekeknek és felnőtteknek egyaránt, nyaranta ukulele tábort, zenetábort, és a zenélés iránt érdeklődőknek nagyon komoly összejöveteleket tart. Az ukulele Tanulj Vele oldalán videósorozatokban vezeti be a hangszer iránt érdeklődőket ebbe a mesés rejtelmes varázslatos világba. Pont olyan varázslatos lesz az egész, mint maga a koncert. Május 16 szombat, 18:30 Magyar Zeneháza.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Megválasztották miniszterelnöknek Magyar Pétert az országgyűlés alakuló ülésén. TBC-vel fertőzött diákokat találtak egy gyáli általános iskolában. Idén több mint 89 ezer tanuló felvételizett középfokú iskolába. Köszöntöm a hallgatókat, a Sláger FM híreit és Gáltót Andrást hallják. Megválasztották miniszterelnöknek Magyar Pétert az országgyűlés alakuló ülésén. A választáson győztes Tisza párt elnökét a történelmi és nemzeti zászlók, fanfárok hangjára történő bevonulását követően 14 tiszás igen szavazattal, 54 nem ellenében és egy tartózkodással választották meg a képviselők. Magyar Péter ezután esküdtette az országgyűlés plénuma előtt és aláírta az esküokmányokat. Megválasztása alkalmából gratulált az új kormányfőnek Sólyog Tamás államfő, a frakcióvezetők, valamint Gallai Gergely német nemzetiségi szószóló. Magyar Péter ezt követően megtartotta első beszédét kormányfőként. Teljes fertőtlenítést kellett elrendelni a gyáli Zrínyi Miklós általános iskolában, miután április közepén egy tuberkulózissal fertőzött diákot találtak, majd további 16 gyerekről derült ki, hogy fertőzött. Az egyik kereskedelmi tévé beszámolója szerint a baktérium csak bizonyos esetekben terjed tovább, de ennek megállapításához további vizsgálatokra van szükség. A helyiek egy része úgy vélekedik, tanítási szünetet kellene elrendelni az iskolában, amíg kiderül, hogy hányan hordozhatják a TBC baktériumát, de erre az egészségügyi szakértők szerint nincs szükség. A fertőzés csak akkor terjed emberről emberre, ha a hordozó megbetegszik. Idén több mint 89 ezer tanuló felvételizett középfokú iskolába, közölte az oktatási hivatal. A legtöbben 9. évfolyamra jelentkeztek, de sokan próbáltak bejutni 6 és 8 évfolyamos gimnáziumba is. A 9. évfolyamra felvételizők nagy többsége sikerrel járt, több mint 98%-uk bekerült valamelyik középiskolába. A felvettek jelentős része az elsőként megjelölt helyén, vagy az első 3 választása egyikén tanulhat tovább. A legtöbb diák technikumban vagy gimnáziumban kezdi meg tanulmányait. Az iskolák május 8-áig értesítették a tanulókat a döntésről. Akik most nem jutottak be, május 11-től a rendkívüli felvételi eljárásba jelentkezhetnek a még üres férőhelyekre. A nyári szezon közelettével ismét útjára indul a Retro Istria Express éjszakai vonat, amelyen a nyári autópályás forgalmi dugókat elkerülve és kifejezetten versenyképes áron érhető el az Adria. A járat június 26-ától augusztus 30-áig minden nap közlekedik, közölte a MÁV sajtóosztálya szombaton az MT-vel. A járat a keleti pályaudvarról indul az esti órákban, többek között megáll Székesfehérváron, Veszprémben, Ajkán és Zalaegerszegen is. Hozzátették, a Vasúttársaság Budapestről idén is közvetlen járattal biztosít utazást Kóperbe, Opatiába, Riekába, míg egyszeri átszállással Pula és Triest is elérhetővé válik, helyi buszjáratokkal pedig a Krükk-sziget is megközelíthető az utasok számára. Komplex felújítás előkészítésére írt ki közbeszerzést a Petőfi Hídra a Budapesti Közlekedési Központ ZRT. A nyertes tervezőnek nem csak a teljes körű, hanem a részleges felújítás dokumentációját is el kell készítenie, beleértve az engedélyezési terveket és a szükséges engedélyek beszerzését. A tervezés érinti az acélszerkezet teljes korrózió védelmét, a saruk és a villamos pálya cseréjét, valamint az útburkolat megújítását. A járdát kiszélesítenék, hogy külön gyalogos és kerékpársávot alakít. Ki, és a híd 1937-es eredeti arculatát is visszaállítanák, új díszvilágítással együtt. A feladat része a hídfők belső terének felújítása, a kivitelezés ütemezésének kidolgozása és a közlekedés fenntartásának vizsgálata is.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatlanul.

0: éjjel-nappal. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: Sziasztok, én Dávid vagyok a Halott Pénzből.
2: Hazugságban éltem.
1: Sláger FM.
0: Hazugságban éltem. A kedvenc magyar slágerek. A Sláger FM-en. Sláger

Sláger FM. Lotfi Begi, Kollányi Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyár.

0: Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyár.
1: Sláger FM.
2: Nézd, az ablakon még átszűrődik a fény.

0: Programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, május 21-én csütörtökön este 19:30-tól a Magyar Zeneháza koncerttermében jön egy nagyon különleges koncert performance, ami tulajdonképpen összművészet, egy crossover a táncművészet és a jazz között, a test és a hang párbeszéde címmel, Gesztei Nagy Csilla és Pierre Martin két szólamú előadása. Egészen pontosan két szólam, ami egy női kortárs táncos, akit már mondtam, Gesztei Nagy Csilla, és egy férfi jazzzenész Pierre Martin találkozásának lenyomata, amely hang és látvány, zene és mozgás dialógusára épül, miközben folyamatosan feszegeti az érzékelés határait. Az előadás központi kérdése, milyen érzelmi, fizikai és kulturális távolságok választanak el minket egymástól, és ezek hogyan hidalhatók át a zene és a tánc nyelvén. A darab a kommunikáció különböző formáit vizsgálja, a pillanatokat, amikor elbeszélünk egymás mellett, és azokat, amikor ugyanarra a ritmusra mozdul a test, és szólal meg a hang, amikor azonos térben és időben mélyen és intimen vagyunk jelen egymás számára. A színpadon megszülető audiovizuális párbeszéd egy különleges két szólamú szimfóniává áll össze, amelyben a két művész egy testként mozog, és egy hangszerként, pontosabban egy hangszerként szólal meg. Gesztei Nagy Csilla táncművész, koreográfus és pedagógus, tanulmányait a Magyar Táncművészeti Egyetemen, valamint a Rotterdami Táncművészeti Főiskolán végezte. Alkotói és pedagógiai tevékenységében a mozgás, a képzelet és a közösségi tapasztalat összefüggéseit kutatja. Pierre Martin Franciaország és Magyarország között nőtt fel, egy olyan világban, ahol a zene lényegében mindenütt jelen van. Dobosként eleinte a rock és a pop szcéna vonzotta, de később az improvizatív zene is egyre inkább bekerült a repertoárjába. Az előadás után egyébként még közönségtalálkozó is lesz. A meghívott vendég Újvári Pintér György zenei, producer és zeneszerző, tehát mindez május 21-én a Magyar Zeneházában.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Magyar Pétert miniszterelnöknek Forsthoffer Ágnest az országgyűlés elnökévé választották. Az államfő szerint a Tisza párt történelmi felelősséget visel hazánkért és nemzetünkért. Hétfőig nem érhető el az MVM online ügyfélszolgálata. Köszöntöm a hallgatókat, a Sláger FM híreit és Gáltót Andrást hallják. Megválasztották miniszterelnöknek Magyar Pétert az országgyűlés alakuló ülésén. A választáson győztes Tisza párt elnökét a történelmi és nemzeti zászlók, fanfárok hangjára történő bevonulását követően 140 tiszás igen szavazattal, 54 nem ellenében és egy tartózkodással választották meg a képviselők. Ezt követően az új miniszterelnök esküdtett. Forsthoffer Ágnest választották az országgyűlés elnökévé a képviselők titkos szavazáson a parlament alakuló ülésén. A képviselők közül 193-an igennel, 2 nemmel voksoltak, tartózkodás nem volt, ismertette Vitányi István korelnök. A választáson győztes Tisza párt politikusa egyedüli jelölt volt a házelnöki posztra. Forsthoffer Ágnest megválasztását követően esküdtett a parlament előtt. A példátlan mértékű felhatalmazással a Tisza párt történelmi felelősséget is visel hazánkért és nemzetünkért, jelentette ki a köztársasági elnök szombaton az országgyűlés alakulóülésén. Sólyog Tamás köztársasági elnök beszéde elején kiemelte, a rendszerváltozás óta 10. alkalommal összeült országgyűlés összetétele 4 parlamenti ciklus után egyúttal kormányváltást is eredményez. Többnapos rendszerkarbantartás miatt átmenetileg nem elérhető az MVM online ügyfélszolgálata és az MVM Next mobil alkalmazás. A leállás még csütörtökön reggel kezdődött és várhatóan hétfő reggel 8 óráig tart. Ez idő alatt az ügyfelek nem tudnak online ügyeket intézni és az alkalmazáson keresztül számlát sem tudnak befizetni. Az MVM tájékoztatása szerint az előre fizetős mérők feltöltése a kijelölt feltöltő pontokon továbbra is működik, a mérőóraállást pedig telefonon lehet bejelenteni. A szolgáltató a többnapos kiesést rendszerkarbantartással indokolta. Az érintetteknek érdemes a karbantartás idejére más fizetési vagy ügyintézési lehetőséget választaniuk. Fejér vármegyében is elindul a Magyar Élelmiszerbank Egyesület tavaszi tartós élelmiszergyűjtő akciója, írja a feol.hu. A vásárlók ma és holnap 19 vármegyei helyszínen ajánlhatnak fel élelmiszert a rászorulóknak. Székesfehérváron 9, Dunaújvárosban 3, Móron 2 áruházban, valamint több más településen is várják az adományokat. A gyűjtőpontokon tartós élelmiszereket, például tésztát, konzervet, rizst, édességet vagy más jól tárolható terméket lehet leadni az Élelmiszerbank zöld mellényes önkénteseinek. A felajánlásokból csomagokat állítanak össze, amelyeket helyi karitatív szervezeteken keresztül juttatnak el nehéz helyzetben élő családokhoz, idősekhez, nagycsaládosokhoz vagy gyermekvédelmi intézmények ellátottjaihoz. Esztergom is csatlakozik a Vágatlan Május kezdeményezéshez, írja a kemma.hu. A város több területén ritkábban nyírják majd a füvet, hogy segítsék a talaj nedvességének megőrzését és a beporzó rovarok védelmét. Hernádi Ádám polgármester közlése szerint az aszályos időszak miatt különösen fontos, hogy a városi zöld felületek természetesebb állapotban maradjanak, ahol ez lehetséges. A kezdeményezést Gajdos László, a leendő élő környezetért felelős miniszter indította, és már több magyar város is csatlakozott hozzá. Esztergomban ugyanakkor a közlekedés biztonsági és városüzemeltetési szempontokat továbbra is figyelembe veszik, vagyis ahol szükséges, ott elvégzik a fűnyírást. Pótlóbuszjár a Kisföld alatti egy szakaszán a hétvégén, írja a BKK. Az M1-es metró szombaton és vasárnap csak a Vörösmarty tér és az Oktogon között közlekedik. Az utasoknak érdemes indulás előtt megtervezniük az útvonalat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul a Slágerkult. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazinműsorunk, ahol ma is inspiráló beszélgetéssel valódi értékkel érkeztünk. Budapest és a vétel között, mindig mondom, Pezsgő kulturális életének a legjavával. Kedves hallgatóink, üdvözlöm Önöket, Esméler András vagyok, örülök, hogy itt vannak. Igen, ismét elhoztam a vétel között kulturális aktualitásait, és pontosan tudják, hogy estéről estére olyan alkotókkal beszélgetek ebben a műsorban, akik így vagy úgy, de hatással vannak, vagy hatással tudnak lenni a kulturális életre. Spitzer Gyöngyi Soma, vagy Soma Mamag, és akinek, hogy tetszik, meg már jó régóta hatással van a kulturális életünkre, örülök neked.
1: Nagyon szépen köszönöm, András. Köszönöm.
0: Olyan rég mondtam ki ezt a nevet, annak idején még a Megasztár idején találkoztunk néhányszor, és valahogy elsodort.
1: Akkor te még nagyon kisfiú voltál.
0: Kisfiú volt, és elsodort az élet, képzeld el egymástól, és nagyon örülök, hogy most végre újra itt az éterben összesodort, mert egy nagyon fontos könyvvel kapcsolatban érkeztél, ami a fő témánk, aztán persze majd sok mindenről beszélünk, ami veled kapcsolatos. Na de hát a derű. Ez milyen fontos. Legutoljára a Müller Péter beszélt erről ebben a műsorban, hogy hogy a derű az nagyon fontos, mert anélkül nincs is nagyon értelme az életnek.
1: Nagyon sokféleképpen lehet értelmezni a derűt. Van egy kineziológus, pszichológus, akit úgy hívnak, hogy Dr. D.R. Hawkins, és ő az Erő kontra erő című könyvében egy nagyon izgalmas dolgot tár föl, hogyha bárki beüti a keresőbe így, hogy tudat térképe, akkor kijön egy olyan táblázat, ahol ő kitesztelte a legalapvetőbb érzéseknek a rezgését, mert ugye minden rezgés ma már ez bizonyított, és az érzéseknek is van egy energiaszintje, egy rezgése. A legalja, a legalacsonyabb az a szégyen, fölötte a bűntudat. Már a félelem is egy százas rezgés, a 20-30 a szégyen bűntudat. És a derű az egy nagyon magas rezgés. Nem, hogy jóval magasabb, 200 fölött van a pozitív rezgés, tehát az első pozitív érzés az a bátorság. Aha. És a derű az majdnem ilyen 500-as, tehát az azt jelenti, hogy akkor te már tulajdonképpen elfogadtad azt, ami körülötted van, ami nem tudsz változtatni, már nem állsz ellen, nincs benned ellenállás, hanem egy elképesztő bölcs elfogadása annak, ami megváltoztathatatlan, és egy alapvető pozitivizmus, amiben megtalálod azt, ami téged emel, hiszen a létezés minden másodpercében, még ebben a viszonylag kevesebb információval rendelkező kis szűk szobában is annyi infó van, hogyha kinyitod az érzékszerveidet, hogy szinte feldolgozhatatlanul sok a színek, a hangok, a textúrák, a stb. Valahogy egy olyan szűrőt berakni, ami által én tudom magamat arra kondicionálni, hogy emeljem, és a szépet, a jót, a derűt, adót lássam meg, szóval ezt meg lehet tanulni. És képzeld, hogy én még olyan, hát nagyon csibe voltam, 40 évesen voltam, amikor egy nap arra ébredtem konkrétan, hogy így azt éreztem így belül magammal, hogy de jó lenne úgy megöregedni, tehát hogy tényleg majd amikor nem most még kis fiatal 60 évesen, hanem majd amikor 80-90, Isten adja 100, ki tudja, mert ma már 100 az nem olyan sok pillanatokon, mert 120-150 éveket igen. fogunk élni. Szóval, hogy akkor is életszerető és emberszerető tudjak lenni. És akkor ezt így valahogy mélyen én eldöntöttem még a 30-as éveim végén, hogy igen, én szeretnék olyan öreg lány lenni, akiből sugárzik az, hogy szereti az életet, és szereti az embereket, mert ha körbenézel az idősek között, nagyon sokan megkeserednek, igen. és bezárulkoznak. De ha kellőképpen tudatossággal állsz, mert nyilván majdnem minden a hitrendszereink függvénye, hogy hogyan gondolkodunk, az fogja leképezni aztán javarészt a magunk elé rakni az egészet. Szóval, hogy ez pedig egy több éves folyamat, tehát én ezen dolgozom. A dolgozom az azt jelenti, hogy én minden áldott hatodik hétben elmegyek egy olyan kineziológushoz, aki egyben családállító, kranioszakrál terapeuta is, van egy úgynevezett reconnective healing nevű nagyon izgalmas módszer, és ezzel kezel engem, és mindig dolgozunk azon, ami feljön. De hát ezt én nem most kezdtem, hanem évtizedekkel igen. ezelőtt, tehát egy állandó belső munkában vagyok, és minden áldott nap vannak gyakorlatok, amiket én át is adok ebben a Derű mágiája című könyvben, ami most jelent meg, még friss, ropogós.
0: Szívből ajánljuk.
1: Két hetese jött ki a nyomdából, tehát annyira friss, És az eredeti, vagy a munka címe, amin hónapokon át dolgoztam, az volt, hogy hogyan lehetek derűs idős, csak aztán a kiadóm lebeszélt, azt mondta, az idős szó az nem menő. Meglátják az emberek, hogy jaj, idős, jaj.
0: Meg aztán... Olyan kortalan vagy ezért most.
1: Igen, ezt... kortalan vagyok, meg aztán rájöttem, hogy tulajdonképpen azzal kiszűröm azokat, akik még akár fiatalok, mint te, 40-es éveikben járó, vagy akár na, még
0: lassan
1: fiatal.
0: 50 leszek én is, 47 vagy 60.
1: Na, 40-es éveiben, akkor jól vagyok. Mondom, igen, 40-es éveiben járó fiatalember, de akár lehet egy 30-as is, vagy egy 20-as, aki azt mondja, hogy szeretnék tudatosan élni, mert hogy végül is aztán rájöttem, hogy a könyv bárkinek szól, akit izgat az, hogy mit tehetek a fizikai síkon, az érzelmi, és a szellemi szinten magamért, hogy emeljem saját magamat, és ezt a magasabb rezgést, ezt a derűt, ezt meg tudjam
0: alapozni. Ez egy elképesztő fontos téma, és azért is örülök, hogy jöttél, hogy erről tudunk hosszabban, meg most mélyebben is beszélgetni, mert hát és erre vagyok kíváncsi, hogy jártadban, kertedben mit tapasztalsz? Nyitottak az emberek? 2026-ban az ember azt hinné, hogy már ki akart, megvilágosodott, meg elment és önfejlesztett, de közben meg nem azt veszem észre, hogy valahogy figyelmesebbek lennénk egymással, uh-huh. vagy akár önmagunkkal kapcsolatban sem.
1: Egy óriási ébredési folyamatban vagyunk benne, tehát az emberiség jelenleg még a kamaszkorból a fiatal felnőtt korba lép tudati szinten, és itt most gondolok arra, most maradjunk Magyarországnál, ugye nem olyan régen karnyújtásnyira volt egy diktatórikus társadalom, tehát a szocializmus, én abban voltam fiatal, én ugye 66-ban születtem, tehát idén leszek 60 tüzes lóéve, és az előtte való időkben is azért a vallás nagyon-nagyon kívülről, felülről, megmondó módon, mint egy gyermekként kezelve, hát irányította az embereket. Irányítva voltunk. A pszichológia úgy mondja erre, hogy szuperegós, tehát kívülről, felülről valami nagyobb, hatalmasabb erő irányít téged. Ez egy gyermek létállapot, és valójában most indult el az a fajta individualizáció, a saját egyediségünkre, egy énűségünkre való ráébredés, amiben elkezdünk hát magunkra találni, hogy én ki vagyok, én ki lennék, hogyha elfelejteném, hogy mit vár el tőlem, akár a társadalom, az anyám, a kollégám, bárki, hogy én az önvalómban mi vagyok, hogyha nem csak az elvárásokat, de akár a sebeimet, sérüléseimet, korlátozó hitrendszereimet, tévedéseimet, árnyékaimat elkezdem is szépen lebontani, mert ez is egy folyamat magamról, és hát ennek következtében még azt gondolom, hogy az emberek körülbelül 80-85%-a alszik. Tehát, hogy úgy hívom, hogy alvó gyermek ember létállapotban van, de azért ne felejtsük el, hogy évszázadok irányítottsága, ahol az volt a szlogán, hogy ne gondolkodj, ne kételkedj, majd mi megmondjuk, hogy csináld és hogy helyes. Tehát ez egy gyermeki létállapot. Tehát ebből eljutni oda, hogy az én vezérem, ahogy József Attila mondta, bensőmből vezérel, hogy én tényleg meghalljam azt a kis hangot, azt az isteni önvalót, azt a sugallatot belül, és tényleg kapcsolódjak önmagammal mélyen. Szóval azért ezt meg kell tanulni, ehhez fel kell nőni.
0: És fel is vagyunk mentve akkor ilyen szempontból, hogy soha nincs késő. Tehát nem baj az, hogyha most ébredünk.
1: Nem baj, ha most ébredünk. Most van egy globális ébredési folyamat. Okay. Minden kultúra, szellemi irányzat ezt mondja, hogy egy korszakváltásban vagyunk, ezt lehet érezni, ezt a korszakváltást, ennek sokféle nevet adtak, ugye hát biztos emlékszel, hogy 2012-ben minden arról szólt, hogy az 5. napkorszak lejár, megmondták a maják, jön a világ vége. Nem csak a maják beszéltek erről, az antropozófia is, a teozófia, tehát az összes szellemi irányzat hívták úgy, hogy sárkorszak, vaskorszak, mindegyik arról szólt, hogy az emberiség eljutott az anyagba süppettség legaljára, tehát soha nem volt az emberiség ennyire elszellemtelenedve, és ennyire bele zuhanva az anyagba, elanyagiasodva, és ebből van egy emelkedés, és hogy ez mennyire jellemző, ugye Ma a világon a harmadik legtöbbet eladott könyv spirituális, pszichológiai, önismereti témájú. Tehát ez ezelőtt mondjuk 20 évvel nem volt szó. Tehát most hihetetlen mennyiségű önfejlesztő könyv, módszer, elvonulás, se szeri, se száma nem lehet már számon tartani.
0: És milyen jó, hogy ebben hozol egy felüdülést az új könyveddel.
1: És ebben egy kicsi áttekintést is hozok, mert hogy én végigvezettem az olvasót azon a szellemi iskolán, ami az én világlátásomat kialakította, és akkor itt egy nagyon fontos elemet kiemelek, hogy valójában a hermetikus alapok, Hermes Trismegistus neve az ugye elég közismert, mert hogy ezek a mondások, hogy amint lent úgy fent, amint kint úgy ment, ezek már eléggé elterjedtek. Tehát nagyon sok hermetikus bölcsesség, igazság ma már közhely, hál' Istennek. És ő még Krisztus előtt lefektette azokat a tanokat, amiből aztán minden szellemi iskola táplálkozott, a rózsakeresztesek, a teozófia, az antropozófia, az alkimisták, az új alkimia, a New Age, a Titok című könyv csak épp elfelejtette a hivatkozást. Szóval mindegyik szellemi iskola ebből táplálkozik, és én ezt átadom, hogy akkor szembesüljünk azzal, hogy ez már egy több mint 2000 éve lefektetett tudás, amit most már a tudomány, a kvantumfizika, az új fizika is kezd igazolni, mert ugye a spiritualitás és a kvantumfizika elkezdett összeérni, tehát hogy egy nagyon izgalmas új korszak kapujában vagyunk. Én úgy hívom magunkat, hogy mi vagyunk a hit generáció, mert hogy hagyunk itt egy régi világot nagyon korlátozó hitrendszerekkel telve, és itt megjegyzem, hogy csak a kineziológia több mint 250 lehúzó, korlátozó és jellemző hitrendszert azonosított bennél sokkal, de sokkal több van, de ezzel dolgozik, mert ugye a hitrendszer meghatározza, hogy hogyan gondolkodok, azt, hogy mit érzek, és hogy ezek bomlanak most le minden mással együtt, tehát nagyon nagy divat ugye a transzgenerációs hozadékok, traumák feldolgozása, és az is a mi nyakunkba szakadt, tehát az előző generációk ezzel nem foglalkoztak, hanem most, hogy elindult az ébredés. Egy új korszak, én úgy szoktam mondani, hogy mivel mi egy lovas nemzet vagyunk, hogy kinyílt a karám ajtaja. Tehát eddig mi egy karámba voltunk bezárva. Nagyon...
0: De jó az nekünk, hogy minden, bocsánat, szabad ne feled, hogy minden egyszerre ömlik a nyakunkba?
1: Kőkemény. Ez kőkemény. Ez nagyon-nagyon kemény. Nagyon nehéz. Az idegrendszert nagyon próbára tevő. Viszont amikor már annyira nagy a kínnyomás, tehát annyira sok a szorongó, túlpörgött, akár ADHD, és mert most már annyiféle címke van rá, hogy már követni hogy... sem tudod, hogy mennyi minden van. Ember, akkor rá kell, hogy jöjjön ki, akkor kellenek most már technikák, hogy itt most már nem fogok tudni egységben maradni, és nyugis lenni, hogyha csak sodródom, mint egy kis kavics a folyóban, hanem meg kell állnom nap, mint nap, és ki kell alakítanom azokat a fogódzókat, amik a saját tengelyemet megerősítik, hogy ne izegjek, mozogjak, hanem úgy megtaláljam a saját stabilitásomat. Ugye erről is millió egy könyv van, hogy hogyan tudod a digitális zajt kiszűrni, hogy hogyan tudsz elcsendesülni. Kezd divat lenni a meditáció, rengeteg úton, technikával, módszerrel közelítik meg. Én is egy csomót megmutatok, légzés technikákat, gyakorlatokat adok át. Egyébként megyek tovább én is fejlődni benne, mert most megyek Butejkó tanfolyamra, ilyen mélyebbre, ahol
0: tehát folyamatosan fejlesztem
1: Fejlesztem magam, és tanulok.
0: Én azért örülök neked, egyébként az összes könyvednek, mert majd erre is válaszolj, kérlek, hogy szeretsz egyáltalán írni, vagy az írás az nem esedik-e az idővel egyre inkább, vagy már fáraszt is?
1: És.
0: Hogy vagy vele?
1: És nagyon-nagyon készülök arra, hogy valamikor, amikor tudok majd lassulni, egyelőre csak tervben van, tehát hogy elképesztő, eldöntöttem tavaly, hogy na, ebben az évben lassulok, mert január 2-án nagymama lettem, és hogy jaj, de jó, köszönöm, hát életem legfantasztikusabb több mint kalandja. Egyrészt ott voltam a lányom szülésén, tehát én voltam az első, aki láttam szó szerint kijönni az unokámat a lányomból, végig a vajudás alatt, hihetetlen beavatás, és utána egy hónapig velük laktam, és közben írtam a könyvem, tehát közben is, mert nekem február elején kellett leadnom, és január 2-án született Merse, és akkor így úgy volt voltam vele, hogy Istenem, kellett nekem ezt bevállalni, de hát annyira azt éreztem, hogy én a 60. szülinapomra ki akarok ezzel jönni. És hogy nem sikerült lassulni, sőt, a sors iróniája, hogy annyira akartam lassulni, ugye ez is a, ebben a poláris világban valamit nagyon akarok, akkor biztos, hogy az ellenkezője jön, hogy még ilyen soha nem volt, hogy február végére nekem úgy képzeld, de az egész évem tele. Tehát már nincs szabad hétvégém, ebben vannak utazások, családi nyaralások, tehát hogy nem végig meló, de az is mindenbe van osztva. És ilyen még sosem volt, hogy nekem már februárban a jövő évi naptáram telik, ahhoz képest, hogy lassulni akarok. Bár hozzáfűzöm, a heti másfél nap unokázásból nem engedek. Tehát azért az ennyi lassulás van benne. És tervezem azt, hogyha tényleg majd eljön az az idő, hogy lassulok, akkor én nem ilyen spirituális, pszichológiai, önismereti típusú könyveket szeretnék írni, hanem egyrészt majd az unokámnak mesekönyvet, mondókáskönyvet és szép irodalom. Tehát ahhoz sokkal jobban be kell lassulni.
0: No, hát akkor még lesznek meglepetések. Van,
1: én tele vagyok tervekkel, tehát azt érzem egyébként, hogyha három lenne belőlem, mindnek tudnék feladatot adni.
0: Na, de azért
1: mindnek
0: jó, hogy ilyen hát nem könnyű témákat is ugye megfogsz. Nem a derűre gondolok.
1: Drágám, itt van külön fejezet a halálhoz, mert én azt gondolom, hogy a legfontosabb témák egyike, mert hogy minden vonalról úgy tartják a igazán nagy szakértők, hogy a legnagyobb félelme az emberiségnek a halálfélelem. Ez nagyon rég ki lett mondva, és ez ott van a mélyben, és derűsnek lenni úgy, hogy folyamatosan szőnyeg alá seperjek egy óriási kollektívben ott levő félelmet, nem lehet, tehát külön fejezet van már ebben a könyvemben is a tudatos meghalásnak. Én szeretnék majd tudatosan fölkészülni rá, sőt, már most megígérem neked, hogy majd amikor idős leszek, hát ez még nem most van, de én hogyan halljunk meg tudatosan kurzusokat is szeretnék csinálni. A végre egy kurzus, ahol mindenki a célcsoportom. Mindenki ez a jogos, célcsoportom, jogos. Ugye? Mert hogy egy tudatos embernek méltatlan, hogy tabuvá tegye a kilépést. Méltatlan, és most már nagyon sok éve gyűjtöm a haláltémájú könyveket, komoly sorozatom van a perzsa, az egyiptomi, ugye a tibeti, az nagyon ismert, de rengeteg kultúrának a halál felfogásából, illetve hát nagyon szép beavatásokat is kaptam az életben, mert az apusom nálunk halt meg, mi kísértük át a másik oldalra. Az apámmal is megcsinálhattam egy 48 órás holttestével a andokbeli sámánok halálszertartását. Tehát ebben a könyvben ahhoz, hogy derűsek legyünk, el kell fogadnunk azt, hogy igen, ez is az élet része, és hogy egyébként meg azt gondolom, hogy tehát nem az ismeretlen a félelmetes, de ha belemegy a saját születésed megismerésébe, és erre nagyon-nagyon klassz technikák vannak, erről is írok a könyvben. Mert ahogy megszületsz, az meghatározza azt, ahogy meghalsz. Erről már a Tóra, a Talmud, az ősi szakrális könyvek is írnak. Születés és halál ugyanaz a mintázat. Véget ér valami, és megszületik valami új. Amikor megszületsz, véget ér az anyamében töltött állapot, tehát az meghal, oda már vissza nem még többet, az biztos, és megszületsz valami egészen másra. Az út is hasonló, ugye a klinikai halálból visszatértek is, mind arról számolnak be, hogy egy szűk folyosó mennek, és aztán hirtelen hatalmas fény. Ha a természetes az úton ugye, születsz is, ugyanúgy a szülőcsatornából kijöve, ugye először találkozik a fénnyel a baba, és a saját születésünk megismerésének nagyon sokféle útja van, ezeket úgy hívják, hogy rebirthing, vagy újjászületés technikák, amiket lehet vízben, én csináltam vízben, meditációban, fizikai testgyakorlatokkal, de ezek mind ilyen módosult tudatállapotban levő nagyon mély megélések, ahol tényleg, ha te megéled azt, hogy igen, meghal egy állapot, én végigmegyek ezen a szülőcsatornán, és egy másik világba lépek bele, és gyakorlod a kontroll nélküli állapotokat, gondolok itt konkrétan transz légzésre, tehát transz állapotokba kerülsz, akkor lehet kondicionálni magunkat arra, hogy ne féljünk a irányíthatatlan, kiszolgáltatott és ismeretlentől, mert egyébként ezt már átéltük.
2: A Slágerkult.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Megalakult az új országgyűlés, megválasztották a miniszterelnököt és a házelnököt is. Barna medvét láttak az Aggteleki Nemzeti Park déli részén. Mintegy 2,3 millió beteget látnak el évente a mentők. Köszöntöm a hallgatókat, a Sláger FM híreit és Gáltót Andrást hallják. Az áprilisban megválasztott képviselők ünnepélyes eskütételével megalakult az országgyűlés szombaton. A képviselők a történelmi zászlók előtt tettek esküt. A 199 fős országgyűlésben a Tisza pártnak 141, a Fidesznek 44, a KDNP-nek 8, a Mi Hazánknak 6 képviselője van. Az alakuló ülésen megválasztották miniszterelnöknek Magyar Pétert. A választáson győztes Tisza párt elnökét 140 igen szavazattal, 54 nem ellenében és egy tartózkodással választották. Meg. A képviselők szavaztak az országgyűlés elnökére is, ezt a tisztséget Forsthoffer Ágnes töltheti be. Ezt követően nyílt szavazással megválasztották az országgyűlés alelnökeit, törvényalkotásért felelős alelnökét és jegyzőit. Barna medvét láttak az Aggteleki Nemzeti Park déli részén, Égerszög település külterületén egy szórón szombat reggel, közölte a Nemzeti Park közösségi oldalán. A megfigyelt állat tavaszi kondícióban lévő kifejlett fiatal egyed. A medvék előszeretettel látogatják ezeket a vadászati létesítményeket, mint ahogy erre már több példa is volt korábban, így tavaly tavasszal is. Ekkor szintén Égerszög térségében észleltek medvét a mostani hely közelében. Az állat mozgásáról jelenleg nincs több információ. A Nemzeti Park honlapján azt javasolták a túrázóknak, hogy amennyiben medvével találkoznak, hátráljanak lassan azon az úton, amelyen jöttek, és kerüljék ki minél nagyobb körben az állatot. Amíg a medve nem veszi észre, ne csapjon zajt, mert azt támadásnak veheti a ragadozó, és ne zárják el a medve menekülési útvonalát, hagyjanak neki helyet. Mintegy 2,3 millió beteget látnak el évente a mentők, közölte az Országos Mentőszolgálat kommunikációs osztálya az MT-vel a mentők napi alkalmából. Az Országos Mentőszolgálat május 10-én ünnepli megalakulásának 78. a Magyarországi Szervezet életmentés megkezdésének 139. évfordulóját. Az OMS pénteken a Nemzeti Színházban tartott ünnepséget, amelyen több mint 200 magasabb szintű elismerést adtak át a szolgálat munkatársainak. Más elismerést országszervezet 1700 mentőszolgálati és ügyeleti dolgozó vehetett át. Elindult a Katolikus Caritas Vára Nyár elnevezésű adománygyűjtő kampánya, melynek célja, hogy a hátrányos helyzetű gyerekek számára biztosítsanak ingyenes nyári táborozást. A segélyszervezet idén is csaknem 4000 gyermek nyári kikapcsolódását támogatja az ország több pontján. A 10 hetes szünidő alatt balatoni üdülőkben, plébániákon és közösségi szállásokon szerveznek programokat, kirándulásokat és strandolást. A szervezet hangsúlyozta, az adományok közvetlenül ahhoz járulnak hozzá, hogy minél több rászoruló gyermek számára válhasson élményi a nyár. Ónód és Bugyi mellett kétszer Dunaharaszti ad otthont a Magyar Jetski Bajnokság idei állomásainak. A Magyar Szövetség szombati sajtóközleménye szerint minden eddiginél szélesebb nemzetközi nyitással rajtol az idény, ami azt jelenti, hogy a külföldi versenyzők előtt is szélesre tárják a kapukat. Az idei versenynaptár nem csak a rutinos pilótáknak tartogat lehetőségeket, hanem azoknak is, akik most kóstolnának bele először a jetski világába. A nyári sportág csúcspontja ezúttal a Győr-Győrzámolyban július 17-e és 19-e között sorra kerülő Európa-bajnoki futam lesz.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most folytatódik a Slágerkult, a legnagyobb slágerek változatosan.

0: Ez a Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Ez továbbra is a Slágerkult, amit hallgatnak, örülök, hogy itt vannak. Spitzer Gyöngyi Somának pedig még inkább örülök, hogy megtisztelt és mesél nekünk. Hát olyan témákról, amit szerintem mástól nem is fogadnánk el, csak tőle is. Ez a jó, ezt akartam az előbb is mondani.
2: Ez túlzás, András.
1: De tőled könnyebben befogadjuk.
2: Ez túlzás.
1: Mert te olyan vagy, mintha a családtagunk lennél. Már annyit láttunk az elmúlt évtizedekben, hogy beépültél a bizalommal.
2: Én nézd, de az biztos, hogy én nem mondok mást, mint amit hiszek és gondolok, és ez életem egyik luxusának tartom, hogy semmilyen kompromisszumot nem kötök.
1: Hát és ne feledd el, hogy van egy nagyon nagy erő még a tudáson kívül a kezedben, a zene, amivel segítesz, az mindig egy plusz erő.
2: Képzeld, visszatértem a jazzhez.
1: Hát hál' Istennek.
2: Olyan elementáris, hogy
1: én
2: az
1: hallgatom
2: valami
1: a mai napig a dalaidat. A Bossa című dal a kedvencem.
2: Ezeket
1: mind ismerem.
2: Most értem meg. Képzeld, most volt nemrégen a Budapest Jazz Clubban egy koncertünk, és tegnap kaptam egy visszajelzést egy hölgytől, hogy hát az egy dolog, hogy ő nagyon élvezte, az édesanyjával jött el, meg jól érezték magukat, de hogy valami elképesztő nyugalom töltött el őket, és másnap reggel így írta, hogy anyummal megállapítottuk, hogy ilyen jót még soha nem aludtunk, anyum mondta, hogy ő egyszer se kelt föl. És ezen így elgondolkodtam, hogy ezek nagy dolgok, hogy valami mély belső békét tudtam adni, és szerintem ezt tudod, mi lehet? Az ősbizalom. Uh-huh. Hogy olyan szabadsággal és olyan ősbizalommal élem meg az életemet, és adom át, tehát az, amikor énekelsz, és közben háromszor történt meg az, hogy konstatáltam, hogy énekelek, de ez nem én csinálom, hanem történik általam, velem visz valami, és én csak ráülök, és hozzáfűzöm, hogy én régen fiatalon, én tripla M voltam, mohó, mulatos, mazsola. Uh-huh. Tehát nagyon, nagyon bírtam hozzá piálni. És most már évek óta én egyáltalán nem fogyasztok alkoholt, én mohó, mulatos, mazsoliból mértéktartó, meditáló mazsoli lettem, hát ilyen a klimax, sok mindent kiégetett, és hogy ez mennyivel jobb és erősebb tiszta tudattal, az elképesztő. És meghallgatom, mert tegnap Zalaegerszegen volt előadásom, és a kocsiban pont a BJC-s koncertet, meg előtt az 5-ös 10-ben is volt koncert, végig hallgattam kétszer oda-vissza, és nagyon kritikusan hallgatom magam, egyébként nagyon hallom az alulintonált hangokat, erre nagyon van fülem. És így azt mondtam, hogy bébi, most értél be? És hogy olyan hosszú utat kellett megtennem, amíg nem énekelhettem, nem azért, mert én nem akartam, hanem mert a sorsomban nem ez volt benne. Uh-huh. És én nagyon nehezen fogadtam el, amikor több asztrológus, a személyre szóló képlet, az azt jelenti, hogy a pontos, bepontosított születési óra perc, mert egyébként semmit nem számít az egész, ha nincs bepontosított.

0: szolgálatot, és ezt el kellett fogadnom, és ez mostanra szolgáltam már annyit, hogy visszatérhettem a zenéléshez, úgyhogy a 60. szülinapomra egy nagyon izgalmas műsorral készülök, mert hogy május 29-én leszek 60, és aznap is ünneplem, mert hogy hiszem azt, amit a régi időkből tartanak sokan, hogy a születésnap egy olyan mágikus belépési pont, amikor ha te a szívedből kívánsz valamit, tehát nem egóból,
1: igen,
0: hanem tényleg ugye a lelkedből, akkor az teljesül. És a koncert első, vagy nem is koncert, bocsánat, az ünneplés első része, azt úgy neveztem el, hogy Soma Summarum, az azt jelenti, hogy az egész életemet summázom, nagyon pörgős, nagyon aktív. Nem, valójában végigveszem az első OA, egyébként az unokám OA-ját fogom bejátszani, mert azt felvettem. Aha. Az első OA-tól mind a mai napig úgy, hogy nagyon tudatosan 4-5 perc duma, utána jön egy odaillő zeneszám, ami nagyon azt hozza, amit bent tartalmában addig arról beszéltem. Kiváló zenészekkel, és hát így lesz egy óra 40 perc, nagyon izgi, nagyon pörgős. Onnan tudom, hogy izgi, mert a gyerekeim nagyon kritikusak, és a lányomnak elolvastam, és végig élvezte, azt mondta, anya, ebből könyvet kell írni, ez olyan érdekes. És egyébként, bocsánat, hogy ilyen nyersen mondom, de olyan jó, odabasszós lesz, szóval nem fogok belefinomkodni, mert azért nekem az eleje az húzós volt, kemény volt, nehéz, sok tehát szenvedéssel hitelesen teli, és nem akarom szépítgetni, hanem így már kicsit felülről nézve, hogy hogyan tudtam azokat a traumákat, fájdalmakat, sérüléseket transformálni, mert én hiszem azt, hogy minden nehézség, ha megértem arra, hogy megértsem, hogy értem való, akkor az átalakul erővé, karizmává, átadni való tudássá. Szóval nagyon szerintem izgalmas lesz, sok zenével tarkítva, majd az első rész végén kirakjuk az összes széket oldalra, és elindul egy közös varázslás, kapcsolódás, egymás szemébe nézés, nyilván aki nem akar részt venni, az vagy oldalra leül, vagy kimegy a büfébe, de hogy azt már egy másik csapattal csinálom, az Új Nők zenés szeánsz a csapatommal, Szirtes Edina Mókus, Kovács Sára Dizna, Mákó Kató, az már a női zenekarom, és hát velük ilyen zenés szeánszokat szoktunk csinálni, amiben közös mantra éneklés, gyógyítás, ilyen nagyon lightos bodywork, tehát kapcsolódások, érintések vannak, és hát az én kívánságom, hogy mit kérek a születésnapomra, az az, hogy ez az ország, ami tulajdonképpen Szent István óta ketté van szakadva.
1: Igen.
0: Ezúton ajánlom a Böcsök Mária nevű történésznőnek a Ketté szakadt Magyarország című könyvét, hangos könyvét, ha bárki beüti a keresőbe így, hogy Ketté szakadt Magyarország, kijön ennek a nagy tudású idős történész asszonynak a könyve, aki végigvezeti, hogy mindig ketté voltunk szakadva, hogy most, hogy én már 60 vagyok, de most született meg az unokám, és aztán lehet lesz másik unokám, hogy az én unokáim egymás lehúzó, egymásnak feszülő országban éljenek, hanem maradjanak ebben a tényleg elképesztő adottságokkal teli,
1: igen,
0: gyönyörű országban, ahol mi egy szakrális nyelvet kaptunk, egy isteni kódnyelven beszélünk. Tehát ez a magyar nyelv, ez egy csoda. És hát az is, hogy mi vagyunk egész Európában a legmélyebben a magmához, ugye, azért igen, van igen, itt ennyi hővízünk, tehát a csodákkal teli ország, és hogy valahogy kezdjünk el emelkedni, kezdjük el megérteni egymást, kezdjük el elfogadni egymást, és ebből a széthasítottságból kezdjen el emelkedni
1: közeledni
0: az ország.
1: Egymáshoz.
0: És az a terv, hogy amit ott megélünk, az a 400 embert várok, még lehet jönni.
1: Elmondtuk a
0: jönni. Ha bárki fölmegy a weboldalamra, bemondhatom, somamamagesa.hu, akkor ott vagy rámegy arra, hogy május 29, vagy egyáltalán somamamagesa.hu, ott látja az események között, hogy 60. születésnapi est, vagy somamamagesa.hu/életjáték, mert így neveztem el az estet, akkor látni fog mindent, hogy ez hol lesz. Egyébként a Ligetben egy nagyon szép nagy termet béreltem, Versailles terem, és amit ott mi létrehozunk érzést, tehát amit ott együtt varázsolunk, hogy mi idegenek egymás szemébe tudunk nézni, hogy tudunk menni ilyen nagyon finom elemelt zenét,

0: a térben, hogy merünk kapcsolódni, nem mint a idegenek, akik állandóan rettegnek a másiktól, ki mit gondol, mert el kell, hogy jussunk oda, hogy mindenki olyan, amilyen lenni tud, amilyennek lenni kell, és mindenki egyedi, egy ilyen új lenyomat van. Tehát évezredek ringanak a derekunkban, iszonyú sok mindennek kellett történni, hogy te pont ez az egyedi, egyszeri András legyél, én ez az egyedi, egyszeri Gyöngy, és hogy hogyha elengednénk azt az illúziót, hogy bárkinek is másmilyennek kéne lennie, mint amilyen, akkor valami elképesztő áttörés lehetne, és akár jól is érezhetnénk magunkat. És ez lesz a kérésem, hogy amit ott létrehozunk érzés, mert én tudom, hogy ezt létre tudom hozni, mert én ezt nagyon sok táboromban, meg fesztiválokon megcsináltam, tehát itt is megcsinálom, ebben van gyakorlatot.
1: Tehát a két rész között.
0: Nem, ez a második rész. Ez maga a második rész. Okay. A két rész között büfé van. Ez maga a második rész, és ezt kifeszíteni az országra. Ezt akarom energetikailag így ráhúzni az országra, mert úgy tartják, hogy a tüzes ló éve az elképesztő csodákra és robbanásra és radikális változásra képes, és ezt fogom kérni a születésnapomon, mert bármilyen nagyképűnek tűnik, nekem konkrétan mindenem megvan. Így, hogy már unokám is van, tényleg azt tudom mondani, hogy mindenem. Majd még egy lányunokat talán, no.
1: Oké. Okay. Azon gondolkodtam, hogy most hallgatlak, hogy ha mindezt a tudást át tudtad volna vinni az őrült 3M-es korszakodba anno, akkor az minőségébb lenne, vagy jó volt az is, hogy megtörtént?
0: Hát épp az előbb mondtam azt, hogy én már elengedtem azt az illúziót, hogy másképpen kellett volna csinálnom. Okay. Nyilván, hogy rengeteg hülyeséget csináltam. Én látom, hogy egy sérült kislány voltam. Egy zabolátlan vatkanca. Tehát nagyon sok minden nem dolgoztam föl. Tehát nekem nem volt könnyű gyerekkorom, és az az apaseb, amivel én elindultam, tehát az abból úgy összekapni magam, hát nagy szeretett koldus voltam. Nyilván ez kellett a csodálatos férjem, meg az, amit ő adott, az elképesztő türelem, amíg várta, hogy az ő vatkanca felesége szépen szelidül, de hát közben rengeteg önmunka is ott volt. Nem bánok semmit. Csak azt, hogy a gyerekeimnek nem írtam az aranyköpéseit, úgyhogy az unokámnak fogom.
1: Na de ő mennyi idős?
0: Azt bánom, hogy csak a naplóimat értem, annyira grafomám, hogy visszakanyarodjak az íráshoz, hogy 13 éves korom óta minden mai napig írok naplót. Az azt jelenti, hogy innen a földtől hát körülbelül eddig érnének a kis füzetek.
1: De miért fontos az neked?
0: Most már az akkor annak idején pont a sérült kislány gyógyítottam vele. Ösztönösen ráéreztem,
1: mert a terápia, az írás.
0: Hogy dolgok, amiket senkinek nem mondtam el, de a barátnőknek sem, mert volt bennem valamilyen büszkeség, hogy ne sajnáljanak. És ezeket mind kidolgoztam magamból azzal, hogy írtam. Tehát gyógyításnak szántam, úgy is neveztem el, hogy titkoló, és azt gondoltam, hogy soha senkinek nem fogom megmutatni. Mind a mai napig kérdés számomra, hogy a gyerekeimre hagyjam, ismerjétek meg anyátok mozgalom, vagy elégessem, de abban biztos vagyok, hogy megint visszahozzak egy témát, ami már volt, hogy a halálra való legjobb felkészülés, ha szégyentelenné válunk. Tehát ha eljutunk oda, hogy semmit nem szégyellek, amit tettem, teszek, gondoltam, gondolok, éreztem, érzek, akkor az azt jelenti, hogy amikor majd Káron viszi át a ladikján a lelkemet a túlvilágra, abban a 40 napban, amikor én hiszem azt, hogy szembesülnünk kell azzal, amit elkövettünk, és hogy a pokol nem más, mint mindaz a fájdalom, rossz érzés, amit másnak okoztam. Szóval, hogy ezt jobb itt feldolgozni, mert itt még van lehetősége arra, hogy kimondd azt, hogy sajnálom azoknak, akiket megbántottál.
1: Na jó, hát szerintem annyi útravalót adtál most, aki tud a sorok között nem csak olvasni, hallgatni, és az most annak lesz, mint gondolkodni, de a Derű mágiája című könyvet szívből ajánljuk. Olvassák el, mert a derűnél nincs fontosabb. Úgyhogy megint egy olyan témát hoztál, ami a legnagyobb kapaszkodó.
0: Igen, és most olyan világ van, hogy érdemes tenni azért, hogy stabil, önmagát megtartani tudó, élet, ember szerető, derűs emberek legyünk, úgyhogy kívánom, hogy így legyen, és remélem, bízom benne, hogy adok vele, és nagy szeretettel várok mindenkit május 29-én.
1: A Ligetben. Igen. És Soma, mamagésa.hu, ott minden pontos, minden fontos ott információ van. Ott van. A könyv már bent van a boltokban?
0: Persze.
1: Oké. A derű mágiáját keressék, kedves hallgatóink. Én is ebben hiszek egyébként, szerintem, aki szereti az életet, az alapvetően derűs.
0: Igen, igen.
1: Úgyhogy mert nagyon egy nyelvet beszélünk. Nagyon élveztem azt, hogy itt voltál, és gyere gyakrabban, mert hívjátok. sok mérföldkövet teszel le, hogy van miről
0: köszönöm,
1: beszélni.
0: András.
1: Mindig vigyázz magadra, és a hallgatóknak mondom, hogy azt a sok-sok energiát, amit Soma beletesz az összes imádott hivatásába, azt a figyelmükkel viszonozzák, az a legtöbb, amit tudod, hogy sok csillogó szempár neked mindenhol, akkor a tiéd is csillogni fog, nagy
0: köszönöm.
1: Baj. Nem lesz, kövessék, szeressék, és Somától most elköszönök, önöktől még nem, folytatónak a legnagyobb slágerek változatosan, és egy búcsú erejéig még vissza fogok térni.
2: Ez a Slágerkult.

0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak. Suma Mama Gésának nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjavával. Most jönnek a legfrissebb hírek, aztán kezdődik a sláger hétvége. Tartsanak velünk a folytatásban is. Engem Esmiller Andrásnak hívnak. Vigyázzanak magukra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Letették az esküt a képviselők, megalakult az új országgyűlés, felújíthatják a Petőfi hídat, kiírták a közbeszerzést. Terápiás nyári táborokat indít a Mosoly Alapítvány. Ezek a Sláger FM hírei, Molnár Róbert vagyok. Az áprilisban megválasztott képviselők ünnepélyes eskütételével megalakult az országgyűlés szombaton. Az új parlament megalakulásával megszűnt a 2022-ben hivatalba lépett Orbán Viktor vezette Fidesz-KDNP kormány megbízatása. A képviselők a történelmi zászlók előtt tettek esküt. A nemzetiséghez tartozó képviselők nemzetiségi nyelvű esküt tettek, lovári, beás, román és horvát nyelven. Az ezt megelőző mandátumvizsgálat során a megbízó leveleket szabályszerűnek találták, így a parlament egyhangulag 193 igen szavazattal igazolta a képviselők és a nemzetiségi szószólók mandátumát. Komplex felújítás előkészítésére írt ki közbeszerzést a Petőfi hídra a Budapesti Közlekedési Központ ZRT. A nyertes tervezőnek a felújítás dokumentációját is el kell készítenie, beleértve az engedélyezési terveket és a szükséges engedélyek beszerzését. A tervezés érinti az acélszerkezet teljes korrózió védelmét, a saruk és villamos pálya cseréjét, valamint az útburkolat megújítását is. A járdát kiszélesítenék, hogy külön gyalogos és kerékpáros sávot alakítsanak ki, és a híd 1937-es eredeti arculatát is visszaállítanák új díszkivilágítással együtt. A vízes élőhelyek védelmét szolgáló intézkedések és fejlesztések a természeti értékek hosszú távú fenntarthatósági szempontjait figyelembe véve valósultak meg 2020 és 2025 között, közölte az állami számbevőszék. Az országos ágazati stratégiák, programok és források összehangoltságát, eredményességét, az irányítási, adatgyűjtési, monitoring és döntéstámogató rendszerek működését vizsgálták 5 évre visszamenően. Megállapítások alapján az ellenőrzött szervezetek eredményesen járultak hozzá a természetvédelmi és környezeti kérdésekkel kapcsolatos szemléletformáláshoz. A nemzeti park igazgatóságok a környezeti kihívásokra döntően az uniós források függvényében tudtak eredményesen reagálni. Ingyenes, terápiás nyári táborokat indít a Mosoly Alapítvány pszichoszomatikus tünetekkel és szorongással küzdő gyerekeknek. A jelentkezési határidő azonban vészesen közeleg. A budapesti turnusra már csak ma, a Török Bálintira pedig május 20-áig lehet leadni a jelentkezést a kevés férőhelyre, ahol a gyerekek célzott szakmai segítséggel sajátíthatnak el megküzdési technikákat. A részvétel nem automatikus. A budapesti táborba a szülőkkel folytatott konzultáció alapján válogatják be a gyerekeket. A Török Bálinti csoport indulása előtt pedig a jelentkezőkkel és szüleikkel egyéni interjút készítenek. Tévhit, hogy fogeltávolítás után nem szabad tejterméket fogyasztani, derül ki a Semmelweis Egyetem új oktató videójából. A szakemberek szerint bátran lehet tejterméket tartalmazó leveseket, püréket vagy turmixokat fogyasztani. Arról, hogy mit érdemes kerülni a beavatkozás után, dr. Jób Fancsali Árpád, a Semmelweis Egyetem arc, álcsont, szájsebészeti és fogászati klinika egyetemi tanára beszélt a Sláger FM-nek.
3: Azt feltételezték és azt gondolták, hogy a baktériumokat és a táptalajon tenyésztik, és hogy a tej is egy ilyen táptalaj, és az nem tesz jót a szájüregbe, de a szájüregnek elég magas a kimosó hatása, vagy a nyáltermelése miatt nem maradnak ezek a folyékony tejtermékek úgy. Amit szoktunk tiltani fokhúzás után, az a apró magas ételek, amik be tudnak menni a húzás sebébe, meg a kávét, a alkoholt, mert ugye az a vérzés kockázatát fogja növelni.
2: A szakemberek hangsúlyozzák, a beavatkozás előtt fontos a megfelelő szájhigiénia, valamint a gyógyszerekről és krónikus betegségekről való tájékoztatás.
4: A mai nap folyamán sok napsütésre számíthatunk a térségben. Az időnként megjelenő felhőkből számottevő csapadék nem várható. A legtöbb helyen mérsékelt marad a keleti és délkeleti szél, de néhol egy-egy élénk széllökés előfordulhat. Most nagyjából 13 fokot mérhetünk, délután pedig 25 fok körül alakul majd a hőmérséklet. Vezessenek óvatosan, a hétvégén az M1-es metró helyett a Mexikói út és az Oktogon között pótlóbusz közlekedik karbantartás miatt. Az Erzsébet királyné útja aluljáró és a Ferenciek tere között az 5-ös autóbusz a Hősök tere és a Deák Ferenc tér között a 105-ös és 210-be autóbusz igénybevételét ajánlják. Hétvégére lezárták a pesti alsórakpartot, az Erzsébet híd és a Margit híd között átadták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Rendezvényt tartanak a Hung Expo területén, ezért a környéken a szokottan erősebb forgalomra számítsanak, a 10-es autóbusz pedig napközben sűrűbben indul. A mai napon üzemkezdettől egészen 8 óra 30-ig az 1-es villamos a Göncz-Árpád városközpont és a Lehel utca Róbert Károly körút között nem közlekedik karbantartás miatt. Pótlóbusz jár a Göncz-Árpád városközpont és a Vágány utca Róbert Károly körút között. Útszűkületre készüljenek a 7. kerületben a Péterfi Sándor utcában a Lotel Billel utca előtt építkezés miatt. Hétfőn 5 és 6 óra között lezárják az érintett útszakaszt. 06:30, 30:35, 95:8-as pedig a hívható számunk. Ide várom a legfontosabb közlekedési információkat. Jó utat kívánok mindenkinek!
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
4: 6 óra után pár perccel jó reggelt kívánok mindenkinek, indul már is a Sláger hétvége itt a Sláger FM-en. Én Csáki Attila vagyok, és érkeznek nálunk ebben az órában is a legnagyobb slágerek változatosan. Csak a Ken és az Innobody, ezt szól már is elsőként, tartsanak velem, jó reggelt!

0: Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel, változatosan jó reggelt kívánok mindenkinek. Ugye megnyílt a hétvégére a budapesti Food Truck Show, mintegy 25 ezer látogatót várnak a Kincsen Parkban. Hétvégén 40 food truck kínálat, a zenei programok és lóversenyfutamok várják az érdeklődőket. A fesztiválon húsos fogások mellett vegetáriánus, gluténmentes és nemzetközi street food különlegességek is helyet kapnak. Táj, mexikai, görög és olasz ízek egyaránt megjelennek. Vasárnap este adják át a közönség szakmai és influencer díjakat, 40 kiállító közül a legjobbaknak majd. Mindez a Kincsen Parkban ezen a hétvégén, tehát még a mai napon is, melyhez mindenkinek nagy kikapcsolódást kívánok, a Sláger FM-en pedig érkeznek a legnagyobb slágerek változatosan. Egy csíros slágerével folytatjuk már is most a reggelt. Jó időt ad és jó reggelt, jó ébredezést!
1: Hi Hungary, this is Ed Sheeran.
2: Sláger FM, minden, amit szeretünk.

Jó hétvégét, ez a Sláger FM, a legnagyobb slágerekkel változatosan a Sláger hétvégét hallgatják. Kinek mi lesz a mai program, merre mennek, mit csinálnak, akár ezt is megírhatják nekem mondjuk SMS-ben. A hívható számunk 0630 30 30 95 8-as, illetve megtalálnak bennünket a Viberen is. Itt a Sláger FM-en pedig az ébredés mellé hozom már is Belinda Carlisle slágerét, Circle in the Sand. Ez szól most nálunk, jó reggelt!

0: A mai nap folyamán sok napsütésre számíthatunk a térségben, az időnként megjelenő felhőkből számottevő csapadék nem várható. A legtöbb helyen mérsékelt marad a keleti délkeleti szél, de néhol egy-egy élénk széllökés előfordulhat. Most nagyjából 13 fokot mérhetünk, délután pedig 25 fok körül alakul majd a hőmérséklet. Vezessenek óvatosan, a hétvégén az M1-es metró helyett a Mexikói út és az Oktogon között pótlóbusz közlekedik karbantartás miatt. Az Erzsébet királyné útja aluljáró és a Ferenciek tere között az 5-ös autóbusz a Hősök tere és a De└];················Ferenc tér között a 105-ös és 210-be autóbusz igénybevételét ajánlják. Hétvégére lezárták a pesti alsórakpartot, az Erzsébet híd és a Margit híd között átadták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Rendezvényt tartanak a Hung Expo területén, ezért a környéken a szokottadnál erősebb forgalomra számítsanak, a 10-es autóbusz pedig napközben sűrűbben indul. A mai napon üzemkezdettől egészen 8 óra 30-ig az 1-es villamos a Göncz-Árpád városközpont és a Lehel utca Róbát Károly körút között nem közlekedik karbantartás miatt. Pótlóbusz jár a Göncz-Árpád városközpont és a Vágány utca Róbert Károly körút között. Útszűkületre készüljenek a 7. kerületben a Péterfi Sándor utcában a Rottel Bilel utca előtt építkezés miatt, hétfőn 5 és 6 óra között lezárják az érintett útszakaszt. 06 30 30 95 8-as pedig a hívható számunk, ide várom a legfontosabb közlekedési információkat, jó utat kívánok mindenkinek!
1: És most folytatódik egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan. Sláger

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. A mai nap kezdődött a lomtalanítás Kőbányán. A lomokat szokás szerint körzetenként viszik el. A cím szerint kijelölt napon 18 órától lehet kihelyezni a hulladékokat, közölte a MUHU. A lomtalanítás alkalmával kizárólag a háztartásban feleslegessé vált nagy darabos hulladék, például elhasználódott bútor, ágybetét, szőnyeg helyezhető ki a ház elé. Ami kihelyezhető még a háztartásban feleslegessé vált nagy darabos hulladék, valamint ami mérete miatt nem helyezhető a kukába, például bútor, matrac, szőnyeg, bőrön, nagyméretű sportszer, úgyhogy Kőbányán érdemes felkészülni, itt a Sláger FM-en pedig érdemes felkészülni, hiszen érkeznek az ébredés mellé a legnagyobb slágerek változatosan. Pet Shop Boys és a Go West, Kessa Mári is most nálunk, jó reggelt!

0: reggelt kívánok mindenkinek, ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Nem sokára pedig majd vasárnap reggel 7 óra lesz, érkeznek a legfontosabb hírek és információk, viszont a következő órában is együtt rádiózhatunk majd itt a Slágeren, pedig most jön az óra zárásaként Szebla Carpenter slágere, szóval már is a TRZ, én Csáky Attila vagyok, számítok önökre a következő órában is, tartsanak velem, jó reggelt!
1: Ez a Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan.

0: Műsorajánló.
1: Egy kis pihenés a Velencei tónál, wellness hétvége a Mátrában, vagy kikapcsolódás Siófokon, és akár egy ékszervásárlási utalvány a Smuk üzletei jóvoltából.
0: Szólj bele, hogy mi szóljon!
2: Gyors vagy lassú, pop vagy dance,
0: most a hallgatók hangja számít. Keresd a zenei kvízt a slágerfm.hu-n vagy a slágerfm applikációjában,
2: és mondd meg, mit hallanál szívesen.
1: Mert a véleményed most wellness hétvégéket és értékes ajándékokat ér.
0: A legnagyobb slágerek változatosan a hallgatók döntései alapján. A Sláger FM-en.
1: A játék támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény. www.bmw-budapestmotors.hu. A Smuk Kékszer, az Avar Hotel Mátra Füred Superior, ahol az élmény újjáéled. avarhotel.hu. A Vital Hotel Nautis Superior, egy hajónyi élmény Gárdonyban. hotelnautis.hu. És a Premium Hotel Panoráma, az élmény új hulláma. premiumhotelpanoráma.hu.
0: Műsorajánlót hallottak.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Újra vár a Szegedi Szabadtéri Játékok. 2026-ban mesés zenés előadások, a Hősök Hajnala Táncmű, a Három Testőr Kaland Musical, Cinefonik filmzenei koncert a Budafoki Doknányi Zenekarral, Bizé Kármenje és a debütáló Wicked Musicalhoz feledhetetlen estéket a Dómtérre. Részletek szegedi-szabadtéri.hu.
4: Indítsd a nyarat korábban a Sziget Hotelben. Foglalj május 4-e és 17-e között májusi vagy júniusi pihenést félpanzióval, akár 15% kedvezménnyel. Élvezd a tóparti panorámát, a wellness élményeket, családbarát szolgáltatásokat és a 4 csillagos kényelmet. Részletek és foglalás hotelsziget.com.
5: Hé, hová tűnt a Fanan humuszom a hűtőből? Ja, tegnap megettem az egészet. Hát igen, a Fanan humuszokkal csak egy baj van. Ha egyszer megkóstolod, már nem tudod abba hagyni. A legkiválóbb alapanyagokból készülnek, tradicionális családi recept alapján, és a karakteres fűszerezés teszi őket igazán ellenállhatatlanná. Keresd mind a 8 ízt a boltok polcain, de vigyázz, egy doboz sohasem elég. Fanan, a finom ízek hagyománya.
6: Elegancia, luxus, a nyugalom új dimenziója. Ez a Hotel Divinus Debrecenben, a Nagyerdő ölelésében. Tágas szobák és lakosztályok, wellness oázis, gasztrokalandok, személyre szabott élmények. Élj át a Divinus életérzést, ahol a kényelem stílusossá, a pihenés művészetté válik. Hoteldivinus.hu.
7: Mi a Gravír Expressnél hisszük, hogy küldetésünk a legjobb pillanatok megörökítése és megőrzése. A jövődnek. Ballagásra, diplomaosztóra, pedagógus napra és évzáróra is elképesztően jó ötletekkel készültünk. Válogass ballagási ajándékaink közül. GravirExpress.hu.
8: Rabszolga vagy a saját cégedben? Semmire nem marad időd? Ha nem vagy benne a cégnél, semmi sem működik? Ismerős? A Mini CRM-mel, a magyar fejlesztésű ügyfélkapcsolatkezelővel örökre elfelejtheted őket. A mi rendszerünkkel a céged nélküled is tökéletesen működik, és a kollégák mindig tudják a dolgukat. Nincs több napi szintű tűzoltás, és vége a 14 órás munkanapoknak. Csináld hatékonyabban! www.minicrm.hu.
9: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
0: Sláger FM.
10: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
11: Visszatértünk Európába, az új kulturális miniszter szerint a katonai hivatásban a lényeg nem a csillag, mondta a vezérezredes. Változik a menetrend a Váci és az esztergomi vonalon. Molnár Róbert vagyok. Magyarország ma szimbolikusan és a tettek mezején is visszatért oda, ahová történelme, kultúrája és szellemisége alapján ezer éve tartozik, Európába, a nyugati értékközösségbe, írta a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért felelős leendő miniszter Facebook oldalán szombaton. Tar Zoltán történelmi és szimbolikus pillanatnak nevezte, hogy az eskütételre május 9-én az Európa napon kerül sor. Mint mondta, ez a nap a béke, az újjáépítés és az összefogás szimbóluma, Magyarország számára pedig a magyar rendszerváltás egy új, talán leglényegesebb fejezetének megnyitását, a békés építkezés kezdetét jelenti. A most megalakult országgyűlés tagjai elődjeikhez hasonlóan jelentős díjazásban részesülnek, miközben munkafeltételeik megteremtéséhez bőkezű költségtérítést is kapnak. A képviselők tiszteletdíja havonta mintegy 2.200.000 forint, ami a tavalyi havi átlagos bruttó kereset háromszorosával egyenlő, írja az Index. A képviselőcsoportok vezetőinek számláira bruttó 4.400.000 forintot. A képviselői alapdíj kétszeresét utolják a tárgyhónapot követő hónap 1-én. A frakció vezető helyettesek, az állandó bizottságok elnökei és az országgyűlési jegyző bruttó 3.700.000 forintra jogosult. Forsthoffer Ágnes házelnök tiszteletdíja bruttó 5.892.000 forint lesz. A katonai hivatásban a lényeg nem a csillag, nem a külsőség, hanem a szolgálat, mondta Bőröndi Gábor vezérezredes, a Honvéd vezérkar főnöke a Ludovika Fesztivál részeként megtartott 100 napos ünnepségen szombaton Budapesten. Az ünnepség elnevezése arra a 100 napra utal, amely még hátra van a honvéd tisztjelölteknek a tisztavatásig. A Ludovika téren a Nemzeti Közszolgálati Egyetem épülete előtt a vezérkari főnök a tisztjelöltekhez szólva kiemelte, bármi történjen az elkövetkező 100 napban, bármilyen kihívás elé is állítja őket a sors, egyetlen felelősségük van, a hazát szolgálni mindenáron. Ez a felelősség nem elvont fogalom, ez konkrét döntésekben, mindennapi tettekben és adott esetben áldozatokban nyilvánul meg. A haza szolgálata azt jelenti, hogy készen állunk megvédeni mindazt, amik közös értékünk, a biztonság, a szabadság és Magyarország jövője, emelte ki. A budapesti lakásvásárlók már csak 23%-a vásárolt befektetési céllal az idei évben, derül ki egy nagy hazai ingatlanos cég elemzéséből. A budapesti piacot tavaly még a befektetők diktálták, ma már az első lakásvásárlók. A budapesti tranzakciók adatai egyértelmű trendet mutatnak. Januárban a vevők 32, februárban, márciusban 28, áprilisban pedig már csak 23%-a vásárolt befektetési céllal. Az átrendeződés elindítója egyértelműen az Otthon Start program volt. A budapesti vevők 38%-a élete első ingatlanát szerezte meg most áprilisban, ami a tavalyi év azonos időszakához képest több mint kétszeres arány. Menetrendváltozásokra kell számítani a Váci és az esztergomi vasútvonalon, mert helyreállítják a korábban megrongálódott váltót. Az esztergomi vonatok fővárosi végállomása a nyugati pályaudvar helyett Angyalföldre kerül, a veresegyházi járatok pedig Rákospalota Újpestről indulnak. A Szobi vonalon a Z70-es és minden második S70-es vonat a teljes útvonalon a nyugatiig jár. A nemzetközi vonatok napközben a keletiből vagy Vácról indulnak. A Dunakanyarba induló kerékpárosoknak a teljes útvonalon közlekedő Z70-es vonatokat, vagy a H5-ös hívet ajánlják.
12: A mai nap folyamán sok napsütésre számíthatunk a térségben, az időnként megjelenő felhőkből számottevő csapadék nem várható. A legtöbb helyen mérsékelt marad a keleti, délkeleti szél, de néhol egy-egy élénk széllökés előfordulhat. Most nagyjából 13 fokot mérhetünk, délután pedig 25 fok körül alakul majd a hőmérséklet. Vezessenek óvatosan, a hétvégén az M1-es metró helyett a Mexikói út és az Oktogon között pótlóbusz közlekedik karbantartás miatt. Az Erzsébet királyné útja aluljáró és a Ferenciek tere között az 5-ös autóbusz a Hősök tere és a Deák Ferenc tér között a 105-ös és 210-es autóbusz igénybevételét ajánlják. Hétvégére lezárták a pesti alsórakpartot, az Erzsébet híd és a Margit híd között átadták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Rendezvényt tartanak a Hung Expo területén, ezért a környéken a szokottan erősebb forgalomra számítsanak, a 10-es autóbusz pedig napközben sűrűbben indul. A mai napon üzemkezdettől egészen 8 óra 30-ig az 1-es villamos a Göncz Árpád városközpont és a Lehel utca, Róbert Károly körút között nem közlekedik karbantartás miatt. Pótlóbusz jár a Göncz Árpád városközpont és a Vágány utca, Róbert Károly körút között. Útszűkületre készüljenek a 7. kerületben a Péterfi Sándor utcában a Rotel Billel utca előtt építkezés miatt, hétfőn 5 és 6 óra között lezárják az érintett útszakaszt. 06:30-30-95-8-as pedig a hívható számunk, ide várom a legfontosabb közlekedési információkat, jó utat kívánok mindenkinek!
13: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
12: És 7 óra után pár perccel már is indítunk egy újabb órát itt a Sláger FM-en. Én Csáki Attila vagyok, és érkeznek nálunk ebben az órában is a legnagyobb slágerek változatosan. Casey és a The Sunshine Band és a Give It Up Soul már is elsőként tartsanak velem. Jó reggelt!

Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

hétvégét. Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Több mint 200 gyorshajtót mértek be áprilisban Pest-Erzsébeten. Sok gyorshajtót fogtak. A rendőrség adatai szerint a telepített trafiboxok a 20. kerületben 204 szabálytalanságot rögzítettek, de más városrészekben is sok gyorshajtót fogtak. A 2. kerületben 813, a 6. kerületben 246, a 3. kerületben pedig 163, a 15. kerületben 123 gyorshajtót mértek. A legnagyobb sebességet a 3. kerületben rögzítették, ahol egy autós 70 helyett 133 km/h-val haladt. Arányaiban a legsúlyosabb gyorshajtás az Andrássy úton történt, ahol 50 helyett 115-tel ment egy sofőr. Mindig tartsuk be a sebességhatárokat. Itt a Sláger FM-en pedig egy biztos érkeznek a reggel mellé a legnagyobb slágerek változatosan. Eminem és a Lose Yourself, ezt folytatja már is most nálunk az órát. Jó reggelt!

Jó pihenést, ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, nem sokára pedig majd 7:30 lesz, szétnézünk az utakon és ejtünk egy pár szót a várható időjárásról is. Ha pedig lenne friss közlekedési információk, azt várom mondjuk SMS-ben a hívható számunk 06303030958-as. MC Hammer és a You Can Touch This, ez folytatja már is most nálunk az órát. Jó reggelt, jó ébredezést mindenkinek! You can't touch this.

0: nap folyamán sok napsütésre számíthatunk a térségben. Az időnként megjelenő felhőkből számottevő csapadék nem várható. A legtöbb helyen mérsékelt marad a keleti és délkeleti szél, de néhol egy-egy élénk széllökés előfordulhat. Most nagyjából 13 fokot mérhetünk, délután pedig 25 fok körül alakul majd a hőmérséklet. Vezessenek óvatosan, a hétvégén az M1-es metró helyett a Mexikói út és az Oktogon között pótlóbusz közlekedik karbantartás miatt. Az Erzsébet királyné útja aluljáró és a Ferenciek tere között az 5-ös autóbusz a Hősök tere és a DeFerenc tér között a 105-ös és 210-be autóbusz igénybevételét ajánlják. Hétvégére lezárták a pesti alsórakpartot, az Erzsébet híd és a Margit híd között átadták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Rendezvényt tartanak a Hung Expo területén, ezért a környéken a szokottan erősebb forgalomra számítsanak, a 10-es autóbusz pedig napközben sűrűbben indul. A mai napon üzemkezdettől egészen 8 óra 30-ig az 1-es villamos a Göncz Árpád városközpont és a Lehel utca Róbert Károly körút között nem közlekedik karbantartás miatt. Pótlóbusz jár a Göncz Árpád városközpont és a Vágány utca Róbert Károly körút között. Útszűkületre készüljenek a 7. kerületben a Péterfi Sándor utcában a Rottel Bilel utca előtt építkezés miatt. Hétfőn 5 és 6 óra között lezárják az érintett utcakaszt. 06:30-30-30-95-8-as pedig a hívható számunk. Ide várom a legfontosabb közlekedési információkat. Jó utat kívánok mindenkinek!
1: És most! Folytatódik egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatos

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Nagyszabású Ki mit tud lesz gyereknapon Újpalotán. Énekes, táncos, versmondó és zenélni tudó gyerekeket várnak. Nagyszabású Ki mit tud versenynek az otthon. Május 31-én majd a Savoya Park, amin óvodás és általános iskolás korú gyerekek indulhatnak. Balog Edina, Szabó Máté és Vágó Bernadett színművészekből álló zsűri véleményezi az előadásokat, és az eredményhirdetés során több mint 120 nyereményt osztanak ki, köztük játékokat, könyveket, hamburgerezést, kokártozás, édességeket, továbbá belépőket a Csodák palotájában. A nevezés ingyenes, mindez Újbudán. Itt a Sláger FM-en pedig érkeznek a legnagyobb slágerek változatosan. Az ébredés mellé folytatjuk már is most a reggelt a Fortop slágerével. Jó reggelt, jó ébredezést mindenkinek!

0: Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Jó reggelt kívánok mindenkinek, nem sokára majd reggel 8 óra lesz, érkeznek a legfontosabb hírek és információk, viszont a következő órában is együtt rádiózhatunk majd. Alex Warren és a Fever Dream pedig jön már is az óra zárásaként. Számítok önökre a következő órában is, én Csák Attila vagyok, tartsanak velem!
1: Napjainkban ez a sláger. Ez a sláger. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: Műsorajánló.
1: Egy kis pihenés a Velencei tónál, wellness hétvége a Mátrában, vagy kikapcsolódás Siófokon. És akár egy ékszervásárlási utalvány a Smuk üzletei jóvoltából.
0: Szólj bele, hogy mi szóljon!
2: Gyors vagy lassú, pop vagy dance,
0: most a hallgatók hangja számít. Keresd a zenei kvízt a slágerfm.hu-n vagy a slágerfm applikációjában,
2: és mondd meg, mit hallanál szívesen.
1: Mert a véleményed most wellness hétvégéket és értékes ajándékokat ér.
0: A legnagyobb slágerek változatosan a hallgatók döntései alapján. A slágerfm-en.
1: Támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény. www.bmw-budapestmotors.hu. A Smuk Kékszer, az Avar Hotel Mátra Füred Superior, ahol az élmény újjáéled. avarhotel.hu. A Vital Hotel Nautis Superior, egy hajónyi élmény Gárdonyban. hotelnautis.hu. És a Premium Hotel Panoráma, az élmény új hulláma. premiumhotelpanoráma.hu.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Tartós árcsökkentés az Aldiban. Idén már több mint 1000 termékárát csökkentettük. Például a fél literes vitaminital 19% kedvezménnyel 245, a 100 g-os héj nélküli tökmag 24% kedvezménnyel 429 forint. Gyere és spórolj velünk minden nap!
4: Fedezd fel a Demjéni Cascade Hotelt, a természet és a luxus találkozását. Pihenj, töltődj, élvezz a barlangfürdő és a gyógyfürdő varázsát. Részletek és foglalás demjéncascade.hu.
5: A brit zenei ikonok 14 év után visszatérnek Magyarországra. Duran Duran élőben, június 28-án a Budapest Sportarénában. Több mint 100 millió eladott lemez, generációkat meghatározó slágerek. Egy este, ami történelem. Duran Duran, június 28-a, Budapest Sportaréna. Jegyek már elérhetők az eventim.hu weboldalon.
6: Jaj, hát ezt igazán nem kellett volna.
7: Ugye te sem ezt szeretnéd hallani? Menj biztosra, ballagásra, pedagógus napra, évzáróra és diplomaosztóra is. Válassz ajándékot a Gravír Express-től. Jó pufa, meghitt, elegáns vagy egyenesen zseniális. Rengeteg ötletünk és megoldásunk vár a gravirexpress.hu oldalon.
8: Fedezze fel a Dunakanyar ékszerdobozát a tavasz varázsában. Exkluzív környezettel várja vendégeit a Hotel Golden Palace szálloda, ahol a kényelem és az elegancia találkozik. Wellness élmények, különleges ízek és tökéletes harmónia várja. Itt minden önről szól. Foglaljon most www.hotelgoldenpalace.hu.
9: Május 8-a és 10-e között kuponnapok a Kökiben. Ráadásul egy autót is nyerhetsz egy hosszú hétvégére. Keresd a kuponokat a Köki appban, vásárolj és nyerj 3 napos autóhasználatot az Autópalasz jóvoltából. Frissítsd fel a ruhatárad, és irány a kikapcsolódás. Köki, több mint vásárlás.
10: A Toyota idei harmadik újdonsága, a 6. generációs öntöltő hibrid RAV4 megérkezett a Sakurába. Magabiztos jelenlét, modern technológia, megbízhatóság. Ismerje meg a legendás SUV legújabb változatát és egyéb kedvezményes ajánlatainkat a Sakura nyílt napokon, május 11-e és 16-a között. toyotasakura.hu.
11: Passzív jövedelemre vágysz? Chocolate Brown Solarium Franchise, ledes készülékek, fényterápia, ultra high-tech barnulás, a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.letsoli.hu.
12: One Republic. A From Europe with Love turnéval június 25-én a Budapest Arénában. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon.
0: Sláger FM. A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
13: Rendben zajlott le a voksolás, közölte a választási iroda elnöke. Személyesen jelent meg a tárgyaláson a házomlásban lebénult egykori balerina. Börtönbe vonultak Vesztor vezér. Molnár Róbert vagyok. Magyarország alaptörvényének és a jogszabályoknak megfelelően bonyolították le az idei országgyűlési választást, közölte a Nemzeti Választási Iroda elnöke szombaton az országgyűlés alakuló ülésén. Nagy Attila a választásokról szóló beszámolóját ismertetve közölte, a 2026. évi országgyűlési választást több mint 110 ezeren bonyolították le, 10 ezernél is több hazai szavazókörben és mintegy 150 külképviseleten, ami 20 ezer választási irodai tagot és 50 ezer választott, valamint 40 ezer delegált bizottsági tagot jelent. Személyesen jelent meg a tragédia miatt indult büntetőper tárgyalásán Tóth Nikolett, a Jókai utcai házomlásban lebénult egykori balerina. A vádlottak továbbra sem ismerték el felelősségüket. Tóth Nikolett különösen a kivitelezővel szeretett volna találkozni, akinek nyilatkozatai mélyen felháborították. Az egykori táncos bízik abban, hogy a bíróság kimondja a vádlottak felelősségét, még ha ez az ő állapotán már nem is változtat. A tárgyalás maradandó fogyatékosságot, súlyos egészségromlást vagy tömegszerencsétlenséget okozó, foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétsége ügyében indult. Az Országos Mentőszolgálat Alapítvány életmentő egypercesek címmel indított edukációs kampányt. A sorozatban Zaher Gábor mentőorvos, az alapítvány jó szolgálati nagykövete egyperces videókban mutatja be a legfontosabb életmentő teendőket és azt, mit tehetünk a kritikus első percekben. A cél, hogy minél többen merjenek segíteni vészhelyzetben. Erről Zaher Gábor beszélt a Sláger FM-nek.
14: Alapvetően ezek a videók arról szólnak, hogy laikusként hogyan tud valaki segíteni bajbőtott emberen, és ez miért is fontos? Azért fontos, mert ettől a pillanattól kezdve minden perc számíthat. Egy utánfekvő emberhez odalépve gyakorlatilag annak az esélye, hogy pont egy mentőautó állna tőle 5 méterre, azért az elég kicsinke, és pontosan ezért mindig egy laikus elsősegélynyújtó az, aki nagyon sok múlik az első percekben.
13: A kampány online felületeken érhető el, ahol különböző vízhelyzetek kezelését lehet elsajátítani. A nyári szezon közelettével ismét útjára indul a Retro Istria Express éjszakai vonat, amelyel a nyári autópályás forgalmi dugókat elkerülve és kifejezetten versenyképes áron érhető el az Adria. A járat június 26-ától augusztus 30-áig minden nap közlekedik, közölte a MÁV. A járat a keleti pályaudvarról indul az esti órákban, többek között megáll Székesfehérváron, Veszprémben, Ajkán és Zalaegerszegen is, majd a kora reggeli órákban érkezik a szlovén fővárosba. Esztergom is csatlakozik a Vágatlan Május kezdeményezéshez, írja a kemma.hu. A város több területén ritkában nyírják majd a füvet, hogy segítsék a talaj nedvességének megőrzését és a beporzó rovarok védelmét. Hernádi Ádám polgármester közlése szerint az aszályos időszak miatt különösen fontos, hogy a városi zöld felületek természetesebb állapotban maradjanak, ahol ez lehetséges. A kezdeményezést Gajdos László, a leendő élő környezetért felelős miniszter indította, és már több magyar város is csatlakozott hozzá. Rendőrök szállították el Tarsoly Csabát Budapest második kerületéből, miután megkezdődött a Volt Questor vezető jogerősen kiszabott börtönbüntetésének végrehajtása. A korábbi üzletembert 2 év letöltendő szabadságvesztésre ítélték a Soltvadkerti takarékszövetkezeti ügyben. A vádirat szerint a cégcsoport több tízezer befektetőt érintően mintegy 77 milliárd forintos kárt okozhatott.
15: A mai nap folyamán sok napsütésre számíthatunk a térségben, az időnként megjelenő felhőkből számottevő csapadék nem várható. A legtöbb helyen mérsékelt marad a keleti délkeleti szél, de néhol egy-egy élénk széllökés előfordulhat. Most nagyjából 13 fokot mérhetünk, délután pedig 25 fok körül alakul majd a hőmérséklet.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Fisher Klíma. Elhozza a jó időt. www.fisherklima.hu.
15: Vezessenek óvatosan, a hétvégén az M1-es metró helyett a Mexikói út és az Oktogon között pótlóbusz közlekedik karbantartás miatt. Az Erzsébet királyné útja aluljáró és a Ferenciek tere között az 5-ös autóbusz a Hősök tere és a DeFerenc tér között a 105-ös és 210-es autóbusz igénybevételét ajánlják. Hétvégére lezárták a pesti alsórakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, átadták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Rendezvényt tartanak a Hung Expo területén, ezért a környéken a szokottan erősebb forgalomra számítsanak, a 10-es autóbusz pedig napközben sűrűbben indul. A mai napon üzemkezdettől egészen 8 óra 30-ig az 1-es villamos a Göncz Árpád városközpont és a Lehel utca Róbát Károly körút között nem közlekedik karbantartás miatt. Pótlóbusz jár a Göncz Árpád városközpont és a Vágány utca Róbát Károly körút között. Útszűkületre készüljenek a 7. kerületben a Péterfi Sándor utcában a Rottel Bilel utca előtt építkezés miatt. Hétfőn 5 és 6 óra között lezárják az érintett útszakaszt. 06:30-30-95-8-as pedig a hívható számunk. Ide várom a legfontosabb közlekedési információkat. Jó utat kívánok mindenkinek!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
15: 8 óra után pár perccel már is indítunk egy újabb órát itt a Sláger FM-en. Jó reggelt kívánok mindenkinek, én Csák Attila vagyok, és érkeznek nálunk a legnagyobb slágerek változatosan, is indul a kóstoljuk meg gasztroműsorunk is. R.E.M. és a Losing My Religion-esszal már is elsőként tartsanak velünk, jó reggelt!

0: Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Ez a Kóstolj meg gasztró műsorom Autnán Zsófival és két mai vendégével, Lanc Tiborral és Mihalik Zoltánnal.
1: Jó reggelt kívánok a Sláger FM hallgatóinak és mindenki másnak, aki a YouTube-on néz vagy hallgat bennünket. Tudják, ne felejtsék el, hogy minden adás visszanézhető, és most már jó pár van belőle, azt hiszem, hogy már 40-nél, vagy több mint 40-nél tartunk, úgyhogy érdemes egy kicsit visszakeresgélni is, a Sláger FM YouTube csatornáján találnak meg bennünket, és ha rákattintanak, akkor például a mai vendégemet is meg tudják majd nézni, nem csak hallgatni tudnak bennünket. Ez itt tehát a Kóstoljuk meg, én Mautner Zsófi vagyok, és tudják, mint minden vasárnap Budapest és környékének a legérdekesebb gasztrotörténeteit és legizgalmasabb, legelhivatottabb szereplőit mutatom be önöknek. A mai adás egy picit rendhagyó lesz, egyrészt azért, mert kettő vendégem van, másrészt azért, mert a vendégeim sem nem séfek, sem nem cukrászok, sem nem termelők, hanem képzeljék el, hogy én bizony most kettő piacigazgatót ültettem le ide az asztalhoz, hogy egy kicsit a piacozás szépségeiről, a piacozás mai kihívásairól beszélgessek velük. Bemutatom önöknek Mihalik Zoltánt, aki a Fény utcai piacnak a vezetője, és Lanc Tibort, aki a Lehel csarnoknak az igazgatója, vezetője. Hát a hallgatók tudják, hogy én elfogult vagyok, egyrészt imádom a piacozást, és ezt nagyon sokszor ugye a rádió különböző műsoraiban Cilával, Cila nélkül elmondjuk, és mindig visszük az összes budapesti és vidéki piac jó hírét, de azt is tudják a hallgatók, hogy én ugye a Lehel csarnoknak vagyok a nagykövetem, miután 13. kerületi lokálpatriótaként az a házi piacom, és tényleg évtizedek óta minden szombat reggel ott vagyok, de azért be kell vallanom szemlesütve, Tibor, hogy a Fény utcai piacot is nagyon szeretem, és rendszeresen járok oda részben vásárolni, és részben pedig bandázni, mert hogy általában úgy néz ki a szombat reggelem, hogy elmegyek a Lehelre, bevásárolok a kedvenc kereskedőimnél, és utána átmegyek kávézni és bandázni a Fény utcai piacra.
2: Szóval ottani nagykövettel.
1: Az ottani nagykövettel, Cilával, igen, hogy itt már teljesen összekevertük a diplomáciai kapcsolatokat, szóval nagyon örülök, hogy itt együtt le tudtalak benneteket egy kicsit ültetni, és mielőtt a piacozás szépségeire térünk át, egy kicsit meséljetek, légy szíves, a piacotok, mondom úgy, mint hogy a saját tulajdon lenne mindenkinek a saját piacának egy picikét a történetéről, mert nagyon érdekes az, hogy ezek a piacok azért több évtizedes múltra tekintenek vissza, ugye a Lehel csarnok, Lehel piac, úgy mondom, mert ez eredetileg mind a kettő ugye nyitott piacból indulgatott, ugye a Lehel piac az egészen korán, az 1890-es évektől, a Fény utcai pedig mondjuk a szénatéri nyitott piacokból, utána csak az 1940-es évek után kezdődött el egyáltalán ugye az erről való gondolkodás, és nagyon érdekes számomra, de ezt majd ti elmesélitek, hogy mindenhol milyen sok idő volt, mire abból utána ténylegesen piac vagy csarnok lett. Na hát a Lehel csarnok az idősebb, úgyhogy akkor kezdjük azzal, hogy egy picikét tegyük, meséljük el a piacnak a történetét is a hallgatóknak.
3: Okay. Kezdjünk el nosztalgiázni. Először is köszönöm a meghívást. Az a felkomp, hogy először a Lehelen bevásárolsz, és utána átmész bandázni az Oliékhoz, az teljesen rendben is van. Én, mint piacvezetőnek örülök, mert a pénzt akkor ezek szerint nálunk költöd el, és ez a piac azért van ott.
1: Kezdődik, de várom ezt a beszélgetést.
3: Lehessen pénzt költeni nálunk. Valóban az 1800-as években a Lehel csarnok, akkori Lehel piac, már majdnem pont ezen a helyen, ahol most vagyunk, létre is jött. Egy picivel előbbre volt, most az Élmunkás térnek hívjuk, és vagy Lehel tér éppen napjainkban, ez mindig változik. Tehát a Lehel téren, ahol most a templom áll, valamikor azon a területen alakult ki először a piac.
1: És azt eredetileg ráadásul eredetileg, Ferdinánd téri piacnak hívták, ugye?
3: Igen, és eredetileg ott temető volt. Tehát először létrejött ott a piac, és a piac aztán, amikor a templom építkezésének megszavazták azt az anyagi hátterét, akkor költözött egy kicsit hátrébb, és alakult ki. Tulajdonképpen a mostani terület és a mellettünk lévő játszótérnek a összterületét foglalta el a klasszikus Lehel piac, ahova a 90-es évek aljától mindenki oda járt, és ugye volt a régi szlogen, hogy a Lehel piac, a legolcsóbb piac Budapesten, és az fantasztikus mód volt. Áru választék, és ott volt bőség, ugye beszélünk a 60-as, 70-es évekről, hát valljuk be őszintén hiánygazdálkodásban éltünk. A Lehel piacon meg már azért lehetett kapni dolgokat. Különböző TS-ek, mi volt? Szedtek káposztát, fölküldték egy pótos kocsival, akkor lehetett a Lehelen kapni a káposztát, fél angyalföld megvette a káposztát, holnap 30 centivel a föld fölött járt a város. Ez volt az a hőskor, amikor őskor és hőskor.
1: És ezt nagyon sokan visszaemlegetik a mai napig. Ugye ahányszor beszélünk róla, azt a régi bód és piacot nagyon szerették az emberek.
3: Há igen, mert az nagyon közel volt a piachoz. Tehát ez a mai piac, ez már inkább egy ilyen steril változata, hiszen ezt majd elmondja az Oli, ő is, mi is ugyanabban a cipőben vagyunk, hogy ez már a HCCP-nek, az ilyen közegészségügyi előírásnak, az ilyen jogszabálynak, a mindennek meg kell felelni, és ez már majd, hogy nem kiveszett belőle a piacnak a lényege. Kiveszett belőle az a lényege, hogy ez egy evidens dolog volt, hogy amikor én gyerekfejjel kimentem a nagymamával a Klauzártéri piacra, és ott volt egy piac, akkor ott lehetett alkudni. A pici bácsinak a mamája árulta a libát, és ott lehetett alkudni, és ameddig az én nagyanyám alkudozott, addig a szomszéd káposztás nélkül én kaptam egy marokba egy kis káposztát, mert ő is tudta, hogy majd előbb-utóbb két marok káposzta után majd el fog adni valamit.
1: És egyébként ma már nem lehet alkudni?
3: Nem.
1: Nem? És az tilos ez is egyébként, vagy szomorú. Csak kiment a divatból?
3: Egyszerűen kiment a divatból, talán azért is, mert hogyha ma végigmegyünk, akkor nagyon sok helyen alkalmazottak állnak, és nem a kereskedő állott igazából. Ez mondjuk a Lehel csarnoknak egy picit erőnye, hogy még mi valamennyit meg tudtunk tartani az őstermelői asztaloknál, ott még állnak olyanok, akikkel, de igazából nem. Jó 10 évvel ezelőtt történet, hogy egyszer egy barátom egy eper szezonban jött, hogy na, bemegyek hozzátok, veszek majd ott epret, és leszaladt, hogy akkor ő majd gondolta, hogy 5-6 rekesszel elvisz, és akkor adják 3 forinttal olcsóban. Egy túlost. Mondták, hogy alkudozni nem lehet viszontlátásra.
1: Pedig egyébként én úgy képzelem, hogy még lehet, hogy a termelő is újra megérezné ennek valahogy a szépségét, nem? Hát hogyha ez azért ebben van egy olyan jó játékosság, abszolút, meg egy ilyen igazi kereskedő.
3: Hát
1: lehet, hogy vissza kell valahogy hiányzik. Vezetni, nem?
2: Csak ez veszett el, szerintem, ahogy a műsor címére visszautaljunk egy picit, a kóstolás is elveszett.
1: Bizony.
2: Tehát, hogy azt nézzük, nem csak alkudozni nem lehet, hanem kóstolni is. Kóstolni is már a legritkább esetben lehet, hogyha az ember figyelmetlen vagy óvatlan, és elmegy egy-egy kofához, és rányúl a termékre, anélkül, hogy ezt megkérdezné, akkor a kofa fog rászólni.
1: Persze, még rá is jut a kezedre, vagy még gyorsan el is küld valahova.
3: Milyen cirkusz van belőle, pontosan, hogy egy szem szőlőt ne elvesznek, akkor persze majd itt fogja végigenni szemenként, és akkor nem veszi. Ilyen van.
1: De nem gondoljátok egyébként, hogy alapvetően részben ugye a formátum változott, nyilván ugye csarnok, meg szép, jó, szép kényelmes infrastruktúra van, de hogy valójában a legnagyobb változás meg az, hogy ugye a termelők száma csökkent, és azzal van összefüggésben az is, hogy kóstolhatnak az emberek, hogy alkudozhatnak-e, tehát hogy ez a fajta közvetlen kofa viszony tulajdonképpen ugye átalakult, mert hogy inkább kereskedők vannak.
3: Hát, vagy eladók vannak.
1: Meg eladók vannak, de hál' Istennek azért mind a két piacon azért bőségesen, vagy nem is bőségesen, de reméljük majd egyre több, de azért találunk nagyon jó termelőket, akikkel azért lehet ugye beszélgetni, meg sok mindent. Na, a Fény utcára is rátérünk, de akkor gyorsan csak, hogy kerek legyen a sztori, tehát hogy ugye a csarnok az 2002-ben készült el, ez a megosztó épület, bevallom, én nagyon szeretem egyébként, mert nagyon karakteres, meg modern, de hogy tudom, hogy nagyon megosztó volt a kerületben is, hogy 2002-ben, tehát jövőre ugye egy február 8-án 25 éves óriás szülinapi bulit csapunk van. Zoli, hogy nálad az a legérdekesebb, hogy ugye pont kaptam tőled azt a könyvet, ami a piac történetéről szól, nagyon nagy élvezettel olvasgattam, szuper az a könyv, a történetről is, meg nagyon sok jó írás van benne, és akkor abban is nagyon csodálkoztam, hogy ugye 1940-ben elkezdődik a javaslat, vagy elkezdenek beszélni arról, hogy akkor a szénatéri bódépiacot bevigyék, és csak 1953-ban nyílik meg a piac, tehát a 13 évig már akkor is ment, ha vitatkoztak, mert a Lehelen is utána évtizedekig
3: lehet,
1: megy.
3: Lehet, akkor is volt már közbeszerzés.
2: Nem, akkor sem volt rá elég pénz.
1: De tényleg, mi történik évtizedekig? Pénz?
2: Elsősorban forráshiány miatt ment ez, ki volt az, aki mennyit tud ebbe beletenni az akkori vezetés, hogy hogyan lehet ezt kiegészíteni, elindul, kiderül, hogy akkor mégsem elegendő a beruházáshoz a pénz, ami aztán később 53 után meg is ismétlődik 1998-ban is, mikor a mamut bevásárló központok megépülnek, mert hogy akkor már ugye önkormányzati finanszírozásban indulna el a beruházás, de a beruházás közben kiderül, hogy nincs elég pénze az önkormányzatnak erre. Hát akkor mit lehet csinálni? Akkor az üzleteknek egy részét adjuk magántulajdonba. Akkor mégsem lesz az egész épület 100%-os tulajdon, csináljunk belőle társasházat, érdekesség, ez egy kuriózum, de a városban nem az egyetlen egy ilyen, mert a Klauzáltér is, meg talán a Hunyadinál is előfordult az, hogy
1: igen?
2: Bocsánat, nem a Hunyadinál, a Hold utcánál volt még ugyanez, Ugyanez volt a probléma, hogy vagy nem volt elég pénz, és akkor az üzletek egy részét el kellett adni, és akkor az volt az egyetlen egy olyan jogi szervezeti forma, ahol ezt létre lehetett hozni, de a Hold utca esetében még lakás is volt az épületben, mert az utcafronton lakások voltak, és ott mögötte van a csarnok, és ott olyan vegyes helyzet alakult ki, ahol voltak ténylegesen lakások, és voltak üzletek egyszerre.
1: És akkor a Fény utca az egy társasházi konstrukció, mondjuk leegyszerűsítve, a Lehel csarnok az meg ugye önkormányzati tulajdonban van, tehát a kerületi közszolgáltató ZRT tartja fent, tehát teljesen más gondolom az egésznek a menedzsmentje is.
3: Hát hogy nem, meg mindenben más.
0: Mindjárt folytatódik majd a beszélgetés itt a Sláger hétvégében, ez a Kóstoljuk meg Gasztrom műsorunk Mautner Zsófival és mai két vendégével. Tartsanak velünk!

0: Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Ez a Kóstolj meg gasztró műsorom Autnán Zsófival és két mai vendégével, Lanc Tiborral és Mihalik Zoltánnal.
1: Beszéljünk egy kicsit tényleg a piachozás szépségeiről, meg kihívásairól. Nagyon sokat változtak a vásárlási szokások, a piachozási szokások. Különösen gondolom, hogy mondjuk a pandémia óta az ott egy nagy fordulópont lehetett. Ugye Tibor, te nagyon régóta vagy a csarnok vezetője, Zoli, te viszonylag rövid 4 éven, de annál intenzívebb és annál sikeresebb 4 éve. Szóval ti hogy látjátok, hogy mi az, ami a legtöbbet változott, akár te Tibor, neked van erről tapasztalatod régebbre visszamenően, és vagy mi az, ami mostanság mondjuk a legtöbbet változik a piacozásban, és mivel tudjuk egyáltalán, ugye én mindenkit arra buzdítok, hogy piacozzon, meg én magam is tényleg 90%-ban ott vásárolok, de hogy egy kicsit próbáljuk meg rá buzdítani a kedves vevőket, meg hallgatókat, hogy miért érdemes ma piacozni, amikor egyébként óriási nagy konkurencia van, és bemehetsz este 10 órakor a szupermarketbe, és ott megvásárolsz minden, szóval miért piacozzunk?
2: Hát én szerintem a piacozás azért jó, mert piacozni jó. Tehát ez egy alapszlogen. A piacozás azért változott meg, mert ugye az előbb is itt említettem, hogy valamikor egy hiánygazdálkodásban az volt, ami a piacon volt, aztán fel az kész. Belvárosi közért vállalatnál lehetett kapni még talán 3 szem krumplit, ezt leszámítva semmi más nem volt. Ma minden sarkon van egy multi, mindenük van, azt lehet mondani, hogy konkurenciánk. Én azt gondolom, hogy nem. Az, hogy valamit lehet kapni, én alapesetben rongyos gyerek vagyok, tehát én a textilből nyergeltem ide át, attól, mert én annak idején kötött árut állítottam elő, és gyártottam, mit tudom én, pamut pólót, attól még mondjuk, és most nem mondok világmárkáknak a nevét, de egyikőjük sem remegett meg, hogy most itt a konkurencia. Tehát itt is az van, hogy én azt gondolom, hogy a Lehel csarnoknak, hogy beszéljek egy kicsit hazafelé, az az előnye, és az a vitathatatlan érdeme, hogy például ott van nekünk a 360 kereskedőt, most ugorjuk, mert abban van órás is, meg látszerész is, meg patika is. De van 120 őstermelő asztalom, és még van hozzá 70 zöldségboltom, meg 40 hentesem. Ekkora választék egy multinál soha nem is lesz. Tehát ezeken az asztalokon a Pista bácsi az innen jön, a Sanyi néni onnan jön, ezek az áruk, ezek nem egy nagy raktárból jönnek ki, tény, és ezt nem is fogom soha vitatni, abból a nagy marha raktárból, ahonnan ellátják és kiszolgálják ezt a multit, ott biztos olcsóbb a paradicsom, hiszen a kereskedelem lényeg az angol. Nagyon nagyba megvásárolták, nagyon sokat vettek, olcsón is vették. Ez nem lesz mindig olcsó, de itt lehet válogatni, és hogyha kijárnak, és akik, ahogy te is, meg ahogy látom, hogy nagyon sokan azért hál' Istennek járnak a piacra, még a napjainkban is, tudják, hogy kit keresnek. Mindenkinek vannak törzshelyei. A paradicsomot azt ettől a bácsitól szoktuk venni, és oda megyünk ehhez a bácsihoz, mert nekünk az ő paradicsoma ízlik. Vagy egy egyszerű savanyúságos, hát mondjuk nekünk van 10 savanyúsunk. Mindegyiknek más az íze. Tehát az a savanyú káposzta, az a paprika, vagy az a töltött íze, az nem ugyanaz, mert az egyik az ezt a típusút gyártja, ők otthon úgy szokták, hogy még ezt hozzáöntenek, és más lett ettől az íze, és változnak, és vannak azt mondja, hogy hát én oda eszembe, hogy soha el nem mennék oda vásárolni, mert annak nagyon savanyú a káposztájú, én csak ettől a nénitől veszem.
1: Tehát van ez a sokféleség.
2: Ez a sokféleség, és ez a áru választék, ez a napjainkban is ez a bőség, hiszen ma 360 napon keresztül lehet epret venni, meg ananászt a piacon, és ugyanúgy van répa is, meg krumpli. Hogy ez teszi vonzóvá akár a Zoli piacát, akár, de inkább úgy mondom, a világ bármelyik piacát. Én nagyon kevés turistát látok a Lehel csarnokban, nagyon sok vásárlót látok.
3: Hát ha valamiben ki tudunk tűnni, ha valamiben mások tudunk lenni, mint a mai kiskereskedelem nagyon sikeres hipermarketjei, vagy még sikeresebb diszkontláncai, akkor szerintem csak a személyesség és csak az egyediség. Picit visszakanyarodva arra, amit mondtál Tibor, hogy amiben én az igazi kihívást látom, az az, hogy a fogyasztói szokások változtak meg az elmúlt néhány évtizedben, és az, amit felsoroltál, hogy én azt a paradicsomot keresem, azt az ízt keresem, azt a személyes dolgot, erre ma már a budapesti lakosok nagy részének nincs igénye. Ha megnézzük, akkor a nagyüzemi, meg a mezőgazdasági gyártásban is egyre inkább a formalizáltság, az egységes, tehát ha megnézzük a paradicsomokat bármelyik kiskerláncban, akkor ugyanolyan paradicsomokat látunk alakra, és csak összehasonlításul a Bálint kertnek a paradicsomával, ott nincs két egyforma paradicsom.
1: Meg az csak abban a 8 hétben van, amikor paradicsom szezon van.
3: Ma ott tartunk, hogy a paradicsomot januártól decemberig meg szeretné venni a vevő, miközben nincsen januártól decemberig olyan paradicsom, aminek ténylegesen jó íze lenne. Ezt azt tudja, aki piacra jár, de egyszerűen változtak az igények, és szerintem ehhez kell a piacoknak is változnia, különböző adottságokkal. Ugye ti ebben vásárcsarnokot üzemeltettek, egy csarnokban, ami télen fűtött, nyáron fűtött.
2: De jó lenne.
1: De mondjuk zárt, legalább fedett.
3: A legek közül azt tudjuk elmondani a fűtői piacra, mi mondjuk a leghúzatosabb piac, hogy Budapesten ott a...
1: Elképesztő szeles egyébként, nem?
2: Így van. Hát ott pont az uralkodó szélirány.
3: De ha az alapvető különbségeket forgalmaznám meg, akkor a lehető legkönnyebben és leggyorsabban szeretne a vásárló ma már mindent megvenni, és ebben ezek a verseny... Én azt mondom, hogy ebben nem, biztosan nem értünk egyet, szerintem igenis versenytársaink ezek a diszkontláncok és ezek a hipermarketek, és abban a volumenben és abban a tételben, amiben ők versenyeznek és lefedik az országot, azzal mi nem tudunk versenyezni, csak akkor tudnánk versenyezni, hogyha a piacok között lenne valamilyen típusú nagyon tudatos összefogás és összehangolás.
1: Én azt akartam, jó, hogy ezt mondod, mert pont akartam kérdezni, hogy például a budapesti piacok között van valami szorosabb összetartás, vagy közös lobbizás?
3: Országosan is van, de azért az egy fontos kérdés ebben, hogy ezek a piacok, itt a kerületi piacok is, meg a városi piacok is a legtöbb esetben önkormányzati fenntartásúak. Anélkül, hogy nagyon belemennénk ebbe, azért az önkormányzatok az elmúlt időszakban nem a legjobb időszakukat élik finanszírozás tekintetében, tehát nem a piacok kapták meg a plusz forrásokat az elmúlt évtizedben, vagy évtizedekben. Ez sajnos látszik magán a szektoron. Én azt gondolnám, hogy ebben lenne feladata a magyar államnak, és igenis fontos lenne, hogy ne csak önszántunkból álljunk össze, és közösen próbáljunk meg ebben valamit tenni, hanem azt az nálatok lévő 360 kereskedőt, aminek valószínűleg a 98%-a magyar családi vállalkozás, magyar kis KKV, meg az adott piacon lévő, nem tudom, 80-60-120 kereskedőt igenis becsüljük meg annyira, akár önkormányzati, akár állami szinten, hogy nyúljunk alájuk és segítsük őket, akár közös kommunikációval, közös akciókkal. Csinálunk ilyet, minden szeptemberben most már országosan van.
1: Nyitott nap, ugye? Ez a piaci nyitott
3: piacok napja.
1: Nyitott piacok napja.
3: Ahogy a múzeumok éjszakája kezdeményezéssel indult, mi szeptember elején csinálunk minden ilyet évről évre. Ott is találkoztunk legelőször.
0: Mindjárt folytatódik majd a beszélgetés itt a Sláger hétvégében. Ez a Kóstoljuk meg Gasztrom műsorunk Mautner Zsófival és mai két vendégével. Tartsanak velünk!
4: A legnagyobb slágerek változatosan. Csak a

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: A nap folyamán sok napsütésre számíthatunk a térségben, az időnként megjelenő felhőkből számottevő csapadék nem várható. A legtöbb helyen mérsékelt marad a keleti és délkeleti szél, de néhol egy-egy élénk széllökés előfordulhat. Most nagyjából 13 fokot mérhetünk, délután pedig 25 fok körül alakul majd a hőmérséklet. Vezessenek óvatosan. Lezárták a 18. kerületben a Vlas és Gyula utcát a Baross utcánál gázvezeték javítása miatt. Tart a csatorna felújítása a 22. kerületben, a Török utcában a Bartók Béla úton megszűnt a forgalmi akadály, de a Török utca Bartók Béla útnál továbbra sem járható. Lezárták a fél útpályát az 5. kerületben az Irányi utcában a Belgrád rakpartnál, mert itt vízvezetéket javítanak. A 13. kerületben a Lehel utcában befelé a Kartács utcától a Róbert Károly körútig lezárták a külső sávot a járda felújítása miatt. A délpesti autóbuszgarázs, illetve a határút felé közlekedő 914-es és a 914-es éjszakai járat Lehel utca Róbert Károly körúti megállóját hátrébb a Kartács utcához helyezték át. A mai napon 14 órától 19 óra 30-ig N2-es nosztalgia villamos közlekedik a Közvágóhíd és a Jászai-Mari tér között, illetve este 8 órától az N18-as nosztalgia villamos jár a Szent János Kórház és a Csóka utca Karinti Színház között. Jó utat kívánok mindenkinek, és vezessenek nagyon óvatosan, hogyha útnak indulnának.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most... Folytatódik egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatos.

0: Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Ez a Kóstolj meg gasztro műsorom Autnán Zsófival és két mai vendégével, Lanc Tiborral és Mihalik Zoltánnal.
1: Hogyha most jönne egy ilyen jó tündér, akitől lehet egy dolgot kívánni, és az nem lehet az, hogy több forrás, de akkor legyen az, hogy nem pénzügyi. Tehát, hogyha egyébként akár szabályozásban, akár bármilyen, nem tudom, közös célkitűzésben, szóval, hogyha jön egy jó tündér, akitől lehet valamit kívánni, hogy egyáltalán a piachozásnak a presztízse újra magasabb legyen, meg nagyobb forgalom legyen, meg nagy becsben legyenek tartva a piacok, akkor mi az, amit kívánnátok?
2: Megadom a lehetőséget a Zolinak először.
1: Direkt azért vettem ki belőle a forrást, mert ugye az egyértelmű, hogy nyilván igen. De hogyha nem, biztos van nehéz. Sok olyan más dolog, ami...
3: Jön egy jó tündér, akkor én azt kérném, hogy azokkal a kereskedőkkel, akikkel dolgozunk, azoknak az évtizedes szokásait, amelyek sajnos a saját szokásaik, amelyek arról szólnak, hogy el kell menni a nagybanira, meg kell vásárolni az árut hajnalban, meg kell érkezni a piacra reggel 5 és 6 óra között, 6 órakor fel kell pakolni a pultot, mi kinyitjuk a piac kapuját 6 órakor, majd várjuk a vevőket, és nem jönnek. Uh-huh. Azért nem jönnek a vevők, mert ők nem járnak már reggel 6 és 9 uh-huh. között vásárolni. Uh-huh. Tehát ez nagyon fontos küzdelem, szerintem minden piacüzemeltető szempontjából, hogy a vásárlói szokásokhoz kellene alkalmazkodni a kereskedőknek, és a kereskedőknek évtizedes saját metódusuk és bejáratot, életvitelük van, amit nagyon-nagyon nehéz uh-huh. megváltoztatni. Tudok olyan szombathelyi példát, ahol próbálnak alkalmazkodni a vevőigényekhez és délutáni hosszabbított nyitvatartást uh-huh. csinálni. Szerintem talán ti is csináltatok, hogy próbálkoztok vele. Tehát elsősorban azért mennek az emberek pénteken és szombaton uh-huh. a piacra, mert akkor van nyitva, és akkor érnek rá jobban. Uh-huh. Tehát én azt gondolom, hogy akkor kell piacot üzemeltetni, és akkor kell őket várni, és attól tudnak sikeresek lenni a kis termelői piacok is, ha lépte nyomon bármerre megyünk, látszik, hogy virágzik, és újra divat, és újra trend piacra járni, mert egy életérzést, egy életformát vittek bele a vásárlásba. Szerintem az, hogy közelebb kell menni a vevőkhoz, és a vevői szokásokhoz kell alkalmazkodni.
1: Hát ez nagyon jó, ugye nagyon sokszor mi is beszélgetünk fiatalokkal, hogy hogyan tudnánk őket kicsit jobban behozni, és az nagyon sokszor hangzik el, hogy hát dolgozik, és ma már nem úgy dolgozik, hogy akkor 4 órakor eljön, tehát hogy akkor tudna menni piacozni, amikor mondjuk 6 után lenne életszerű egyébként, és hogy a nyitvatartás, úgyhogy ez valószínűleg ugye egy jó perspektíva lehet, hogy egy kicsit a kereskedőket is, a
2: abszolút,
1: vevők
2: abszolút.
1: Megváltozott szokásaihoz igazítani.
2: Hogy nincs differencia, mert amit a Zoli mond, ezt 1100%-ig írom alá, hiszen a legnagyobb harcunk pont ebben az irányban volt, hogy reggel 6-kor ne kelljen kinyitni, mert abban az időben, amikor a Váci úton mögöttem volt 76 darab gyár, uh-huh. akkor reggel 6-kor teljesen persze. logikus volt, hogy ott, hiszen már mi korábban is, mert 6-ra már bementek a gyárba dolgozni, tehát előtte már megvették, amit kellett. Most már nem kell 6 órakor kinyitni. Viszont az, hogy a környezetemben van X irodaház, ott dolgozik X 10 000 ember, 5-ig simán, 5-6 mire eljönnek, hiszen ma már az nem divat, hogy 5:00-kor kiesik a toll a kezébe, mert akkor lehet, hogy kiesik az állás is a kezéből. Mire odaérnek hozzánk 6 órakor, a biztonsági szolgálat épp a lakatokat rakja föl az ajtókra, és kizárjuk őket. Mivel, hogy nem jönnek, a kereskedőim azok már elegánsan 4 órakor, meg 5 órakor összepakolnak és elmennek haza, mert az utolsó 2 órában már minek üljenek ott, mondják ők.
3: Hát, illetve és azért ismerjük reggel 6 óra.
2: Hát 12 órája ott ülnek, persze, igen. hogy haza akar menni, hát ki persze. a fenne akar ott ülni.
1: Hadd tegyem hozzá, mert azt például én mindig nagyon szeretem elmesélni, hogy mennyire kevés információja van a vevőnek, mert azért a vevőnek is ugye felelőssége van abban, hogy a piac az hogyan működik. Hogy mennyire kevés információnk van arról, hogy egyébként mi történik az előtt, mielőtt megnyit a piac, mert hogy az embertelen, tehát azt mi most végignéztük ugye pont például a Lehelnél, hogy ugye egy valódi termelő, a nem nagyban is, hanem aki a termelő mondjuk Galga Hévízről, hogy a Leherre sokan járnak arról a környékről, Galga Hévízről, ahhoz, hogy ő pénteken vagy szombaton reggel a 6 órai piac nyitása ott ki legyen pakolva szépen, gusztusosan a pultjaira, ahhoz ő 2-kor fel kell, ugye előző nap volt a nagy munka, mert akkor ugye bepakolt, összepakolt, leszette, stb. Elindul 3 órakor ugye a csarnokban, 4 órakor, hajnali 4 órakor megérkezik a csarnokba, van 2 órája, amikor azt a temértek árut egyébként kipakolja, gusztusosan elrendezi, stb. Kávézik egyet, nem tudom, és 6 órakor nyílik a piac, egyébként azért sokan, legalábbis a Lehelen idősebbek, nyugdíjasok sokan jönnek még kora reggel, de nyilván ugye azért az a kisebbség, és akkor 6 órakor ott áll a kereskedő, ugye teljes pompában, tehát hogy embertelen mennyiségű munka van azért emögött, tehát hogy közben megértem, hogy ugye akkor valahogy ott a elejét, végét
2: hát igen, és ezért mondják azt, hogy nem akarják ők már 6 után ezt a sztorit, mert én próbáltam forszírozni, hogy ne zárjuk már be pont akkor, amikor jönne a vevő, próbáljuk meg, hogy nyitva vagyunk 8-ig. Tehát nincsenek nagy illúziók, de maradjunk, és próbálom elmagyarázni, és akár matematikailag is le tudnánk utána, csak modellezni kéne. Ezt 2 nap alatt nem lehet, ennek persze legalább kéne 1-2 év kifutást hagyni, hogy nézzük meg a reggel 6-8 óra közötti forgalmukat, és nézzük meg a délután 6-8 óra közötti forgalmat. Én bizton állítom, hogy leírom egy papírra, hogy nekem van igazam az estével, hiszen a szomszédságunkban lévő multinak az üzletébe, hogyha

0: át, és ne a saját történetüket akarják eladni a vevőknek.
1: Mindjárt folytatódik majd a beszélgetés itt a Sláger hétvégében, ez a Kóstoljuk meg Gasztro műsorunk Mautner Zsófival és mai két vendégével. Tartsanak velünk!

0: Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Ez a Kóstolj meg gasztró műsorom Autnán Zsófival és két mai vendégével, Lanc Tiborral és Mihalik Zoltánnal.
1: Egy kicsit még a kapcsolódásra akartam egy percre visszatérni, hogy ugye nálatok a Fény utcán például nagyon sok rendezvény van, és hogy az látszik, hogy évről évre egyre népszerűbbek, tényleg hát a, nem is tudom, meg az újévi előszilveszteri partira nem lehet jegyet kapni konkrétan, és hogy ez a fajta közösségformálás, vagy ez a fajta személyes rendezvényezés mennyiben segíti azt, hogy visszaszokjanak az emberek a piacra? Hogy miért fontos ez?
2: Azért fontos, mert ebben, mint az összes többi nagy kereskedelmi márka, márkát kellett építenünk. Tehát nekünk az fontos volt, hogy amikor a budapesti érdeklődő beüti a Google keresőjébe azt, hogy Fény utcai piac, akkor ne arról szóljon az első 10 bejegyzés, hogy ez az ország vagy Budapest legdrágább piaca, hanem arról szóljon, miközben lehet, hogy az, uh-huh. és ezt mi nem akarjuk eltagadni, hogy mi vagyunk Budán a legdrágább piac, de azt tudjuk mellé tenni, hogy a legjobb minőségű termékeket árulják a kereskedőink, nekünk megfizetve a bérleti díjakat, önfenntartva és nem az önkormányzat által támogatott intézményen belül, tehát mindenek megvan az oka, hogy mi miért kerül annyiba. Igenis fontos volt, hogy megváltoztassuk ezt a keresősort, és megváltoztassuk a márkához társuló hatásokat, illetve érzéseket. Ehhez kellettek a rendezvények, és az volt a mi megfigyelésünk, hogy a városban tényleg számtalan helyen, Római parton, fönt a Cakókertben is számtalan helyen nőttek ki alkalmi piacok, akik zenével, hangulattal, termelőkkel, valódi hús, vér, kereskedőkkel és tényleg saját terméket előállító dzsúszossal, mikrozöldségessel adták el magát a piacot, ők tulajdonképpen egy életérzést adtak el. Nem önmagában a terméket, nem a piacot, hanem a piacozás élményét. És mindaz, amit mi csinálunk ezekkel a rendezvényekkel, az az, hogy visszahozzuk ezt az érzést, visszahozzuk azt az életérzést, hogy jöjjenek oda, érezzék magukat jól, és ez lehet akár egy kipakoló, nevezett garázsvásár, lehet egy babamama vásár, lehet egy nappali szilveszteri közös esemény, amiben mindig ott van a piacnak valami pici kis része, akár kereskedjünk, vagy ott van a gasztrónak egy pici szelete, mert szilveszterkor is lehet ott közösen pezsgőzni, lehet ott kóstolni, ilyenkor azok az éttermi szereplőink, azok a vendéglátósok, akiknek ilyen termékük van, kitelepülnek és hozzák a saját szortimentjüket. Az volt a cél ebben, hogy valami régi a lakosság körében meglévő igénynek adjunk egy helyet, illetve egy teret.
1: Mind a kettőtöket ugye arra kértem, hogy hozzatok egy-egy kedvencet a saját piacaitokról, úgyhogy légy szíves, meséljétek el. Itt sok minden van, de akkor egyet-egyet emeljetek ki, hogy ki mit hozott. Tibor, te sajtokat hoztál, mert hogy már emlegettük ezt az elképesztő hosszú új sajtost.
3: Mi nálunk ugye az van, hogy én most erre büszke vagyok, mert hogy ez az új sztori. Hozhattam volna nagyon sok mindent,

0: de akkor a kosaram nincs, hogy mindent elhozza.
1: Csak azt mondta, Zoli, hogy te mindig akkora tálcákkal érkezel az ilyen piacos meetingekre, hogy mindenki irigykedik.
2: Egy-egy alkalom, hogy ez nem így volt.
0: Szeretem hirdetni valóban a Lehel csarnoknak a sokszínűségét és azt a áruválasztékot, ami ott található. Most talán egy picit azért voltam visszafogottabb, mert arra bíztatom inkább a hallgatókat is, hogy meg a nézőket is, hogy jöjjenek, és a saját szemükkel győződjenek meg erről a hatalmas választékról, és azokat a nagy kosarakat, azokat ők hordják haza onnan.
1: Ráadásul lehet tologatni is, ugye Lehel csarnokban van
0: bevásárlókocsival, föl lehet menni a parkolóba, be lehet tenni a csomagtartóba, tehát már majdnem multi a sztori. Vannak hiányosságaink, azok az építési adottságokból adódnak, hogy sajnos nem klimatizált a légtér.
1: Na de azt gyorsan akkor tegyük hozzá, hogy hát az évnek ugye az egyik legnagyobb híre volt, hogy végre ugye azért elkezdődik egy komoly felújítási program, festéssel, kicsit a portálokat rendbe tesztitek, úgyhogy azért ebben
0: sok
1: is
0: minden szépítés, építés lesz, így van. Irigykedve nézek az Zolinak a szódás üvegére.
1: Zoli, mert... a szódás üvegen mesélj, ez tényleg annyira menő.
2: Szódás történetünk
1: Buda
2: szóda, az...
1: Ugye van, igen, Budának saját szódája.
2: Budának saját szódája van, ami a Fényutcai piacon kerül palackozásra. Az ötlet az Pozsonyból jött, a pozsonyi piacot mikor újra nyitották, akkor egy szenzációs marketing kampányba fogtak az ottani üzemeltetők, a piac nevét azt rárakták a szódás flakonra. Ezzel az ötlettel sikerült hazahozni közösen a polgármesterrel az ötletet. Én nagyon lelkes voltam, mert hogy akkor majd lesz egy Fény utcai piac szódája. Ez sajnos nem sikerült, mert a polgármester azt mondta, hogy ő inkább egész konkrétan lenyúlta ezt az ötletet, de ez a palack lett a végeredménye, ami régi hagyományként a Lövőház utcában volt egy régi szódás, és egy olyan fenntarthatósági projektet csináltunk ezzel, ami látható módon működik, a kerületben több átadópontunk van, és évenként kijövünk egy-egy special edition-nel, hogyha lehet ezt ilyen angol is mondani, ezen a palackon éppen Sós Nórának az egyik.
1: Igen, ezt már a nézők, aki sikeres. YouTube-on néz bennünket, fogja látni, hogy Sós Nóra képzőművésznek van ugye egy nagyon szép festménye rá kasírozva, vagy hogy is mondják ezt, tehát tényleg egy ilyen limitált szériás, és akkor jó, vannak itt sajtok, Zoli, te hoztál még ugye a máltaiaknak, van ott egy nagyon klassz üzlete, meg egy kávézója is, amit én nagyon szeretek.
2: Így van, fönt a felső emeleten van egy fetekert kávézó, de nekik van egy mindenmentes pékségük is. Róluk azt kell tudni, hogy Magyarország legszegényebb 30 településének egy szociális tevékenységében különböző termékeket, amiben van élelmiszer is és nem élelmiszer termék, állítják elő. Ténylegesen csatnikat, lekvárokat, csodálatos süteményeket, szörpöket is forgalmaznak, de én hoztam piac talán egyik legjobb francia pékségétől gyönyörű süteményeket, ahogy mit a földszinten találhattok, és sokak által ismert és nagyon kedvelt Gódor András sajtjai és sonkái is megtalálhatóak itt az asztalon, de van itt természetesen préselt abszolút juice is, ami 100%-ban magyar és magyar alapanyagokból, zöldségekből és gyümölcsökből készül, úgyhogy minden, ami az asztalon van, az egészséges és biztosan jó kezekben.
1: Hát én arra számítottam, hogy ti megjelentek majd ilyen nagy csokor, nem tudom, zöldséggel, gyümölcsel, kosárnyi, nem tudom, mindjárt jön az eper szezon, eprekkel, vagy már benne vagyunk az eperben, de hát ezért mindenki akkor menjen oda a piacokra. Nagyon köszönöm, hogy itt voltatok. Remélem, hogy folytatni tudjuk majd akár ebben a körben, akár tágabb körben más piacvezetőket is bevonva, mert hát azt hiszem mind a hárman itt azzal egyetértünk, hogy az küldetésünknek tekintjük, hogy a piacozást, mint intézményt újra egy kicsit visszahozzuk, és bátorítsuk arra, hát nem csak a fiatalokat, hanem minden generációt, hogy jöjjenek a piacra, egyrészt azért, mert sokféle dolgot lehet vásárolni, kóstolni, másrészt azért, mert lehet bandázni, meg lehet közösséget alkotni, egy csomó jó kulturális programot is kínáltok, meg hát azért kapcsolódni, és azért ne felejtsük el azt sem, hogy ott nagyon jó hangulat van, és egy olyan jó közeg, ahol tényleg mosolyogva, normálisan lehet kommunikálni, ahol recepteket lehet cserélni, ahol a generációk is egymás közt ott nagyon klasszul tudnak kommunikálni, tehát hogy a piachozás az egy társasági esemény, és az egy rítus szerintem, nem beszélve arról, hogy azért azok a termelők, akikből szerencsére azért mindkét piacon szép számmal akad, az ő munkájukat pedig nagy becsben tudjuk azzal tartani, hogyha az ő termékeiket vásároljuk. Szóval piachozásra fel mindenkinek. Köszönöm szépen még egyszer, hogy itt voltatok. Lanc Tibor, a Lehel csarnok vezetője, és Mihalik Zoltán, a Fény utcai piac vezetője voltak a vendégeim. Piachozásra fel. Most vasárnap van, tehát a Lehel csarnok nyitva van, de utána a héten is lehet mindenhova menni, úgyhogy én várom önöket legközelebb. Vasárnap is, addig pedig piacozzanak jókat.
3: Ez volt a Kóstolj meg Gasztro műsorú Mautner Zsófival és mai két vendégével. A műsor pedig teljes hosszában meghallgathatják a YouTube csatornánkon. Én Csák Attila vagyok, számítok önökre a következő órában is. Tartsanak velem, jó reggel!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: Egy kis pihenés a Velencei tónál, wellness hétvége a Mátrában, vagy kikapcsolódás Siófokon, és akár egy ékszervásárlási utalvány a Smuk üzletei jóvoltából.
2: Szólj bele, hogy mi szóljon!
0: Gyors vagy lassú, pop vagy dance,
2: most a hallgatók hangja számít. Keresd a zenei kvízt a slágerfm.hu-n vagy a slágerfm applikációjában,
0: és mondd meg, mit hallanál szívesen.
1: Mert a véleményed most wellness hétvégéket és értékes ajándékokat ér.
2: A legnagyobb slágerek változatosan a hallgatók döntései alapján. A Sláger FM-en.
1: A játék támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény. www.bmw-budapestmotors.hu. A Smuk Kékszer, az Avar Hotel Mátra Füred Superior, ahol az élmény újjáéled. avarhotel.hu. A Vital Hotel Nautis Superior, egy hajónyi élmény Gárdonyban. hotelnautis.hu. És a Premium Hotel Panoráma, az élmény új hulláma. premiumhotelpanoráma.hu.
2: Műsorajánlót hallottak.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Igen, az autóban is.
1: A Sláger FM-et hallgatja.
2: Ha megkeresik telefonon vagy online,
1: kérjük, mondja el. Sláger FM.
2: Köszönjük.
4: Budapest, készen állsz? Jason Derulo június 10-én a Budapest Parkba érkezik. A világhírű énekes a The Last Dance turné keretein belül látogat Magyarországra. Emlékezetes slágerek, izgalmas látvány és non-stop tánc a nyár egyik legforróbb estéjén. Jason Derulo, június 10, Budapest Park. Jegyek már az eventim.hu és a Budapest Park weboldalán.
5: Rendeljen új BMW X5-öt ajándék M-Sport csomaggal. Kaland, ami inspirál. Teljesítmény, ami lehengerel. BMW X5. Erő és elegancia egyedi felszereltséggel. A hirdetés nem teljes körű, további információért kérjük, forduljon a Budapest Motors hivatalos BMW márka kereskedéshez. Budapest, Szentendrei út 63.
6: Újra vár a szegedi szabadtéri játékok. 2026-ban mesés zenés előadások, a Hősök hajnala táncmű, a Három testőr kaland musical, Cinefonik filmzenei koncert a budafoki Dohnányi zenekarral, Bizé Kármenje és a debütáló Wicked musicalhoz feledhetetlen estéket a Dómtérre. Részletek szegediszabadtéri.hu.
7: A spórolás művészet. Vásárolj akár 50% kedvezménnyel a Joynapokon május 14 és 17 között, ahol több száz márka csak rád vár. Keresd a kuponokat a legfrissebb Joy magazinban, vagy a Joy Hungary appban.
8: Rabszolga vagy a saját cégedben? Semmire nem marad időd? Ha nem vagy benne a cégnél, semmi sem működik? Ismerős? A Mini CRM-mel, a magyar fejlesztésű ügyfélkapcsolatkezelővel örökre elfelejtheted őket. A mi rendszerünkkel a céged nélküled is tökéletesen működik, és a kollégák mindig tudják a dolgukat. Nincs több napi szintű tűzoltás, és vége a 14 órás munkanapoknak. Csináld hatékonyabban! www.minicrm.hu.
9: Jaj, hát ezt igazán nem kellett volna.
10: Ugye te sem ezt szeretnéd hallani? Menj biztosra, ballagásra, pedagógus napra, évzáróra és diplomaosztóra is. Válassz ajándékot a Gravír Express-től. Jó pufa, meghitt, elegáns vagy egyenesen zseniális. Rengeteg ötletünk és megoldásunk vár a gravirexpress.hu oldalon.
11: One Republic. A From Europe with Love turnéval június 25-én a Budapest Arénában. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon.
0: Sláger FM.
2: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
12: Normális ellenzék leszünk, ígéri a Fidesz-KDNP. Lemondott tisztségéről a 12. kerület alpolgármestere. Nemzetközi jótékonysági futás érkezik Budapestre. Köszöntöm Önöket, Molnár Róbert vagyok. A Fidesz-KDNP normális ellenzékként fog viselkedni az új parlamenti ciklusban. Minden jó javaslatot támogatnak, de a Tisza választási ígéreteit számon kérik majd. Közölte Gulyás Gergely, a Fidesz frakció vezetője az országgyűlés szombati alakuló ülését megelőzően a Facebookon. A Fidesz frakció vezetője reggeli posztjában azt írta, a Fidesz-KDNP frakció az ország sikerében érdekelt, ezért normális ellenzékként fognak viselkedni, ami szerinte újszerű és szokatlan lesz a magyar közéletben. Gulyás Gergely azt ígérte, minden jó kormányjavaslatot támogatnak majd, viszont a Tisza párt kampányában tett választási ígéretek betartását számon kérik. Közölte, kiemelt fontosságúnak tartják, hogy az elért eredményeket, a családtámogatást, az otthonteremtést, az alacsony adókat, a közbiztonságot, a határvédelmet, a rezsivédelmet, a nyugdíjak értékállóságát és a 14. havi nyugdíj bevezetését a következő kormány őrizze meg. Lemondott tisztségéről Kocsik Tekla, Budapest 12. kerületének alpolgármestere, döntését írásban nyújtotta be Kovács Gergely polgármesternek. A kerület vezetője tudomásul vette a lemondását, de jelezte, továbbra is számít Kocsik Tekla munkájára a képviselőtestületben. Az alpolgármester távozása hónapokkal azután történt, hogy jelentős vitát váltott ki a hegyvidéki óvodai rendszer átalakításának terve. Mint az Index megírta, a hegyvidéki önkormányzat 4 kerületi óvoda bezárását tűzte ki célul, de a szülői és óvodapedagógusi hangok hatására a Tisza párt elnöke Magyar Péter és a Fidesz helyi jelöltje Steiner Attila egy emberként állt ki az MKKP vezette képviselőtestület racionalizálási terve ellen. A szándéknyilatkozatot Kocsik Tekla alpolgármester ismertette a közgyűlés előtt, akitől a testület megvonta a bizalmat és a gyermekek érdekében új előterjesztést fogadott el. Mintegy 2.300.000 beteget látnak el évente a mentők, közölte az Országos Mentőszolgálat a Mentők Napja alkalmából. Az Országos Mentőszolgálat május 10-én ünnepli megalakulásának 78. a Magyarországi Szervezet életmentés megkezdésének 139. évfordulóját. A szolgálat a Nemzeti Színházban tartotta ünnepségét, amelyen több mint 200 magasabb szintű elismerést adtak át a szolgálat munkatársainak. Más elismerést országszerte 1700 mentőszolgálati és ügyeleti dolgozó vehetett át. Az Országos Mentőszolgálat az 1887-ben alapított európai viszonylatban is úttörőnek számító Budapesti Önkéntes Mentő Egyesület hagyományait folytatva 1948 óta látja feladatait egységes állami szervezetként. A szervezet mára nemzetközileg is egyedülálló, 256 állomásból és 204 ügyeleti pontból álló hálózattá fejlődött. Mentő és ügyeleti egységei évente mintegy 2.300.000 beteget részesítenek ellátásban, írták. Nemzetközi jótékonysági futás érkezik Budapestre. Rio de Janeiro, Miami és Abu Dhabi után Budapesten debütál Európában a Zayed jótékonysági futás, ahol a sport teljesítmény közvetlen segítségé alakul. Az Egyesült Arab Emírségek alapítója Sheikh Zayed szellemiségét hirdető globális mozgalom május 16-án és 17-én veszi birtokba a magyar fővárost. A Városligettől a parlamentig tartó útvonalon nem csak profi futók, hanem családok, idősek és fogyatékkal élők is rajthoz állhatnak. Az esemény különlegessége, hogy a befolyt nevezési díjakat helyi polgármesterek által kijelölt karitatív szervezetek kapják.
13: A mai nap folyamán sok napsütésre számíthatunk a térségben, az időnként megjelenő felhőkből számottevő csapadék nem várható. A legtöbb helyen mérsékelt marad a keleti és délkeleti szél, de néhol egy-egy élénk széllökés előfordulhat. Most nagyjából 13 fokot mérhetünk, délután pedig 25 fok körül alakul majd a hőmérséklet. Vezessenek óvatosan. Lezárták a 18. kerületben a Vlas és Gyula utcát a Baross utcánál gázvezeték javítása miatt. Tart a csatorna felújítása a 22. kerületben a Török utcában a Bartók Béla úton megszűnt a forgalmi akadály, de a Török utca Bartók Béla útnál továbbra sem járható. Lezárták a fél útpályát az 5. kerületben az Irányi utcában a Belgrád rakpartnál, mert itt vízvezetéket javítanak. A 13. kerületben a Lehel utcában befelé a Kartács utcától a Róbert Károly körútig lezárták a külső sávot a járda felújítása miatt. A délpesti autóbuszgarázs, illetve a határút felé közlekedő 914-es és a 914-es éjszakai járat Lehel utca Róbert Károly körúti megállóját hátrébb a Kartács utcához helyezték át. A mai napon 14 órától 19 óra 30-ig N2-es nosztalgia villamos közlekedik a Közvágóhíd és a Jászai Mari tér között, illetve este 8 órától az N18-as nosztalgia villamos jár a Szent János Kórház és a Csóka utca Karinti Színház között. Jó utat kívánok mindenkinek, és vezessenek nagyon óvatosan, hogyha útnak indulnának.
14: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
13: És 9 óra után pár perccel már is indítunk egy újabb órát itt a Sláger FM-en. Én Csák Attila vagyok, és érkeznek nálunk ebben az órában is a vasárnap reggel mellé a legnagyobb slágerek változatosan. Itthon már is elsőként a Pointer Sisters slágere, ez most nálunk a Jump. Jó reggelt!

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, és idén nyáron is megnyitnak a fővárosi szabadstrandok a Dunán. A Római Parti plázs július 20-ától augusztus 20-ig várja majd az ingyeneses strandolókat. A partszakaszon a szezon előtt idén is vízminőségi vizsgálatokat, valamint medertakarítást és hatósági ellenőrzéseket végeznek. A fürödni csak a kijelölt területen reggel 10 és este 7 óra között lehet, majd a vízimentők felügyelete mellett. A strandolók számára várható idén is biztosítanak napágyakat, ivóvizet, zuhanyzókat és kerékpárt. Tárolót. A Római Parti Szabadstrand közel 50 év után 2021-ben nyílt újra a fővárosban, ami egy szuperhír. Itt a Sláger FM-en pedig érkeznek a hétvége mellé a legnagyobb slágerek változatosan. A Volcan the Moon slágere, a Shut Up and Dance, ez jön már is most itt a Sláger hétvégében.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, nem sokára 9:30 lesz majd. Szitnézzünk az utakon és sejtünk egy pár szót a várható időjárásról is. Ha pedig lenne friss közlekedési információk, azt várom mondjuk SMS-ben a hívható számunk 0630 30 30 95 8-as. Az őrszondant fejös sláger, a Let's Groove pedig már is érkezik most az óra folytatásaként. Jó reggelt a későn ébredőknek és jó időtöltést!

0: nap folyamán sok napsütésre számíthatunk a térségben. Az időnként megjelenő felhőkből számottevő csapadék nem várható. A legtöbb helyen mérsékelt marad a keleti délkeleti szél, de néhol egy-egy élénk széllökés előfordulhat. Most nagyjából 13 fokot mérhetünk, délután pedig 25 fok körül alakul majd a hőmérséklet. Vezessenek óvatosan. Lezárták a 18. kerületben a Vlasis Gyula utcát a Baross utcánál gázvezeték javítása miatt. Tart a csatorna felújítása a 22. kerületben, a Török utcában a Bartók Béla úton megszűnt a forgalmi akadály, de a Török utca Bartók Béla útnál továbbra sem járható. Lezárták a fél útpályát az 5. kerületben az Irányi utcában a Belgrád rakpartnál, mert itt vízvezetéket javítanak. A 13. kerületben a Lehel utcában befelé a Kartács utcától a Róbert Károly körútig lezárták a külső sávot a járda felújítása miatt. A délpesti autóbuszgarázs, illetve a határút felé közlekedő 914-es és a 914-es éjszakai járat Lehel utca Róbert Károly körúti megállóját hátrébb a Kartács utcához helyezték át. A mai napon 14 órától 19 óra 30-ig N2-es nosztalgia villamos közlekedik a Közvágóhíd és a Jászai Mari tér között, illetve este 8 órától az N18-as nosztalgia villamos jár a Szent János Kórház és a Csóka utca Karinti Színház között. Jó utat kívánok mindenkinek, és vezessenek nagyon óvatosan, hogyha útnak indulnának.
1: És most folytatódik egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan. Itt a Sláger FM-en.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. A Sláger hétvégét hallgatják, és várnak mindenkit a Nyitott Házak hétvégén, a Budapest 100 keretében több helyszínen is, méghozzá ezen a hétvégén. Visszatér mindenki kedvenc építészeti kulturális fesztiválja, a Budapest 100 legújabb, szám szerint 16. felvonása, az 1916 és 1926 között épült 100 éves házakat, azok történetét és falai között élő közösségeket ünnepli, mindezt hát itt a fővárosban, melyhez mindenkinek jó kikapcsolódást. A Sláger FM-en pedig érkeznek a legnagyobb slágerek változatosan. AC/DC és a Highway to Hell, ezt szól már is most nálunk.

0: Jó hétvégét mindenkinek, ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. A Sláger hétvégét hallgatják, nem sokára pedig majd délelőtt 10 óra lesz, érkeznek a legfontosabb hírek és információk, viszont a következő órában is együtt rádiózhatunk majd. Rengeteg jó kis slágert hoztam, és természetesen érkeznek majd a legnagyobb slágerek is változatosan. Justin Bieber és a Daisies pedig jön már is az óra zárásaként, tartsanak velem a következő órában is.
1: Napjainkban ez a sláger. Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

0: Műsorajánló.
1: Egy kis pihenés a Velencei tónál, wellness hétvége a Mátrában, vagy kikapcsolódás Siófokon, és akár egy ékszer vásárlási utalvány a Smuk üzletei jóvoltából.
0: Szólj bele, hogy mi szóljon!
2: Gyors vagy lassú, pop vagy dance,
0: most a hallgatók hangja számít. Keresd a zenei kvízt a slágerfm.hu-n vagy a slágerfm applikációjában, és mondd meg, mit hallanál szívesen.
1: Mert a véleményed most wellness hétvégéket és értékes ajándékokat ér.
0: A legnagyobb slágerek változatosan a hallgatók döntései alapján. A Sláger FM-en.
1: A játék támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény. www.bmw-budapestmotors.hu. A Smuk Kékszer, az Avar Hotel Mátra Füred Superior, ahol az élmény újjáéled. avarhotel.hu. A Vital Hotel Nautis Superior, egy hajónyi élmény Gárdonyban. hotelnautis.hu. És a Premium Hotel Panoráma, az élmény új hulláma. premiumhotelpanorama.hu.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám. A Toyota idei harmadik újdonsága, a hatodik generációs öntöltő hibrid RAV4 megérkezett a Sakurába. Magabiztos jelenlét, modern technológia, megbízhatóság. Ismerje meg a legendás SUV legújabb változatát és egyéb kedvezményes ajánlatainkat a Sakura nyílt napokon, május 11-e és 16-a között. toyotasakura.hu.
4: A spórolás művészet. Vásárolj akár 50% kedvezménnyel a Joynapokon május 14 és 17 között, ahol több száz márka csak rád vár. Keresd a kuponokat a legfrissebb Joy magazinban, vagy a Joy Hungary appban.
5: Elegancia, luxus, a nyugalom új dimenziója. Ez a Hotel Divinus Debrecenben, a Nagyerdő ölelésében. Tágas szobák és lakosztályok, wellness oázis, gasztrokalandok, személyre szabott élmények. Élj át a Divinus életérzést, ahol a kényelem stílusossá, a pihenés művészetté válik. Hoteldivinus.hu.
6: Hé, hová tűnt a fanan humuszom a hűtőből? Ja, tegnap megettem az egészet. Hát igen, a fanan humuszokkal csak egy baj van. Ha egyszer megkóstolod, már nem tudod abba hagyni. A legkiválóbb alapanyagokból készülnek, tradicionális családi recept alapján, és a karakteres fűszerezés teszi őket igazán ellenállhatatlanná. Keresd mind a 8 ízt a boltok polcain, de vigyázz, egy doboz sohasem elég. Fanan, a finom ízek hagyománya.
7: Afrodite Hotel Zalakaros, ahol a farmunk az éléskamránk. Körágyas, jacuzzi lakosztályok, kinti és bent medencék, napozó terasz, római fürdő, saját farm és kalandpark. Afrodite Hotel Zalakaros. 30-383-5969.
8: Nehéz a fürdőkádba lépés. Meglévő kádjára ajtót építünk a biztonságos fürdésért. A megoldás az Udor fürdőkád ajtó. Telefonszám 061-5333-111. fürdőkádajtó.hu.
9: Vágysz egy emlékezetes, hosszú hétvégére? Irány a Pünkösdi Kavalkád a Castellum Hotel Hollóklőben. Gyertek el május 22 és 25 között. Fellép Varga Viktor, érkezik a Rejánsz de Ritmú tüzes latin táncshow. Lesz lélekemelő hangtár relaxáció és az Ófalú Pünkösdi varázsa. Ünnepi vacsorák, wellness és teljes kikapcsolódás csábít titeket. Foglaljatok még ma a hotelhollókő.hu oldalon.
10: Budapest, készen állsz! Jason Derulo június 10-én a Budapest Parkba érkezik. A világhírű énekes a The Last Dance turné keretein belül látogat Magyarországra. Emlékezetes slágerek, izgalmas látvány és non-stop tánc a nyár egyik legforróbb estéjén. Jason Derulo, június 10, Budapest Park. Jegyek már az eventim.hu és a Budapest Park weboldalán.
0: Sláger FM. A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
11: Megalakult az új országgyűlés, megszűnt a Fidesz megbízatása. Budapest is elszenvedője a klímaváltozásnak. Elszálltak a szállásárak a BL döntő miatt. A Sláger FM híreivel Molnár Róbert köszönti Önöket. Megalakult az új országgyűlés, megszűnt a 2022-ben hivatalba lépett Orbán Viktor vezette Fidesz-KDNP kormány megbízatása. A képviselők a történelmi zászlók előtt tettek esküt. Az ezt megelőző mandátum vizsgálat során a megbízó leveleket szabályszerűnek találták, így a parlament egyhangulag 193 igen szavazattal igazolta a képviselők és a nemzetiségi szószólók mandátumát. A 199 fős országgyűlésben a Tisza pártnak 141, a Fidesznek 44, a KDNP-nek 8, a Mi Hazánknak 6 képviselője van. Sopronban vett mintákról igazolta a Greenpeace az aszbeszt jelenlétét, közölte a szervezet. A közlemény szerint a Greenpeace munkatársai április 22-én egy soproni parkolóban végeztek felderítést, ahol egyértelműnek tűnt, hogy a terület aszbeszttel szennyezett. Így a Győr-Moson-Sopron vármegyei kormányhivatal vizsgálatát, kármentesítését kérték. Mint írták, a soproni városvezetés a közösségi médiában jelezte, hogy tudomásuk szerint a megadott helyen nem osztrák bányából származó kőzet található. A hagyományos elveket a feje tetejére állította a klímaváltozás, Budapest is elszenvedője a helyzetnek. A 2022-es aszályhelyzetet követően át kellett gondolni a hazai zöld felület gazdálkodást, számolt be róla Budapest fűtájépítésze Bardóczi Sándor, aki szerint az elmúlt években olyan fogalmakat vezettek be, mint a szivacsváros és a vágatlan május, amit most már városvezetők és kormányzati szereplők is zászlajukra tűztek. A főkert és a főváros közös műhelyében új faültetési protokollt dolgoztak ki, amivel hatékonyabban megtartható a víz és javítható a talajszerkezet. Elszálltak az árak a BL döntő idejére. Az Arsenal és a PSG szurkolói mélyen a zsebükbe nyúlhatnak a május 30-ai Bajnokok Ligája döntő idején. Budapesten a szállásárak a csillagos égig emelkedtek, van, ahol 7-es milliót kérnek egy éjszakáért. Május 30-án Budapest ad otthont az európai klubfoci csúcseseményének, az Arsenal Paris Saint-Germain Bajnokok Ligája döntőnek, írja a 444. Ahogy az várható volt, a sporttörténeti pillanat a szállásárakat is a stratoszférába repítette. A népszerű foglalási oldalakon elképesztő összegekkel találkozhatnak a drukkerek, nem ritka a 3 millió forintos ajánlat egy hétvégére a belvárosban. Pótló buszjár a Kisföld alatti egy szakaszán a hétvégén, írja a BKK. Az M1-es metró vasárnap is csak a Vörösmarty tér és az Oktogon között közlekedik, vagyis az Oktogon és a Mexikói út között nem járnak a szerelvények. A kimaradó szakaszon pótló buszokkal lehet utazni. A BKK azt javasolja, hogy aki csak teheti, más járatokat vegyen igénybe. A Hősök tere és a Deák Ferenc tér között a 105-ös és a 210B busz, az Erzsébet királyné útja és a Ferenciek tere között pedig az 5-ös busz jelenthet alternatívát. A Skander történetében minden eddiginél nagyobb létszámú nemzetközi verseny lesz a május 11-e és 19-e között megrendezendő budapesti Európa-bajnokság. Csabai Attila, az Európai és a Magyar Skander Szakszövetség elnöke az esemény sajtótájékoztatóján kiemelte, 315 kategóriában több mint 1300 versenyző, köztük 150-160 nő részvételére számítanak, ami EB rekord. Csabai Attila elmondta, hogy a 106 magyar skanderes közül 4-en indulnak címvédőként, összességében legalább 30, szerencsés esetben akár 40 érmet vár.
12: A mai nap folyamán sok napsütésre számíthatunk a térségben, az időnként megjelenő felhőkből számottevő csapadék nem várható. A legtöbb helyen mérsékelt marad a keleti és délkeleti szél, de néhol egy-egy élénk széllökés előfordulhat. Most nagyjából 13 fokot mérhetünk, délután pedig 25 fok körül alakul majd a hőmérséklet.
13: Tart a felújítás a 4. kerületben a Pozsonyi utcában, és az István úton sávlezárásra kell készülni az Árpád úttól a Tél utcáig és a Lőrinc utcától az Árpád útig. A Szent István téren és a Károly István utcában időszakos korlátozásra készülnek, valamint lezárták a József Attila utcát, a Tavasz utcát, a Nyár utcát, valamint a Lőrinc utcát is. A H8-as és a H9-es sévhelyet hétvégén Cinkota és az Örs-vezértere között H8-as és H9-es pótlóbusz közlekedik. A pótlóbuszokon nem lehet kerékpárt szállítani. Az 5. kerületben a Belgrád rakparton szakaszos útszűkületre számítsanak majd a mai nap folyamán napközben, mert itt kertészek dolgoznak. Futóverseny miatt kell időszakos és szakaszos lezárásra készülni a mai nap folyamán majd 14 óráig a Zoltán utca, Nádor utca, Garibaldi utca, Akadémia utca, Széchenyi rakpart, Pesti alsó rakpart, Szent István park, Újpesti rakpart útvonalon. Sárgán villognak a jelzőlámpák a Kerepesi úton, a Szent Mihály útnál és az Egyenes utcánál a mai nap folyamán 8 és 19 óra között átépítés és karbantartás miatt. A forgalmat itt rendőrök irányítják. 0630-30-30-95-8-es pedig a hívható számunk. Jó utat mindenkinek!
14: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
15: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
13: 10 óra után pár perccel már is indítunk egy újabb órát itt a Sláger FM-en, én Csáky Attila vagyok, és érkeznek nálunk ebben az órában is a legnagyobb slágerek változatosan. Michael Jackson is a Remember the Time, ezt már is elsőként tartsanak velem ebben az órában is.

0: Jó hétvégét mindenkinek, ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel, változatosan a Sláger hétvégét hallgatják, és várnak mindenkit Garázsvásár Fesztiválon a 18. kerületben. Ezen a hétvégén páratlan dekorációs tárgyak, egyedi ruhadarabok és sok más különleges cserebere cserélhet gazdát még a mai nap folyamán a 18. kerületi Garázsvásár Fesztiválon. A kincskereséssel felírő szabadtéri kaland alkalmával, ami egyúttal a közösségépítő szerepet is betölt, kellemes hangulatban egy kalóztérkép alapján járhatják be a környék eldugott utcáit. Az elmúlt évek tapasztalata alapján az árusítók száma már 200-at is elérheti, mindezt tehát a 18. kerületben, úgyhogy érdemes még a mai nap folyamán kilátogatni, itt a Sláger FM-en pedig érkeznek a legnagyobb slágerek változatosan. Ray Dalton és a Blood Running, ezt folytatja már is most nálunk az órát.
1: A legnagyobb slágerek között a legújabbak is.

Jó hétvégét, jó pihenést! A Sláger FM-et hallgatják, nálunk szólnak a legnagyobb slágerek változatosan. Nem sokára pedig majd 10:30 lesz, itt nézünk az utakon és sejtünk egy pár szót a várható időjárásról is. Ha pedig lenne friss közlekedési információk, azt várom mondjuk SMS-ben. A hívható számú 06 30 30 30 95 8-as. Zola és a Sehova se passzolok pedig már is érkezik az óra folytatásaként itt a Sláger hétvégében.

0: A mai nap folyamán sok napsütésre számíthatunk a térségben, az időnként megjelenő felhőkből számottevő csapadék nem várható. A legtöbb helyen mérsékelt marad a keleti és délkeleti szél, de néhol egy-egy élénk széllökés előfordulhat. Most nagyjából 13 fokot mérhetünk, délután pedig 25 fok körül alakul majd a hőmérséklet. Tart a felújítás a 4. kerületben a Pozsonyi utcában, és az István úton sávlezárásra kell készülni az Árpád úttól a Tél utcáig és a Lőrinc utcától az Árpád útig. A Szent István téren és a Károly István utcában időszakos korlátozásra készülnek, valamint lezárták a József Attila utcát, a Tavasz utcát, a Nyár utcát, valamint a Lőrinc utcát is. A H8-as és a H9-es sífélt hétvégén Cinkota és az Örs-vezértere között H8-as és H9-es pótlóbusz közlekedik. A pótlóbuszokon nem lehet kerékpárt szállítani. Az 5. kerületben a Belgrád rakparton szakaszos útszűkületre számítsanak majd a mai nap folyamán napközben, mert itt kertészek dolgoznak. Futóverseny miatt kell időszakos és szakaszos lezárásra készülni a mai nap folyamán majd 14 óráig a Zoltán utca, Nádor utca, Garibaldi utca, Akadémia utca, Széchenyi rakpart, Pesti alsó rakpart, Szent István park, Újpesti rakpart útvonalon. Sárgán villognak a jelzőlámpák a Kerepesi úton, a Szent Mihály útnál és az Egyenes utcánál a mai nap folyamán 8 és 19 óra között átépítés és karbantartás miatt. A forgalmat itt rendőrök irányítják. 06 30 30 95 8-as pedig a hívható számunk. Jó utat mindenkinek!
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

Ez a Sláger FM, a legnagyobb slágerekkel változatosan a Sláger hétvégét hallgatják, és várnak mindenkit még a mai nap folyamán Óbuda napján több helyszínen is. Május elején minden évben fergeteges programkavalkád veszi birtokba a harmadik kerület tereit, Óbuda napját idén már nem kevesebb, mint 5 helyszínen ünneplik. Május 9 és 10-én, tehát a mai nap folyamán még színes programcsokor csalogat az ikonikus városrészben, napközben lesz kézműves sátor, civil udvar, tárlatvezetés, bábjáték, arcvestés, portrébeszélgetés, mesefalu és rengeteg program, tehát még Óbudán, melyhez mindenkinek nagyon jó kikapcsolódás kívánok, a Sláger FM-en pedig érkeznek a hétvége mellé a legnagyobb slágerek, a változatosan Melendkim és Respectable, ezt folytatja már is most nálunk az órát.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Szép vasárnapot kívánok mindenkinek, nem sokára pedig majd délelőtt 11 óra lesz, lassacskán jó készülődés mindenkinek a vasárnapi ebédhez. A stúdióban Csáky Attila, jönnek majd a legfontosabb hírek és információk, viszont a következő órában is még együtt rádiózhatunk. Gáspár Laci és a Hagyd meg nekem a dalt pedig jön az óra zárásraként. Tartsanak fedve a következő órában, és számítok önökre.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Még szép, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
0: Ha megkeresik online vagy telefonon,
2: kérjük, mondja el. Sláger FM.
0: Köszönjük.
3: Újra vár a Szegedi Szabadtéri Játékok. 2026-ban mesés zenés előadások, a Hősök Hajnala táncmű, a Három Testőr Kaland Musical, Cinefonik filmzenei koncert a budafoki Doknányi zenekarral, Bizé Kármenje és a debütáló Wicked Musicalhoz feledhetetlen estéket a Dómtérre. Részletek szegedi-szabadtéri.hu.
4: Indítsd a nyarat korábban a Sziget Hotelben. Foglalj május 4-e és 17-e között májusi vagy júniusi pihenést félpanzióval, akár 15% kedvezménnyel. Élvezd a tóparti panorámát, a wellness élményeket, családbarát szolgáltatásokat és a 4 csillagos kényelmet. Részletek és foglalás hotelsziget.com.
5: A brit zenei ikonok 14 év után visszatérnek Magyarországra. Duran Duran élőben, június 28-án a Budapest Sportarénában. Több mint 100 millió eladott lemez, generációkat meghatározó slágerek. Egy este, ami történelem. Duran Duran, június 28-a, Budapest Sportaréna. Jegyek már elérhetők az eventim.hu weboldalon.
6: Chocolate Brown Solarium, a piacvezető újdonság. Ledes készülékek, fényterápia, ultra high-tech barnulás a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
7: Afrodite Hotel Zalakaros, ahol a farmunk az éléskamránk. Kőrágyas, jacuzzi lakosztályok, kinti és benti medencék, napozó terasz, római fürdő, saját farm és kalandpark. Afrodite Hotel Zalakaros. 30 383 5969.
8: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
9: One Republic. A From Europe with Love turnéval június 25-én a Budapest Arénában. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon.
0: A reklám után.
10: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
11: Letették az esküt a képviselők, megalakult az új országgyűlés, felújíthatják a Petőfi hídat, kiírták a közbeszerzést. Terápiás nyári táborokat indít a Mosoly Alapítvány. Ezek a Sláger FM hírei, Molnár Róbert vagyok. Az áprilisban megválasztott képviselők ünnepélyes eskütételével megalakult az országgyűlés szombaton. Az új parlament megalakulásával megszűnt a 2022-ben hivatalba lépett Orbán Viktor vezette Fidesz-KDNP kormány megbízatása. A képviselők a történelmi zászlók előtt tettek esküt. A nemzetiséghez tartozó képviselők nemzetiségi nyelvű esküt tettek, lovári, beás, román és horvát nyelven. Az ezt megelőző mandátumvizsgálat során a megbízó leveleket szabályszerűnek találták, így a parlament egyhangulag 193 igen szavazattal igazolta a képviselők és a nemzetiségi szószólók mandátumát. Komplex felújítás előkészítésére írt ki közbeszerzést a Petőfi hídra a Budapesti Közlekedési Központ ZRT. A nyertes tervezőnek a felújítás dokumentációját is el kell készítenie, beleértve az engedélyezési terveket és a szükséges engedélyek beszerzését. A tervezés érinti az acélszerkezet teljes korrózió védelmét, a saruk és villamos pálya cseréjét, valamint az útburkolat megújítását is. A járdát kiszélesítenék, hogy külön gyalogos és kerékpáros sávot alakítsanak ki, és a híd 1937-es eredeti arculatát is visszaállítanák új díszkivilágítással együtt. A vízes élőhelyek védelmét szolgáló intézkedések és fejlesztések a természeti értékek hosszú távú fenntarthatósági szempontjait figyelembe véve valósultak meg 2020 és 2025 között, közölte az állami számbevőszék. Az országos ágazati stratégiák, programok és források összehangoltságát, eredményességét, az irányítási adatgyűjtési, monitoring és döntéstámogató rendszerek működését vizsgálták 5 évre visszamenően. Megállapítások alapján az ellenőrzött szervezetek eredményesen járultak hozzá a természetvédelmi és környezeti kérdésekkel kapcsolatos szemléletformáláshoz. A nemzeti park igazgatóságok a környezeti kihívásokra döntően az uniós források függvényében tudtak eredményesen reagálni. Ingyenes, terápiás nyári táborokat indít a Mosoly Alapítvány pszichoszomatikus tünetekkel és szorongással küzdő gyerekeknek. A jelentkezési határidő azonban vészesen közeleg. A budapesti turnusra már csak ma, a Török Bálintira pedig május 20-áig lehet leadni a jelentkezést a kevés férőhelyre, ahol a gyerekek célzott szakmai segítséggel sajátíthatnak el megküzdési technikákat. A részvétel nem automatikus. A budapesti táborba a szülőkkel folytatott konzultáció alapján válogatják be a gyerekeket. A Török Bálinti csoport indulása előtt pedig a jelentkezőkkel és szüleikkel egyéni interjút készítenek. Tévhit, hogy fogeltávolítás után nem szabad tejterméket fogyasztani, derül ki a Semmelweis Egyetem új oktató videójából. A szakemberek szerint bátran lehet tejterméket tartalmazó leveseket, püréket vagy turmixokat fogyasztani. Arról, hogy mit érdemes kerülni a beavatkozás után, dr. Jób Fancsali Árpád, a Semmelweis Egyetem arc, álcsont, szájsebészeti és fogászati klinika egyetemi tanára beszélt a Sláger FM-nek.
2: Azt feltételezték, és azt gondolták, hogy ugye a baktériumokat és ugye a táptalajon tenyésztik, és ugye a tej is egy ilyen táptalaj, és az nem tesz jót a szájüregbe, de a szájüregnek elég magas a kimosó hatása, vagy a nyáltermelése miatt nem maradnak ezek a folyékony tejtermékek út. Amit szoktunk tiltani fokhúzás után, az a apró magas ételek, amik be tudnak menni a húzás sebébe, meg a kávét, a alkoholt, mert ugye az a vérzés kockázatát fogja növelni.
11: A szakemberek hangsúlyozzák, a beavatkozás előtt fontos a megfelelő szájhigiénia, valamint a gyógyszerekről és krónikus betegségekről való tájékoztatás. Is.
12: A mai nap folyamán sok napsütésre számíthatunk a térségben, az időnként megjelenő felhőkből számottevő csapadék nem várható. A legtöbb helyen mérsékelt marad a keleti délkeleti szél, de néhol egy-egy élénk széllökés előfordulhat. Most nagyjából 13 fokot mérhetünk, délután pedig 25 fok körül alakul majd a hőmérséklet. Vezessenek óvatosan. Lezárták a 18. kerületben a Vlas és Gyula utcát a Baross utcánál gázvezeték javítása miatt. Tart a csatorna felújítása a 22. kerületben a Török utcában a Bartók Béla úton megszűnt a forgalmi akadály, de a Török utca Bartók Béla útnál továbbra sem járható. Lezárták a fél útpályát az 5. kerületben az Irányi utcában a Belgrád rakpartnál, mert itt vízvezetéket javítanak. A 13. kerületben a Lehel utcában befelé a Kartács utcától a Róbert Károly körútig lezárták a külső sávot a járda felújítása miatt. A délpesti autóbuszgarázs, illetve a határút felé közlekedő 914-es és a 914-es éjszakai járat Lehel utca Róbert Károly körúti megállóját hátrébb a Kartács utcához helyezték át. A mai napon 14 órától 19 óra 30-ig N2-es nosztalgia villamos közlekedik a Közvágóhíd és a Jászai Mari tér között, illetve este 8 órától az N18-as nosztalgia villamos jár a Szent János Kórház és a Csóka utca Karinti Színház között. Jó utat kívánok mindenkinek, és vezessenek nagyon óvatosan, hogyha útnak indulnának.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
12: És 11 óra után pár perccel már is indítunk egy újabb órát itt a Sláger FM-en, én Csák Attila vagyok, és érkeznek nálunk ebben az órában is a legnagyobb slágerek változatosan. Alphaville és a Dance With Me, ezt már is elsőként tartsanak velem, számítok önökre.

Ez a Sláger FM, a legnagyobb slágerekkel változatosan várnak mindenkit, csak a mentes tavaszi fesztivállal a Momosportban még a mai nap folyamán. Magyarország legnépszerűbb egészségtudatos fesztiválja a mai nap folyamán még várja a speciálisan étkező tudatosan látogatókat a Momosportban, ahol csupán a glutén, cukor, laktózmentes és a vegán élelmiszer közül tudnak válogatni, de naturkozmetikumokat és tisztítószereket is találnak majd a kínálatban, mindez a Momosportban egy különleges szuperprogram. Jó kikapcsolódás mindenkinek, a Sláger FM-en pedig Klimben, Mabel közös a TikTok szalmár is nálunk.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel, változatosan a Sláger hétvégét hallgatják, nem sokára pedig majd 11:30 lesz, szétnézünk az utakon és sejtünk egy pár szót a várható időjárásról is. Déltől pedig majd folytatódik a Sláger hétvége méghozzá Karakas Balázsról, úgyhogy a délutáni órákban is érdemes nálunk maradni, illetve bennünket hallgatni. Bon Jovi és a Living in a Prayer pedig már is jön az óra folytatásaként itt a Slágerem most.

0: mai nap folyamán sok napsütésre számíthatunk a térségben. Az időnként megjelenő felhőkből számottevő csapadék nem várható. A legtöbb helyen mérsékelt marad a keleti délkeleti szél, de néhol egy-egy élénk széllökés előfordulhat. Most nagyjából 13 fokot mérhetünk, délután pedig 25 fok körül alakul majd a hőmérséklet. Vezessenek óvatosan. Lezárták a 18. kerületben a Vlasis Gyula utcát a Baross utcánál gázvezeték javítása miatt. Tart a csatorna felújítása a 22. kerületben a Török utcában a Bartók Béla úton megszűnt a forgalmi akadály, de a Török utca Bartók Béla útnál továbbra sem járható. Lezárták a fél útpályát az 5. kerületben az Irányi utcában a Belgrád rakpartnál, mert itt vízvezetéket javítanak. A 13. kerületben a Lehel utcában befelé a Kartács utcától a Róbert Károly körútig lezárták a külső sávot a járda felújítása miatt. A délpesti autóbuszgarázs, illetve a határút felé közlekedő 914-es és a 914-es éjszakai járat Lehel utca Róbert Károly körúti megállóját hátrébb a Kartács utcához helyezték át. A mai napon 14 órától 19 óra 30-ig N2-es nosztalgia villamos közlekedik a Közvágóhíd és a Jászai Mari tér között, illetve este 8 órától az N18-as nosztalgia villamos jár a Szent János Kórház és a Csóka utca Karinti Színház között. Jó utat kívánok mindenkinek, és vezessenek nagyon óvatosan, hogyha útnak indulnának.
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakít.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. A Sláger hétvégét hallgatják, Európa napot tartanak a Szabadság téren a mai nap folyamán. Még ünnepeljék együtt az Európa napot és az Európai Uniós csatlakozásunk 22. évfordulóját a mai nap folyamán a Szabadság téren. Koncertekkel, EU-s információkkal, nemzetközi produkciós fellépésekkel, változatos családi és gyermekprogramokkal, kreatív foglalkozásokkal, kvízekkel és játékokkal várnak mindenkit a Szabadság téren. Itt a Sláger FM-en pedig várnak mindenkit a hétvége mellé a legnagyobb slágerek változatosan. Village People és a YMCA-hez folytatja már is most nálunk.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. A Sláger hétvégét hallgatják, nem sokára pedig dél lesz, majd én pedig búcsúzom, hiszen nem sokára érkezik Karakas Balázs a Sláger hétvége délutáni felvonásával velem, legközelebb pedig majd jövő héten szombaton találkozhatnak. Számítok akkor is a kitüntető figyelmükre. Csák Attila búcsúzik, maradjonak vele.

0: Velünk és további jó rádiózást, jó hétvégét, jó pihenést. Lou és a Get Lucky jön már is. A viszont hallásra.
1: Ez a Sláger FM. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: műsorajánló.
1: Egy kis pihenés a Velencei tónál, wellness hétvége a Mátrában, vagy kikapcsolódás Siófokon, és akár egy ékszervásárlási utalvány a Smuk üzletei jóvoltából.
0: Szólj bele, hogy mi szóljon!
2: Gyors vagy lassú, pop vagy dance,
0: most a hallgatók hangja számít. Keresd a zenei kvízt a slágerfm.hu-n vagy a slágerfm applikációjában, és mondd meg, mit hallanál szívesen.
1: Mert a véleményed most wellness hétvégéket és értékes ajándékokat ér.
0: A legnagyobb slágerek változatosan a hallgatók döntései alapján. A Sláger FM-en.
1: A játék támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény. www.bmw-budapestmotors.hu. A Smuk Kékszer, az Avar Hotel Mátra Füred Superior, ahol az élmény újjáéled. avarhotel.hu. A Vital Hotel Nautis Superior, egy hajónyi élmény Gárdonyban. hotelnautis.hu. És a Premium Hotel Panoráma, az élmény új hulláma. premiumhotelpanorama.hu.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Május 8-a és 10-e között kuponnapok a Kökiben. Ráadásul egy autót is nyerhetsz egy hosszú hétvégére. Keresd a kuponokat a Köki appban, vásárolj és nyerj 3 napos autóhasználatot az Autópalasz jóvoltából. Frissítsd fel a ruhatárad, és irány a kikapcsolódás. Köki, több mint vásárlás.
4: Hé, hová tűnt a Fanan humuszom a hűtőből? Ja, tegnap megettem az egészet. Hát igen, a Fanan humuszokkal csak egy baj van. Ha egyszer megkóstolod, már nem tudod abba hagyni. A legkiválóbb alapanyagokból készülnek, tradicionális, családi recept alapján, és a karakteres fűszerezés teszi őket igazán ellenállhatatlanná. Keresd mind a 8 ízt a boltok polcain, de vigyázz, egy doboz sohasem elég. Fanan, a finom ízek hagyománya.
5: Különleges helyszínt keres rendezvényéhez a Dunakanyar kapujában? Válassza a Hotel Golden Palace eleganciáját. Legyen szó családi rendezvényről, céges eseményről, vagy exkluzív ünnepségről. Nálunk minden részlet a tökéletességről szól. Stílusos terek, ízletes gasztronómia és professzionális szervezés. Minden egy helyen. Hotel Golden Palace, ahol az események élménnyé válnak. Látogasson el weboldalunkra www.hotelgoldenpalace.hu és foglaljon most, hogy rendezvénye igazán felejthetetlen legyen.
6: Rabszolga vagy a saját cégedben? Semmire nem marad időd? Ha nem vagy benne a cégnél, semmi sem működik? Ismerős? A Mini CRM-mel, a magyar fejlesztésű ügyfélkapcsolatkezelővel örökre elfelejtheted őket. A mi rendszerünkkel a céged nélküled is tökéletesen működik, és a kollégák mindig tudják a dolgukat. Nincs több napi szintű tűzoltás, és vége a 14 órás munkanapoknak. Csináld hatékonyabban! www.minicrm.hu.
7: A spórolás művészet. Vásárolj akár 50% kedvezménnyel a Joy napokon május 14 és 17 között, ahol több száz márka csak rád vár. Keresd a kuponokat a legfrissebb Joy magazinban, vagy a Joy Hungary appban.
8: Vágysz egy emlékezetes hosszú hétvégére? Irány a Pünkösdi Kavalkád a Castellum Hotel Hollóklőben. Gyertek el május 22 és 25 között. Fellép Varga Viktor, érkezik a Rejánsz de Ritmú tüzes latin táncsó. Lesz lélekemelő hangtár relaxáció és az Ófalú Pünkösdi varázsa. Ünnepi vacsorák, wellness és teljes kikapcsolódás csábít titeket. Foglaljatok még ma a hotelhollókő.hu oldalon.
9: Mi a Gravír Expressnél hisszük, hogy küldetésünk a legjobb pillanatok megörökítése és megőrzése a jövődnek. Ballagásra, diplomaosztóra, pedagógus napra és évzáróra is elképesztően jó ötletekkel készültünk. Válogass ballagási ajándékaink közül. gravirexpress.hu.
0: Sláger FM. A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
10: Visszatértünk Európába, az új kulturális miniszter szerint a katonai hivatásban a lényeg nem a csillag, mondta a vezérezredes. Változik a menetrend a Váci és az esztergomi vonalon. Molnár Róbert vagyok. Magyarország ma szimbolikusan és a tettek mezején is visszatért oda, ahová történelme, kultúrája és szellemisége alapján ezer éve tartozik, Európába, a nyugati értékközösségbe, írta a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős leendő miniszter Facebook oldalán szombaton. Tar Zoltán történelmi és szimbolikus pillanatnak nevezte, hogy az eskütételre május 9-én az Európa napon kerül sor. Mint mondta, ez a nap a béke, az újjáépítés és az összefogás szimbóluma, Magyarország számára pedig a magyar rendszerváltás egy új, talán leglényegesebb fejezetének megnyitását, a békés építkezés kezdetét jelenti. A most megalakult országgyűlés tagjai elődjeikhez hasonlóan jelentős díjazásban részesülnek, miközben munkafeltételeik megteremtéséhez bőkezű költségtérítést is kapnak. A képviselők tiszteletdíja havonta mintegy 2.200.000 forint, ami a tavalyi havi átlagos bruttó kereset háromszorosával egyenlő, írja az Index. A képviselőcsoportok vezetőinek számláira bruttó 4.400.000 forintot. A képviselői alapdíj kétszeresét utolják a tárgyhónapot követő hónap elsején. A frakcióvezető helyettesek, az állandó bizottságok elnökei és az országgyűlési jegyző bruttó 3.700.000 forintra jogosult. Forsthoffer Ágnes házelnök tiszteletdíja bruttó 5.892.000 forint lesz. A katonai hivatásban a lényeg nem a csillag, nem a külsőség, hanem a szolgálat, mondta Bőröndi Gábor vezérezredes, a Honvéd vezérkar főnöke a Ludovika Fesztivál részeként megtartott 100 napos ünnepségen szombaton Budapesten. Az ünnepség elnevezése arra a 100 napra utal, amely még hátra van a honvéd tisztjelölteknek a tisztavatásig. A Ludovika téren a Nemzeti Közszolgálati Egyetem épülete előtt a vezérkari főnök a tisztjelöltekhez szólva kiemelte, bármi történjen az elkövetkező 100 napban, bármilyen kihívás elé is állítja őket a sors, egyetlen felelősségük van, a hazát szolgálni mindenáron. Ez a felelősség nem elvont fogalom, ez konkrét döntésekben, mindennapi tettekben és adott esetben áldozatokban nyilvánul meg. A hazaszolgálata azt jelenti, hogy készen állunk megvédeni mindazt, amit közös értékünk, a biztonság, a szabadság és Magyarország jövője, emelte ki. A budapesti lakásvásárlók már csak 23%-a vásárolt befektetési céllal az idei évben, derül ki egy nagy hazai ingatlanos cég elemzéséből. A budapesti piacot tavaly még a befektetők diktálták, ma már az első lakásvásárlók. A budapesti tranzakciók adatai egyértelmű trendet mutatnak, januárban a vevők 32, februárban, márciusban 28, áprilisban pedig már csak 23%-a vásárolt befektetési céllal. Az átrendeződés elindítója egyértelműen az Otthon Start program volt. A budapesti vevők 38%-a élete első ingatlanát szerezte meg most áprilisban, ami a tavalyi év azonos időszakához képest több mint kétszeres arány. Menetrendváltozásokra kell számítani a Váci és az Esztergomi vasútvonalon, mert helyreállítják a korábban megrongálódott váltót. Az esztergomi vonatok fővárosi végállomása a nyugati pályaudvar helyett Angyalföldre kerül, a veresegyházi járatok pedig Rákospalota Újpestről indulnak. A Szobi vonalon a Z70-es és minden második S70-es vonat a teljes útvonalon a nyugatiig jár. A nemzetközi vonatok napközben a keletiből vagy Vácról indulnak. A Dunakanyarba induló kerékpárosoknak a teljes útvonalon közlekedő Z70-es vonatokat vagy a H5-ös hévet ajánlják.
11: Elképesztően jó az időnk, Budapesten délután már akár 24 fokot is mérhetünk. Ma még számottevő csapadék nem várható a fővárosban, a legtöbb helyen marad a mérsékelt keleti-délkeleti szél. Néhol egy-egy élinklök és előfordulhat, de azért ettől még nem állunk fejre. Egyébként a hajnali órák már hűvösebben alakulnak, bár még mindig tavaszias 15 fokkal. Holnap napközben egyébként felkúszhatnak majd a hőmérők iganyszárai, de már csak ilyen 21-22 fokig, és a napsütést majd gyakran zavarhatják gomoly felhők, amikből aztán kipattannak ugye a záporok, zivatarok, sőt, mi több helyenként akár felhőszakadás is lehet belőle. Jó utat kívánok, mondom a közlekedési híreket a Sláger FM-en. Sajnos balesetnél helyszínelnek a Szent István körúton a nyugati tér előtt a belső sávban, ha lehet, kerüljék el azt a szakaszt. Élénk a forgalom az M3-as fővárosi szakaszán mindkét irányban, a Hungária körgyűrűn, a nagyobb csomópontok közelében, az Állatkerti körúton, továbbá a Baross tér, a Blaha Lujza tér, az Asztória és a Szél Kálmán tér környékén, valamint sokan vannak a Váci úton, az Üllői úton és a Budai alsó rakparton is szakaszonként. Az M1-es autópályán Hegyeshalom felé Bicske térségében villogó sort helyeznek ki. Ennek okán a 34-es kilométernél csak a külső sáv járható, a torlódás nagyjából 3-4 kilométeres. Erős a forgalom az M7-esen a Balaton felé, a Velencei tó térségében kiépített terelésnél nagyjából 3-4 kilométer hosszan arra szólnak a járművek. Az 1-es főúton Herceghalom határában három személyautó koccant egymásnak, jelenleg a 24-es kilométernél félpályás korlátozások vannak érvényben. Budapesten pedig a hétvégére lezárták a pesti alsórakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, átadták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak.
12: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
11: Délelmúlt, jó étvágyat kívánok a most ebédelőknek. Hello, a stúdióban Karakas Balázs. Nem sokára mesélek majd az Európa Napi Fesztiválról, amit a mai napon tartanak Budapesten, de pontosan hol, mik a részletek, arra is kitérünk, előtte pedig Melanie indítja a zenei folyamot. I turn to you!

Sláger FM. A legnagyobb slágerek. Változatosan.

Daddy Swims és a Mr. Noitól itt a Sláger FM-en. Vasárnap az evét közben is szólnak a legnagyobb slágerek, valóban változatosan. Köszönöm szépen, hogy együtt rádiózunk, jó pihenést kívánok a hétvégén. Mindeközben beszámolunk arról, hogy mennyi minden történik, és mennyi minden jó, izgalmas programot terveztek nekünk mára. Például a Kokáért zajlik az Európa Napi Fesztivál Budapesten, a Szabadság téren. A futóversenyek ugyan már lementek, de persze rengeteg színpadi program vár még minket a mai nap folyamán. Fellép például a nagy színpadon a Budai Pop Duo, lesz EU-kvíz, Felefánt és a Hipergarma koncertjére is el lehet majd látogatni. Mindeközben egész délután gyermekprogramok, például 4:45-től jön majd Varró Dániel és Molnár György zenés irodalmi gyermekműsora, majd 17:30-kor a Veronaki zenekar lép fel. Jó szórakozást kívánok! Mindez hát Budapesten a Szabadság téren ma este 8 óráig ingyenesen megtekinthetőek a rendezvények. Nálunk pedig hallgatható Shawn Mendes most a következőkben. There's nothing holding me back.

0: Stevie Wonder is egy édes kis szerelmi vallomás. I just called to say I love you. Itt a Sláger FM-en szólnak a legnagyobb slágerek változatosan. Erre pedig a bizonyíték most a következőkben Kálai Sanders András. Tőle a legújabb dala érkezik, amiben a vagy nyugat vonulatai kelnek életre, country hangulatú gitárjátékkal és persze monumentális dobokkal. A dalt egyébként még egy aténi stúdióban szerezték. Kálai, itt az újdonság a jó.
1: A legnagyobb magyar slágerek a Sláger FM-en. Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan.

0: Nincs most időjárási front a főváros felett, viszont a magasban melegebb légtömeg áramlik fölénk, emiatt aki érzékeny fejfájást, migrént, vérnyomás problémákat és keringési panaszokat tapasztalhat. Időnként megélénkülhet a szél, ami tovább fokozhatja a fejfájásos panaszokat, ingerlékenység, nyugtalanság is jelentkezhet. Ugyanakkor, amikor szépen süt a nap, azt érdemes kihasználni, hiszen a napsütés jó hatással van a hangulatunkra és a közérzetünkre. Nem győzöm eleget hangsúlyozni az immunrendszerünk erősítését, és figyeljenek oda a megfelelő folyadékmennyiségre is. És most jönnek a közlekedési információk. Korábban baleset történt a Szent István körúton, most már ott befejezték a helyszínelést, a belső sáv is újra járható. Élénk a forgalom az M3-as fővárosi szakaszán most mindkét irányban, a Hungária körgyűrűn, a nagyobb csomópontok közelében. Sokan vannak az Állatkerti körúton, továbbá a Baross tér, a Blaha Lujza tér, az Asztória és a Széll Kálmán tér környékén is, valamint a Váci úton, az Üllői úton és a Budai alsórakparton is szakaszonként. Legyenek körültekintőek ezeken a részeken. Az M1-esen Hegyeshalom felé Bicske térségében jelenleg villogó sort helyeznek ki. A 34-es kilométernél most csak a külső sáv járható, nagyjából 3-4 kilométeres a torlódás. Erős a forgalom az M7-es autópályán Letenye felé. A Velencei tó térségében kiépített terelésnél most nagyjából olyan 3-4 kilométeres hosszúságban araszolnak a járművek. Az 1-es főúton sajnos korábban baleset történt Herceghalom határában, három személy autó koccant egymásnak. Jelenleg a 24-es kilométernél félpályás korlát van érvényben.
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Minden, amit szeretünk.

Az Ashford és a Shine itt a Sláger FM-en, ilyen jófajta pörgős nyári dalok szólnak már egy kellemes májusi délutánon. A most ebédelőknek persze jó étvágyat kívánok, és jó pihit így a hétvégére. Mindeközben azt hiszem, hogy eléggé sokan tudnak azonosulni azzal a problémával, hogy a vizsgaidőszak az bizony igen stresszes. Budapesten viszont ezt könnyebbé teszik egy picit a diákoknak, ugyanis terápiás kutyákkal és meghosszabbított nyitvatartással segíti a vizsgázó hallgatókat az ELTE egyetemi könyvtár és levéltár. Az intézmény a Kutyával egy mosolyért alapítvány, valamint a Kutyával az emberért alapítvány közreműködésével hozta el a külföldön már bevált gyakorlatot a fővárosra. Tudományos kutatások igazolják, hogy az állatokkal való interakció csökkenti a stressz hormon szintjét és javítja a hangulatot. A látogatók a könyvtár közösségi terében előzetes bejelentkezés nélkül találkozhatnak a négylábú segítőkkel. Ez tényleg jó érzés lehet szerintem. Kellemes tanulgatást és jó felkészülést mindenkinek, aki most életének ezen harcait vívja meg. Nálunk pedig pörögnek a folytatásban is a legnagyobbak, egy kis 80-as évek, most Sabrinával. Boys!

Purple Disco Machine varázsolt egyet a Hertz felvételén. Ez volt a Wonderful Life, nálunk a Sláger FM-en, ahol bizony a legnagyobb slágerek pörögnek változatosan. Nyárias idővel búcsúzik a hét Budapesten, délután akár 24 fok is lehet. Viszont búcsúztassuk el ezt a jó időt is, mert holnaptól már jelentős mennyiségű csapadék érkezik a fővárosra. Most nézem, hogy akár 11 mm-nyi is eshet. Nem mondom, hogy kajakkal kell közlekedni a nagykörúton, de azért érdemes a serdjütesű kabátot oda készíteni. Mindjárt jövök részletes időjárási hírekkel is, jönnek majd a közlekedési információk is, és persze közben most a Magna Cum Laude zenél, ez a Gyerünk tavasz!

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Igen, a munkahelyen is.
1: Ha megkeresik telefonon vagy online,
2: kérjük mondja el. Sláger FM.
1: Köszönjük.
3: A brit zenei ikonok 14 év után visszatérnek Magyarországra. Duran Duran élőben, június 28-án a Budapest Sportarénában. Több mint 100 millió eladott lemez, generációkat meghatározó slágerek. Egy este, ami történelem. Duran Duran, június 28-a, Budapest Sportaréna. Jegyek már elérhetők az eventim.hu weboldalon.
2: Vágysz egy emlékezetes hosszú hétvégére? Irány a Bünkösdi Kavalkád a Castellum Hotel. Gyertek el május 22 és 25 között. Fellép Varga Viktor, érkezik a Rejánsz de Ritmú tüzes latin tánc show. Lesz lélekemelő hangtár relaxáció és az Ófalú Pünkösdi varázsa. Ünnepi vacsorák, wellness és teljes kikapcsolódás csábít titeket. Foglaljatok még ma a hotelhollókő.hu oldalon.
4: Újra vár a szegedi szabadtéri játékok. 2026-ban mesés zenés előadások, a Hősök hajnala táncmű, a Három testőr kalamb musical, Cinefonik filmzenei koncert a budafoki Doknányi zenekarral, Bizé Kármenje és a debütáló Wicked Musicalhoz feledhetetlen estéket a Dom térre. Részletek szegediszabadtéri.hu.
5: Afrodite Hotel Zalakaros, ahol a farmunk az éléskamránk. Körágyas, jacuzzi lakosztályok, kinti és benti medencék, napozó terasz, római fürdő, saját farm és kalandpark. Afrodite Hotel Zalakaros. 30-383-5969.
6: Passzív jövedelemre vágysz? Chocolate Brown Solarium Franchise. Ledes készülékek, fényterápia, ultra high-tech barnulás. A hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
7: Rabszolga vagy a saját cégedben? Semmire nem marad időd? Ha nem vagy benne a cégnél, semmi sem működik? Ismerős? A Mini CRM-mel, a magyar fejlesztésű ügyfélkapcsolatkezelővel örökre elfelejtheted őket. A mi rendszerünkkel a céged nélküled is tökéletesen működik, és a kollégák mindig tudják a dolgukat. Nincs több napi szintű tűzoltás, és vége a 14 órás munkanapoknak. Csináld hatékonyabban! www.minicrm.hu.
8: Fedezze fel a Dunakanyar ékszerdobozát a tavasz varázsában. Exkluzív környezettel várja vendégeit a Hotel Golden Palace szálloda, ahol a kényelem és az elegancia találkozik. Wellness élmények, különleges ízek és tökéletes harmónia várja. Itt minden önről szól. Foglaljon most www.hotelgoldenpalace.hu.
9: Képzelje el egy estét. Egy gyermeket, aki éhesen fekszik le. Akinek nincs, aki meséljen. Akit nincs, aki megöleljen. Akinek másnap sem kerül vacsora az asztalára. Aki talán elveszíti a szüleit. Az SOS Gyermekfalvak 40 éve nyújt szerető és biztonságos otthont a szülők nélkül maradt gyerekeknek. SOS Gyermekfalvak. Támogass minket adód 1%-ával.
1: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
10: Rendben zajlott le a voksolás, közölte a választási iroda elnöke. Személyesen jelent meg a tárgyaláson a házomlásban lebénult egykori balerina. Börtönbe vonult a kvesztor vezér. Molnár Róbert vagyok. Magyarország alaptörvényének és a jogszabályoknak megfelelően bonyolították le az idei országgyűlési választást, közölte a Nemzeti Választási Iroda elnöke szombaton az országgyűlés alakuló ülésén. Nagy Attila a választásokról szóló beszámolóját ismertetve közölte, a 2026. évi országgyűlési választást több mint 110 ezeren bonyolították le, 10 ezernél is több hazai szavazókörben és mintegy 150 külképviseleten, ami 20 ezer választási irodai tagot és 50 ezer választott, valamint 40 ezer delegált bizottsági tagot jelent. Személyesen jelent meg a tragédia miatt indult büntetőper tárgyalásán Tóth Nikolett, a Jókai utcai házomlásban lebénult egykori balerina. A vádlottak továbbra sem ismerték el felelősségüket. Tóth Nikolett különösen a kivitelezővel szeretett volna találkozni, akinek nyilatkozatai mélyen felháborították. Az egykori táncos bízik abban, hogy a bíróság kimondja a vádlottak felelősségét, még ha ez az ő állapotán már nem is változtat. A tárgyalás maradandó fogyatékosságot, súlyos egészségromlást vagy tömegszerencsétlenséget okozó, foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétsége ügyében indult. Az Országos Mentőszolgálat Alapítvány Életmentő egyperceseknek címmel indított edukációs kampányt. A sorozatban Zaher Gábor mentőorvos, az alapítvány jó szolgálati nagykövete egyperces videókban mutatja be a legfontosabb életmentő teendőket és azt, mit tehetünk a kritikus első percekben. A cél, hogy minél többen merjenek segíteni vészhelyzetben. Erről Zaher Gábor beszélt a Sláger FM-nek.
11: Alapvetően ezek a videók arról szólnak, hogy laikusként, hangsúlyozom, laikusként hogyan tud valaki segíteni egy bajba jutott emberen. És ez miért is fontos? Azért fontos, mert ettől a pillanattól kezdve minden perc számíthat. Egy utánpekvő emberhez odalépve gyakorlatilag annak az esélye, hogy pont egy mentőautó állna tőle 5 méterre, azért az elég kicsinke. És pontosan ezért mindig egy laikus elsősegély nyújtó az, aki nagyon sok múlik az első percekben.
10: A kampány online felületeken érhető el, ahol különböző vízhelyzetek kezelését lehet elsajátítani. A nyári szezon közelettével ismét útjára indul a Retro Istria Express éjszakai vonat, amelyel a nyári autópályás forgalmi dugókat elkerülve és kifejezetten versenyképes áron érhető el az Adria. A járat június 26-ától augusztus 30-áig minden nap közlekedik, közölte a MÁV. A járat a keleti pályaudvarról indul az esti órákban, többek között megáll Székesfehérváron, Veszprémben, Ajkán és Zalaegerszegen is, majd a kora reggeli órákban érkezik a szlovén fővárosba. Esztergom is csatlakozik a Vágatlan Május kezdeményezéshez, írja a kemma.hu. A város több területén ritkában nyírják majd a füvet, hogy segítsék a talaj nedvességének megőrzését és a beporzó rovarok védelmét. Hernádi Ádám polgármester közlése szerint az aszályos időszak miatt különösen fontos, hogy a városi zöld felületek természetesebb állapotban maradjanak, ahol ez lehetséges. A kezdeményezést Gajdos László, a leendő élő környezetért felelős miniszter indította, és már több magyar város is csatlakozott hozzá. Rendőrök szállították el Tarsoly Csabát Budapest második kerületéből, miután megkezdődött a Volt Questor vezető jogerősen kiszabott börtönbüntetésének végrehajtása. A korábbi üzletembert 2 év letöltendő szabadságvesztésre ítélték a Soltvadkerti takarékszövetkezeti ügyben. A vádirat szerint a cégcsoport több 10 000 befektetőt érintően mintegy 77 milliárd forintos kárt okozhatott.
12: Így a hétvégére elkezdett felerősödni a pollen terhelés Budapesten. Az eperfafélék pollen koncentrációja jellemzően a közepes magas tartományban alakulhat. A fenyőféléké, valamint a pázsitfűféléké a közepes szintet érheti el. A tölgy, a nyír, a dió, a bükk, a platán, a kőrizs és a vadgesztenye virágporának mennyisége jellemzően az alacsony közepes tartományban mozoghat. Viszont a kültéri allergén gombák spóraszáma is alacsony, így az erre érzékenyeknek sem kell a tüneteik jelentős fokozódására készülni. Egy óra után is jó utat kívánok, a közlekedési hírekkel jelentkezem. Sajnos baleset okoz lassulást a Váci úton befelé az Újpesti vasúti híd után. Legyenek körültekintőek. Korábban a Róbert Károly körúton is volt baleset, ott most már befejezték a műszaki mentést. Sávlezárás nehezíti ma a haladást. Délután 5 óráig a Nagykörösi úton az autópiac közelében. Ennek az az oka, hogy ott javítják az útburkolatot. Ne feledjék, hogy a hétvégére lezárták a pesti alsórakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között. Ismét átadták a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Fontos még, hogy élénk a forgalom az M3-as fővárosi szakaszán jelenleg mindkét irányban, a Hungária körgyűrűn is sokan vannak a nagyobb csomópontok közelében, az Állatkerti körúton, na meg a Baross tér, a Blaha Lujza tér, az Asztória, a Szél Kálmán tér környékén, de jelentősebb a lassulás a Váci úton, az Üllői úton és szakaszonként a Budai alsórakparton is. Fontos tudni róla, hogy az egyes főúton korábban történt egy baleset Herceghalom határában, 3 személyautó koccant egymásnak, jelenleg a 24-es kilométernél félpályás korlátozás van.
13: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
12: Egy óra után is hozzuk a legnagyobb slágereket változatosan. Későn ebédelőknek jó étvágyat, a kajakómában dőlöngélőknek pedig hozom a zenéket, amikre jól lehet lazítani. Jön majd Taylor Swift, a svéd énekesnő Mézsá, most viszont Rick Astley-vel táncolhatunk itt a Together Forever. Slágerek.

Na rá, hogy a csodás Taylor Swift és az Apple Eye itt a Sláger FM-en. Jó hétvégét, jó pihenést! Élvezzük ki a vasárnapot és lazítsunk, de persze közben foglalkozzunk Budapest fontos dolgaival, ugyanis a főváros idén-nyáron is szokatlan kihívással néz szembe. A klímaváltozás és a rekordasszály együttes hatása komolyan fenyegeti a főváros zöld felületeit, a Duna vízszintjét, az egész városi ökoszisztémát. Erről ír a budapest.hu. Egyébként a főváros tesz a zöld felületei megóvásáért, az elmúlt években a fűkert szakembereivel közösen teljesen új budapesti faültetési rendszer dolgoztak ki, melynek középpontjában a víz megtartás áll. A módszer lényege a speciális szerkezeti talajok alkalmazása, ezek a talajkeverékek több vizet tartanak meg, levegősebbek és tápanyagban gazdagabbak a hagyományos megoldásoknál, így valódi esélyt adnak a fiatal fáknak az aszályos időszakok átvészelésére. Tegyünk együtt a zöld felületeinkért, én pedig teszek azért, hogy jó legyen a hangulat, mert Adam Lambert érkezik hozzánk egy lendületes dallal, If I Had You.

kellemes emlék a 90-es évekből, a The Cardigans csapat és a Love Fool. Egy kellemes tavaszias délutánon is a Sláger FM szól, amikor hamarosan mondom majd milyen időnk lesz és a közlekedés friss híreire is kitekintünk. Közben pedig remélem nem felejtik el, beleszólhatnak, hogy mi szóljon. Kitölthetik a Sláger FM zenei kvízét a slagerfm.hu-n vagy a mobil applikációnkon keresztül, és még nyerhetnek is ezzel. Pihenést a Velencei tónál, wellness hétvégét a Mátrában, kikapcsolódást Siófokon, vagy épp egy 50 000 forint értékű ékszer vásárlási utalványt a Smuk üzletei jóvoltából. Úgyhogy kattintsanak a slagerfm.hu-ra. Addig jön a Pet Shop Boys, tőlük pedig a West End Girls.

0: Holnap egy picit megmutatja a fővárosnak a tavasz a szeszélyesebb oldalát is. A napsütést gyakran zavarják majd gomoly felhők, és kialakulhatnak záporok, zivatarok, de nincs kizárva még némi kis felhőszakadás esélye sem. Akár apróbb szemű jég is kísérheti ezeket a zivatarokat. Sokfelé lesz élénk, erős a déli délnyugati szél, de az zivatarok környezetében akár viharos széllökéseket is tapasztalhatnak majd. Erre mindenképp érdemes számítani. Hajnalban nem lesz hideg, 15 fokig süllyed majd le a hőmérséklet, napközben viszont 21-22 foknál nem lesz melegebb. És most az utak híreit is mondom. Korábban baleset történt az 1-es főúton Herceghalom határában, 3 személyautó koccant egymásnak. A 24-es kilométernél továbbra is félpályás korlátozás van érvényben. Erős a forgalom az M7-es autópályán a Balaton felé vezető oldalon. A Velencei tó térségében kiépített terelésnél 3-4 kilométeres hosszúságban arra szólnak a járművek. Budapesten élénk a forgalom az M3-os fővárosi szakaszán mindkét irányban, a Hungária körgyűrűn is sokan vannak a nagyobb csomópontok közelében. Detelítettebbek a forgalmi sávok az Állatkerti körúton, valamint a Baross tér, a Blaha Lujza tér, az Asztória és a Szél Kálmán tér környékén is, de sok az autós a Váci úton, az Üllői úton és szakaszonként a budai alsórakparton. Ne feledjék, hogy sávlezárás nehezíti a haladást ma délután 5 óráig a Nagykőrösi úton az autópiac közelében, mert ott javítják az útburkolatot. És fontos tudni, hogy a pesti alsórakpartot lezárták a hétvégére az Erzsébet híd és a Margit híd között. Most a gyalogosok és a kerékpárosok vehetik birtokba a területet, így autósoknak mindenképpen érdemes más útvonalat keresni. Jó utat kívánok!
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakít.

Phil Collinsék és a láthatatlan érintésű Genesis Invisible Touch. Itt a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, és mindjárt érkezik a magyar csapat, akik a 90-es évek óta téli álmukat aludták, de most ismét itt vannak velünk. Jön majd az FLM, de közben nézzük a különleges programokat, ugyanis Budapesten idén nyáron azért lehet majd ezt azt csinálni. Jön például a Duna Karnevál idén is. Ez Budapest legnagyobb nemzetközi folklórfesztiválja, amit idén június 12-e és 19-e között rendeznek majd. Ezzel 31. alkalommal hozza el Budapestre a világ néptánc és zenei hagyományait. Persze különböző helyeken rendezik meg a programokat. Lesz majd a Múzeumkertben június 12-e és 14-e között program, a Kobuci kertben is lesz majd nemzetközi táncház június 15-én, de a Budakalászi Kóskároly Művelődési Házban is lesznek programok, az Erzsébet-ligeti színházban. Úgyhogy rengeteg felé érdemes lehet majd akkor ellátogatni, persze a részletes programnak érdemes utána járni az interneten, nagyon-nagyon sok mindent rendeznek. Nálunk viszont, ahogy ígértem, pörögnek a legnagyobbak. FLM, ráncok a szemem alatt.

énekesnő, aki 4 Brit Awards büszke tulajdonosa is, kapott már legjobb új előadónak járó Grammy díjat is. Hát úgy gondolom, hogy azért ezt meg is érdemelte. A csodálatos Olivia Dean és a Man I Need itt nálunk a Sláger FM-en, ahol azonnal hírek jönnek, érdemes figyelni, aztán majd a közlekedési információkra is kitérünk. Előtte pedig még egy könnyed nyárias dal az Iron Mafia jó voltából. Pörög a kell egy ház.

0: Műsorajánló.
1: Egy kis pihenés a Velencei tónál, wellness hétvége a Mátrában, vagy kikapcsolódás Siófokon, és akár egy ékszervásárlási utalvány a Smuk üzletei jóvoltából.
0: Szólj bele, hogy mi szóljon!
2: Gyors vagy lassú, pop vagy dance,
0: most a hallgatók hangja számít. Keresd a zenei kvízt a slágerfm.hu-n vagy a slágerfm applikációjában, és mondd meg, mit hallanál szívesen.
1: Mert a véleményed most wellness hétvégéket és értékes ajándékokat ér.
0: A legnagyobb slágerek változatosan a hallgatók döntései alapján. A Sláger FM-en.
1: Támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény. www.bmw-budapestmotors.hu. A Smuk Kékszer, az Avar Hotel Mátra Füred Superior, ahol az élmény újjáéled. avarhotel.hu. A Vital Hotel Nautis Superior, egy hajónyi élmény Gárdonyban. hotelnautis.hu. És a Premium Hotel Panoráma, az élmény új hulláma. premiumhotelpanoráma.hu.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Rendeljen új BMW X5-öt ajándék M-Sport csomaggal. Kaland, ami inspirál. Teljesítmény, ami lehengerel. BMW X5. Erő és elegancia egyedi felszereltséggel. A hirdetés nem teljes körű, további információért kérjük forduljon a Budapest Motors hivatalos BMW márka kereskedéshez. Budapest, Szentendrei út 63.
5: A nyarat korábban a Sziget Hotelben. Foglalj május 4-e és 17-e között májusi vagy júniusi pihenést félpanzióval, akár 15% kedvezménnyel. Élvezd a tóparti panorámát, a wellness élményeket, családbarát szolgáltatásokat és a 4 csillagos kényelmet. Részletek és foglalás hotelsziget.com.
6: Budapest, készen állsz? Jason Derulo június 10-én a Budapest Parkba érkezik. A világhírű énekes a The Last Dance turné keretein belül látogat Magyarországra. Emlékezetes slágerek, izgalmas látvány és non-stop tánc a nyár egyik legforróbb estéjén. Jason Derulo, június 10, Budapest Park. Jegyek már az eventim.hu és a Budapest Park weboldalán.
7: A spórolás művészet. Vásárolj akár 50% kedvezménnyel a Joynapokon május 14 és 17 között, ahol több száz márka csak rád vár. Keresd a kuponokat a legfrissebb Joy magazinban, vagy a Joy Hungary appban.
8: Hé, hová tűnt a Fanan humuszom a hűtőből? Ja, tegnap megettem az egészet. Hát igen, a Fanan humuszokkal csak egy baj van. Ha egyszer megkóstolod, már nem tudod abba hagyni. A legkiválóbb alapanyagokból készülnek, tradicionális, családi recept alapján, és a karakteres fűszerezés teszi őket igazán ellenállhatatlanná. Keresd mind a 8 ízt a boltok polcain, de vigyázz, egy doboz sohasem elég. Fanan, a finom ízek hagyománya.
9: Chocolate Brown Solarium, a piacvezető újdonság. Ledes készülékek, fényterápia, ultra high-tech barnulás, a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
10: Nehéz a fürdőkádba lépés. Meglévő kádjára ajtót építünk a biztonságos fürdésért. A megoldás az Udor fürdőkád ajtó. Telefonszám 061 53 33 111. fürdőkádajtó.hu.
11: One Republic. A From Europe with Love turnéval június 25-én a Budapest Arénában. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon.
0: Ez a Sláger FM.
12: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
13: Normális ellenzék leszünk, ígéri a Fidesz-KDNP. Lemondott tisztségéről a 12. kerület alpolgármestere. Nemzetközi jótékonysági futás érkezik Budapestre. Köszöntöm Önöket, Molnár Róbert vagyok. A Fidesz-KDNP normális ellenzékként fog viselkedni az új parlamenti ciklusban. Minden jó javaslatot támogatnak, de a Tisza választási ígéreteit számon kérik majd. Közölte Gulyás Gergely, a Fidesz frakció vezetője az országgyűlés szombati alakulőülését megelőzően a Facebookon. A Fidesz frakció vezetője reggeli posztjában azt írta, a Fidesz-KDNP frakció az ország sikerében érdekelt, ezért normális ellenzékként fognak viselkedni, ami szerinte újszerű és szokatlan lesz a magyar közéletben. Gulyás Gergely azt ígérte, minden jó kormányjavaslatot támogatnak majd, viszont a Tisza párt kampányában tett választási ígéretek betartását számon kérik. Közölte, kiemelt fontosságúnak tartják, hogy az elért eredményeket, a családtámogatást, az otthonteremtést, az alacsony adókat, a közbiztonságot, a határvédelmet, a rezsivédelmet, a nyugdíjak értékállóságát és a 14. havi nyugdíj bevezetését a következő kormány őrizze meg. Lemondott tisztségéről Kocsik Tekla, Budapest 12. kerületének alpolgármestere, döntését írásban nyújtotta be Kovács Gergely polgármesternek. A kerület vezetője tudomásul vette a lemondását, de jelezte, továbbra is számít Kocsik Tekla munkájára a képviselőtestületben. Az alpolgármester távozása hónapokkal azután történt, hogy jelentős vitát váltott ki a hegyvidéki óvodai rendszer átalakításának terve. Mint az Index megírta, a hegyvidéki önkormányzat 4 kerületi óvoda bezárását tűzte ki célul, de a szülői és óvodapedagógusi hangok hatására a Tisza párt elnöke Magyar Péter és a Fidesz helyi jelöltje Steiner Attila egy emberként állt ki az MKKP vezette képviselőtestület racionalizálási terve ellen. A szándéknyilatkozatot Kocsik Tekla alpolgármester ismertette a közgyűlés előtt, akitől a testület megvonta a bizalmat és a gyermekek érdekében új előterjesztést fogadott el. Mintegy 2.300.000 beteget látnak el évente a mentők, közölte az Országos Mentőszolgálat a Mentők napja alkalmából. Az Országos Mentőszolgálat május 10-én ünnepli megalakulásának 78. a Magyarországi Szervezet életmentés megkezdésének 139. évfordulóját. A szolgálat a Nemzeti Színházban tartotta ünnepségét, amelyen több mint 200 magasabb szintű elismerést adtak át a szolgálat munkatársainak. Más elismerést országszerte 1700 mentőszolgálati és ügyeleti dolgozó vehetett át. Az Országos Mentőszolgálat az 1887-ben alapított európai viszonylatban is úttörőnek számító Budapesti Önkéntes Mentő Egyesület hagyományait folytatva 1948 óta látja el feladatait egységes állami szervezetként. A szervezet már a nemzetközileg is egyedülálló 256 állomásból és 204 ügyeleti pontból álló hálózattá fejlődött. Mentő és ügyeleti egységei évente mintegy 2.300.000 beteget részesítenek ellátásban, írták. Nemzetközi jótékonysági futás érkezik Budapestre. Rio de Janeiro, Miami és Abu Dhabi után Budapesten debütál Európában a Zayed jótékonysági futás, ahol a sport teljesítmény közvetlen segítségé alakul. Az Egyesült Arab Emírségek alapítója Sheikh Zayed szellemiségét hirdető globális mozgalom május 16-án és 17-én veszi birtokba a magyar fővárost. A Városligettől a parlamentig tartó útvonalon nem csak profi futók, hanem családok, idősek és fogyatékkal élők is rajtozálhatnak. Az esemény különlegessége, hogy a befolyt nevezési díjakat helyi polgármesterek által kijelölt karitatív szervezetek kapják.
14: Már is nézzük, milyen időjárást tartogatnak az égiek Budapestre a következő napokra. Hétfőn a napsütést gyakran zavarják gomoly felhők, kialakulhatnak záporok, zivatarok, sőt, mi több helyenként akár némi felhőszakadás, akár apróbb szemű jég is kísérheti ezeket a zivatarokat. Élénk, erős lehet a déli délnyugati szél, de a zivatarok idején akár viharosabb széllökések is lehetnek. Holnap maximum 21 fok lesz a fővárosban. Kedden már markáns hideg front érkezik, aznap is esőre, záporra, zivatarokra számíthatunk, és már jóval hűvösebb lesz, 17 fokos csúcsértékeket mérhetünk. És most a közlekedési információk érkeznek hozzánk. Egy hallgatónk írta SMS-ben, hogy baleset volt a Hungária körúton a Rákóczi híd felé, és korlátozás van a keresztirányú forgalomban is. Zsuzsinak köszönjük, hogy megírta. 0630303098-os, ami telefon és SMS számunk. Önök is itt jelezhetik, hogyha valami izgalmasat látnak. Ezen túl élénk a forgalom az M3-as fővárosi szakaszán mindkét irányban, a Hungárián és a nagyobb csomópontok közelében. Sokan vannak az Állatkerti körúton, továbbá a Baros tér, a Blaha Lujza tér, az Astoria és a Szélkálmán tér környékén, na meg a Váci úton, az Üllői úton és szakaszonként a Budai alsó rakparton is. Ne felejtsék el, hogy sávlezárás nehezíti a közlekedést ma délután 5-ig a Nagykőrösi úton az autópiac környékén, ennek az az oka, hogy ott javítják az útburkolatot. Volt egy baleset az 1-es főúton is, Herceghalom határában, ott 3 személyi autó ütközött össze, félpályás korlátozás van érvényben. És erős a forgalom az M7-esen a Balaton felé, a Velencei tó térségében a terelésnél nagyjából 1-2 kilométer hosszanra szólnak a járművek.
15: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
16: És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
14: 2 óra után is pörögnek a legnagyobb slágerek változatosan. Hello, Karakas Balázs vagyok, program lehetőségekkel, hasznos információkkal ebben az órában. És persze olyan világsztárokkal, mint Lady Gaga, olyan Bill Medley is, most viszont Shania Twain indi, That Don't Impress Me Much.

Egy csodálatos popballada, Lady Gaga, Bruno Mars, Die With A Smile. Köszönöm szépen, hogy a Sláger FM-et hallgatják egy meseszép vasárnap délutánon, amikor zakatolnak a városban a programok. Például tart Budaörs legnagyobb kulturális fesztiválja. Koncertek, kiállítások, filmvetítések, gyermekprogramok több helyszínen vártak ránk az elmúlt napokban, de természetesen azért még a mai napon is készülnek izgalmasságokkal a Budaörs fesztivál keretében. Például a Kokáért egészen este 6 óráig tart a budaörsi tanodában a Folkudvar, Románok Lászlóval és a nyitott kórussal, majd a budaörsi városi úszodában és sportcsarnokban kezdődik este 7 órától az Opera Gála. Itt közreműködik a Vivárd budaörsi szimfonitta, a szólisták között pedig Sipos Marianna és Haja Zsolt is fellép majd. Vezényel Kollár Imre. Kellemes kikapcsolódást kívánok, hogyha a kedvet kaptak volna még hozzá. A folytatásban pedig Ella Henderson érkezik hozzánk és a Ghost.

Falco, Vienna Colin. Itt a Sláger FM-en szólnak a 80-as évek nagy zenéi is, de természetesen a vadonatúj felvételek mellett sem mehetünk el. Itt az énekes, aki még a Megasztár 4 döntőse volt, aztán az Eurovíziós Dalfesztiválok Magyarország jelölválogatóinak döntőjébe is sokszor bekerült. Édesapja is zenész volt, gyakorlatilag ott van a családnak a vénájában a muzsika. Király Viktor új zenéje, a Zárt ajtók jön.

0: Ma még jelentős mennyiségű csapadékra nem kell készülni Budapesten, érdemes lehet akár a délutáni órákra is szabadtéri programot szervezni. Holnap viszont már izgalmasabb lesz a helyzet. A nap majd amúgy 15 fokkal indulhat, napközben 20-21-2 fok lehet a legmelegebb órákban, viszont helyenként kialakulhatnak záporok, zivatarok, akár felhőszakadással, apróbb jégesővel. Sokfelé élénk lesz majd a déli délnyugati szél, de a zivatarok környezetében akár erős széllökések is kialakulhatnak. Úgyhogy Szászlónak is egy a vége, izgalmas lesz a hétfő. És most persze hozzuk a közlekedési információkat is. Ugye le van zárva a pesti alsórakpart az Erzsébet híd és a Margit híd között, most a gyalogosok és a kerékpárosok használhatják. Ennek okán ugye a túloldalon, a budai oldalon azért a rakpartok kihasználtsága megnövekedett, így bizonyos pontokon lassabb átjutási idővel számíthatnak. A Hungária körúton történt sajnos egy baleset a Stefánia útnál. A Rákóczi híd felé, illetve a keresztirányú forgalmi sávban is lezárásra számíthatnak a hozzánk legutóbb megérkezett információk szerint. A Kiskörúton is telítettebbek a forgalmi sávok, egyes szakaszokon a Rákóczi úton, valamint a Nagykörúton is egy picikét többen lehetnek, valamint az Üllői út és a Nagykörút találkozásánál is több az autós ezekben a pillanatokban. Úgyhogy mindenki figyeljen oda nagyon, hogy merre akar elindulni, és így tervezze meg az útvonalát, meg természetesen magát a menetidőt is. Erős a forgalom az M7-es autópályán a Balaton felé vezető oldalon. A Velencei tónál ugye képítettek egy terelést, ott nagyjából ilyen 1-2 kilométer hosszan arra szólnak jelen pillanatban a járművek.
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. A legnagyobb slágerek változatosan, itt

A Flip the Script és a You to Me egy meseszép vasárnap délutánon. Köszönöm szépen, hogy most is a Sláger FM-et hallgatják. Ne felejtsék el, közeledik a nyár, míg talán nem szenvedünk a melegtől, de nyáron fogunk, és ilyenkor jól fog esni majd egy kis felfrissülés. A harmadik kerület bejelentése szerint a római parti plázs idén is megnyílik, a nyitvatartás várható a júliustól augusztusig tart majd. A nyitást minden évben alapos, több hétre nyúló előkészületi folyamat előzi meg. Először ugye felmérik a partszakaszt, itt ugye szigorú előírásoknak kell megfelelni, aztán elvégeznek minden olyan munkát, amivel biztosítják a tiszta, gondozott kikapcsolódási lehetőségeket. A fürdőzés naponta majd 10 és 19 óra között lesz lehetséges. És ugye ingyen lehet itt fürdeni, ingyen kaphatunk ivóvizet, mosdó, pelenkázó, zuhanyzó használat is biztosított. Jó szórakozást kívánok a csobbanóknak, a folytatásban pedig a Flashdance betétdalát játszom. Irene Carától a What a Feeling!

0: Amikor nem mentem moviba, anyuékkal ezt hallgattuk otthon. Az első Walkman-em csak előre tudott tekerni. A téli szerelmes éveim.
1: A 80-as, 90-es és már a 2000-es évek legnagyobb slágerei. Megszakítás nélkül. Sláger.

Itt a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel valóban változatosan. Amíg lazítanak, pihennek a hétvégén, kitölthetik a Sláger FM zenei kvízét slágerfm.hu, vagy töltsék le a Sláger FM mobil applikációját, hiszen nyerhetnek ezzel egy pihenést a Velencei tónál, wellness hétvégét a Mátrában, ki lehet kapcsolódni Siófokon, de benne van még a nagy kalapban egy 50 ezer forint értékű ékszervásárlási utalvány is a Smuk üzletei jóvoltából. Szóval mondják el véleményüket, és ezzel még nyerhetnek is. Addig Harry Styles vadonatúj felvétele, az American Girls következik.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Igen, a munkahelyen is.
0: Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Köszönjük.
2: A nő, aki örökre beírta magát a történelembe. Igaz történet hatalomról, szenvedélyről és halhatatlanságról. Andrew Lloyd Webber világhírű műzikelje, az Evita, szeptembertől a Madách Színházban.
3: Különleges helyszínt keres rendezvényéhez a Dunakanyar kapujában? Válassza a Hotel Golden Palace eleganciáját. Legyen szó családi rendezvényről, céges eseményről, vagy exkluzív ünnepségről. Nálunk minden részlet a tökéletességről szól. Stílusos terek, ízletes gasztronómia és professzionális szervezés. Minden egy helyen. Hotel Golden Palace, ahol az események élménnyé válnak. Látogasson el weboldalunkra www.hotelgoldenpalace.hu és foglaljon most, hogy rendezvénye igazán felejthetetlen legyen.
4: Rabszolga vagy a saját cégedben? Semmire nem marad időd? Ha nem vagy benne a cégnél, semmi sem működik? Ismerős? A Mini CRM-mel, a magyar fejlesztésű ügyfélkapcsolatkezelővel örökre elfelejtheted őket. A mi rendszerünkkel a céged nélküled is tökéletesen működik, és a kollégák mindig tudják a dolgukat. Nincs több napi szintű tűzoltás, és vége a 14 órás munkanapoknak. Csináld hatékonyabban! www.minicrm.hu.
5: One Republic. A From Europe with Love turnéval június 25-én a Budapest Arénában. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon.
6: Elegancia, luxus, a nyugalom új dimenziója. Ez a Hotel Divinus Debrecenben, a Nagyerdő ölelésében. Tágas szobák és lakosztályok, wellness oázis, gasztrokalandok, személyre szabott élmények. Élj át a Divinus életérzést, ahol a kényelem stílusossá, a pihenés művészetté válik. Hoteldivinus.hu.
7: Állok.
0: A Sláger FM műsora. Ortutai Dóri és Hajdú Steve kérdeznek.
8: A kicsik pedig elmondják.
9: Most már van telefonotok, mondtátok, hogy nem nézhettek rajta még filmeket? Ilyen rövid videókat, TikTokot? Vagy...
10: Nem. Hát nekem nem engedik le, hogy bármit letöltsek. Tehát nem szabad letöltenem se TikTokot, se Instagramot. Hát ezek ilyen 16 pluszok, és azért még 10 évesek.
9: Nagyon.
10: Helyes. Nekem az, hogy játékot is letöltsek, meg kell kérdeznem a szüleimet.
9: Jó, helyes. Mindig kérdezzétek meg.
7: Állok.
0: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében a YouTube-on és minden podcast felületen.
11: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
12: Megalakult az új országgyűlés, megszűnt a Fidesz megbizatása. Budapest is elszenvedője a klímaváltozásnak. Elszálltak a szállásárak a BL döntő miatt. A Sláger FM híreivel Molnár Róbert köszönti Önöket. Megalakult az új országgyűlés, megszűnt a 2022-ben hivatalba lépett Orbán Viktor vezette Fidesz-KDNP kormány megbizatása. A képviselők a történelmi zászlók előtt tettek esküt. Az ezt megelőző mandátum vizsgálat során a megbízó leveleket szabályszerűnek találták, így a parlament egyhangulag 193 igen szavazattal igazolta a képviselők és a nemzetiségi szószólók mandátumát. A 199 fős országgyűlésben a Tisza pártnak 141, a Fidesznek 44, a KDNP-nek 8, a Mi Hazánknak 6 képviselője van. Sopronban vett mintákról igazolta a Greenpeace az aszbeszt jelenlétét, közölte a szervezet. A közlemény szerint a Greenpeace munkatársai április 22-én egy soproni parkolóban végeztek felderítést, ahol egyértelműnek tűnt, hogy a terület aszbeszttel szennyezett, így a Győr-Moson-Sopron vármegyei kormányhivatal vizsgálatát, kármentesítését kérték. Mint írták, a soproni városvezetés a közösségi médiában jelezte, hogy tudomásuk szerint a megadott helyen nem osztrák bányából származó kőzet található. A hagyományos elveket a feje tetejére állította a klímaváltozás, Budapest is elszenvedője a helyzetnek. A 2022-es aszályhelyzetet követően át kellett gondolni a hazai zöld felület gazdálkodást, számolt be róla Budapest fűtájépítésze Bardóczi Sándor, aki szerint az elmúlt években olyan fogalmakat vezettek be, mint a szivacsváros és a vágatlan május, amit most már városvezetők és kormányzati szereplők is zászlajukra tűztek. A főkert és a főváros közös műhelyében új faültetési protokollt dolgoztak ki, amivel hatékonyabban megtartható a víz és javítható a talajszerkezet. Elszálltak az árak a BL döntő idejére. Az Arsenal és a PSG szurkolói mélyen a zsebükbe nyúlhatnak a május 30-ai Bajnokok Ligája döntő idején. Budapesten a szállásárak a csillagos égig emelkedtek. Van, ahol 7-es milliót kérnek egy éjszakáért. Május 30-án Budapest ad otthont az európai klubfoci csúcseseményének, az Arsenal Paris Saint-Germain Bajnokok Ligája döntőnek, írja a 444. Ahogy az várható volt, a sporttörténeti pillanat a szállásárakat is a stratoszférába repítette. A népszerű foglalási oldalakon elképesztő összegekkel találkozhatnak a drukkerek, nem ritka a 3 millió forintos ajánlat egy hétvégére a belvárosban. Pótló buszjára Kisföld alatti egy szakaszán a hétvégén, írja a BKK. Az M1-es metró vasárnap is csak a Vörösmarty tér és az Oktogon között közlekedik, vagyis az Oktogon és a Mexikói út között nem járnak a szerelvények. A kimaradó szakaszon pótló buszokkal lehet utazni. A BKK azt javasolja, hogy aki csak teheti, más járatokat vegyen igénybe. A Hősök tere és a Deák Ferenc tér között a 105-ös és a 210B busz, az Erzsébet királyné útja és a Ferenciek tere között pedig az 5-ös busz jelenthet alternatívát. A Skander történetében minden eddiginél nagyobb létszámú nemzetközi verseny lesz a május 11-e és 19-e között megrendezendő Budapesti Európa-bajnokság. Csabai Attila, az Európai és a Magyar Skander Szakszövetség elnöke az esemény sajtótájékoztatóján kiemelte, 315 kategóriában több mint 1300 versenyző, köztük 150-160 nő részvételére számítanak, ami EB rekord. Csabai Attila elmondta, hogy a 106 magyar skanderes közül 4-en indulnak címvédőként, összességében legalább 30, szerencsés esetben akár 40 érmet vár.
13: Mára marad a kellemesnek mondható idő a fővárosban, jelentős csapadék nem várható, a legtöbb helyen mérsékelt marad a szél. Néha lehet egy-egy élénkebb széllökés, de nem lesz katasztrófa a helyzet. 24 fok környékén alakulnak ma a délutáni csúcsok. Holnap a napsütést gyakran zavarhatják majd gomoly felhők, kialakulhatnak záporok, zivatarok, sőt, mi több, helyenként felhőszakadás, akár apróbb szemű jég is kísérheti a zivatarokat. Sokfelé lesz élénk, erős a déli, délnyugati szél, de a zivatarok környezetében holnap akár viharos széllökések is kialakulhatnak. És most jövök a közlekedés friss híreivel. Jó hír, hogy véget ért a helyszínelés a Hungária körúton, ott ugye korábban volt egy baleset, most már teljesen jól lehet közlekedni azon a szakaszon is. Viszont élénk a forgalom az M3-as fővárosi szakaszán mind a két irányban, a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontok közelében, több az autós az Állatkerti körúton, valamint a Baross tér, a Blaha Lujza tér, az Asztória, a Széll Kálmán tér környékén, a Váci úton, az Üllői úton, na meg a Budai alsórakparton szakaszonként. Sávlezárás nehezíti a haladást ma délután 5-ig a Nagykőrösi úton az autópiac közelében, ennek az az oka, hogy ott jelen pillanatban javítják az útburkolatot. Számoljanak arra, hogy a hétvégére lezárták a pesti alsórakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, átadták a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. A Belgrád rakparton szakaszos útszűkületre számíthatnak napközben, ennek az az oka, hogy ott kertészek dolgoznak. Erős a forgalom jelenleg az M7-es autópályán a Letenye felé vezető oldalon. A Velencei tó térségében ugye van egy terelés, ezen a részen nagyjából 1-2 kilométer hosszan araszolnak a járművek.
14: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
13: 3 óra után járunk, jó hétvégét, én Karakas Balázs vagyok. Ha kíváncsiak arra, hogy mit is jelent a vágatlan május kezdeményezés, és Budapesten, a környéken, hol kapcsolódtak most be ismételten ehhez, arról is hallhatnak ebben az órában. Előtte viszont jön az Earth, Wind & Fire.

Ez micsoda dal, Ray és a Where Is My Husband, az ilyen újdonságok is a Sláger FM-en pörögnek. Jó hétvégét, jó pihenést kívánok! És természetesen azzal, hogy itt a vasárnap délután még nem múlik el a hétvége, bőven lehet tervezgetni, szervezgetni a programokat. Jelenleg is tart a város egyik kedvenc építészeti kulturális fesztiválja, méghozzá a Budapest 100. A legújabb szám szerint 16. felvonása most az 1916 és 1926 között épült 100 éves házakat, azok történetét és a falaik között élő közösségeket ünnepli. Ugye a fesztiválnak az egyik napja már lement, de persze a mai nap is rengeteg helyet meg lehet nézni. Például az első kerületben a Bethlen udvart ma még délután 4-ig, a második kerületi Szemlőhegy utcában lehet nézgélődni délután 4-ig, a Rédei utcában a második kerületben ma este 6-ig még van lehetőség, de érdemes felmenni a Budapest 100 közösségi oldalaira is. Ott pontosan le van írva, hogy mit, meddig lehet még a mai nap folyamán megnézni. És persze közben Beyoncé-ra mulatozni, jön a Single Ladies.

kellemes bohókás dal, amit a 90-es évek vége óta nem tudunk elfelejteni, és nem is akarunk. A Jumbo Wamba és a Tap Tamping. Nálunk a Sláger FM-en pörögnek a legnagyobb slágerek. Valóban változatosan. Allergiásoknak kitartás, néztem itt a budapesti pollenterhelést. Hát azért elég sok dolog száldogál a levegőben. Ott vannak a pázsitfűfélék, eperfafélék, tölgyek. Ők vannak ugye közepes szinten jelen, és akkor az alacsony szinten jelenlévőkről még nem is beszéltem. Szóval két prüszkölés között azért érdemes szerintem felhangosítani a rádiót, hiszen most egy kizárólag hölgyekből álló amerikai pop-rock együttes érkezik egyenesen Los Angelesből. Ők a Bangles, tőlük már a Manic Monday pörög.

0: Ma még nyugodt lesz az időjárás a fővárosban, holnap már azért picikét szeszélyesebb. Megzavarhatják a napsütést majd a gomoly felhők, és bizony jönnek a záporok, zivatarok, helyenként akár felhőszakadással. Élénk lesz majd a déli délnyugati szél, de a zivatarok környezetében akár erősebb széllökésekre is lehet számítani. A hajnali 15 után napközben 20-21 fok lesz majd. Kedden aztán elér minket egy markáns hidegfront, számíthatunk esőre, záporra, sokfelé zivatarra, de azért a csapadék hullás keddestére elkezd majd megszűnni. Most pedig mondom a közlekedési információkat. Élénk forgalommal találkozhatnak az M3-as fővárosi szakaszán mindkét irányban, sokan vannak a Hungárián a nagyobb csomópontok közelében, az Állatkerti körúton, na meg a Baross tér, a Blahalújza tér, az Asztória és a Szélkálmán tér környékén, a Váci úton, az Üllői úton és szakaszonként a Budai alsórakparton. Ne feledjék el, hogy a hétvégére lezárták a pesti alsórakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, most a gyalogosok és a kerékpárosok vehették birtokba a területet. Sárgán villognak a jelzőlámpák a Kerepesi úton, a Szent Mihály útnál és az Egyenes utcánál, ma várhatóan este 7 óráig átépítési és karbantartási munkálatokat végeznek, ezen a részen egyébként jelenleg a rendőrök irányítják a forgalmat. Szakaszosan lezárják a félútpályát ma a Ferihegyi reptérre vezető úton, a Felsőcsatári út és a Határút között, ennek az az oka, hogy ott kertészek dolgoznak. Egyébként a Belgrád rakparton is szakaszos útszűkületre számíthatnak ma, mert hogy ott is kertészek dolgoznak. Lezárták a félútpályát az 5. kerületi Irányi utcában vízvezetékjavítás miatt. Jó utat!
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

0: legnagyobb slágerek változatosan.
1: I'm a

Nagyon szerettem ezt a dalt mindig, a Level 42 és a Listen in Love egy csodaszép vasárnap délután, amikor a Sláger FM-et hallgatják. Én mindig szeretek Budapestről vagy a környékéről beszámolni, innovatív dolgokról, olyanokról, amik valóban a jövőnket ápolják. Most képzeljék el, Esztergom is csatlakozott a Vágatlan Május kezdeményezéshez, erről számol be a Kemba. A város több területén ritkábban nyírják majd a füvet, hogy segítsék a talaj nedvességének megőrzését és a beporzó rovarok védelmét. A polgármester közlése szerint az aszályos időszak miatt különösen fontos, hogy a városi zöld felületeik természetesebb állapotban maradjanak meg, persze ott, ahol ez lehetséges. A kezdeményezést egyébként az élő környezetért felelős miniszter indította, és már több magyar város is csatlakozott hozzá. Esztergomban ugyanakkor a közlekedés biztonsági és a városüzemeltetési szempontokat továbbra is figyelembe veszik, vagyis ahol szükséges, ott azért elvégzik a fűnyírást. Erről amúgy a slagerfm.hu-n is olvashatnak. Most viszont bulizunk a folytatásban, hiszen a Sheft érkezik és a Mucho Mambo Sway.

0: Szente Moviba anyuékkal ezt hallgattuk otthon. Az első Walkman-em csak előre tudott tekerni. A téli szerelmes éveim.
1: A 80-as, 90-es és már a 2000-es évek legnagyobb slágerei. Megszakítás nélkül. Sláger FM.

a csodálatos Sabrina Carpenter és az Espresso. A Sláger FM-et hallgatják, amiért nagyon-nagyon hálásak vagyunk. Csatlakozzanak hozzánk, mondják el, hogy mi szóljon a rádióban, és ezzel nyerjenek. Egy pihenést a Velencei tónál, wellness hétvégét a Mátrában, kikapcsolódás Csiófokon, vagy éppen egy 50 000 forint értékű ékszervásárlási utalványt a Smuk üzletei jóvoltából. Kattintsanak a slagerfm.hu-ra, vagy töltsék le a Sláger FM mobil applikációját. Egyébként nem egy nagy vasszisztesz a dolog, rákattintanak a cikkünkben elhelyezett linkre, és ott el kell mondani, hogy ami éppen megszólal dal, tetszik, nem tetszik, többet vagy kevesebbet szeretnék hallani a rádióban, és néhány alapadatot meg kell adni, hány évesek vagyunk, mi a nemünk, stb. De ezek nekünk fontos adatok, úgyhogy köszönjük szépen, hogyha segítenek nekünk. 4 órakor híreket fogunk majd hallgatni, előtte pedig még a Follow the Flow érkezik hozzánk, és a tőle.

0: Műsorajánló.
1: Egy kis pihenés a Velencei tónál, wellness hétvége a Mátrában, vagy kikapcsolódás Siófokon. És akár egy ékszervásárlási utalvány a Smuk üzletei jóvoltából.
0: Szólj bele, hogy mi szóljon!
2: Gyors vagy lassú, pop vagy dance,
0: most a hallgatók hangja számít. Keresd a zenei kvízt a slágerfm.hu-n vagy a slágerfm applikációjában, és mondd meg, mit hallanál szívesen.
1: Mert a véleményed most wellness hétvégéket és értékes ajándékokat ér.
0: A legnagyobb slágerek változatosan a hallgatók döntései alapján. A Sláger FM-en.
1: A játék támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény. www.bmw-budapestmotors.hu. A Smuk Kékszer, az Avar Hotel Mátra Füred Superior, ahol az élmény újjáéled. avarhotel.hu. A Vital Hotel Nautis Superior, egy hajónyi élmény Gárdonyban. hotelnautis.hu. És a Premium Hotel Panoráma, az élmény új hulláma. premiumhotelpanoráma.hu.
0: Műsorajánlót hallottak.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. A brit zenei ikonok 14 év után visszatérnek Magyarországra. Duran Duran élőben, június 28-án a Budapest Sport Arénában. Több mint 100 millió eladott lemez, generációkat meghatározó slágerek. Egy este, ami történelem. Duran Duran, június 28-a, Budapest Sport Aréna. Jegyek már elérhetők az eventim.hu weboldalon.
3: Mi a Gravír Expressnél hisszük, hogy küldetésünk a legjobb pillanatok megörökítése és megőrzése a jövődnek. Ballagásra, diplomaosztóra, pedagógus napra és évzáróra is elképesztően jó ötletekkel készültünk. Válogass ballagási ajándékaink közül. gravirexpress.hu.
4: Újra vár a szegedi szabadtéri játékok. 2026-ban mesés zenés előadások, a Hősök hajnala táncmű, a Három testőr kaland musical, Cinefonik filmzenei koncert a budafoki Doknányi zenekarral, Bizé Kármenje és a debütáló Wicked musicalhoz feledhetetlen estéket a Dóm térre. Részletek szegedi szabadtéri.
5: Vágysz egy emlékezetes, hosszú hétvégére? Irány a bünkösdi kavalkád a Castellum Hotel Hollókőben. Gyertek el május 22 és 25 között. Fellép Varga Viktor, érkezik a Rejánc de Ritmus tüzes latin táncsó. Lesz lélekemelő hangtár relaxáció és az Ófalú bünkösdi varázsa. Ünnepi vacsorák, wellness és teljes kikapcsolódás csábít titeket. Foglaljatok még ma a hotelhollókő.hu oldalon.
6: A nő, aki örökre beírta magát a történelembe. Igaz történet hatalomról, szenvedélyről és halhatatlanságról. Andrew Lloyd Webber világhírű musicalje, az Evita, szeptembertől a Madách Színházban.
7: Hé, hová tűnt a fonan humuszom a hűtőből? Ja, tegnap megettem az egészet. Hát igen, a fanan humuszokkal csak egy baj van. Ha egyszer megkóstolod, már nem tudod abba hagyni. A legkiválóbb alapanyagokból készülnek, tradicionális, családi recept alapján, és a karakteres fűszerezés teszi őket igazán ellenállhatatlanná. Keresd mind a 8 ízt a boltok polcain, de vigyázz, egy doboz sohasem elég. Fanan, a finom ízek hagyománya.
8: A spórolás művészet. Vásárolj akár 50% kedvezménnyel a Joy napokon május 14 és 17 között, ahol több száz márka csak rád vár. Keresd a kuponokat a legfrissebb Joy magazinban, vagy a Joy Hungary appban.
9: A Toyota idei harmadik újdonsága, a hatodik generációs öntöltő hibrid RAV4 megérkezett a Sakurába. Magabiztos jelenlét, modern technológia, megbízhatóság. Ismerje meg a legendás SUV legújabb változatát és egyéb kedvezményes ajánlatainkat a Sakura nyílt napokon, május 11-e és 16-a között. toyotasakura.hu.
0: Sláger FM. A reklám után. Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
10: Letették az esküt a képviselők, megalakult az új országgyűlés, felújíthatják a Petőfi hídat, kiírták a közbeszerzést. Terápiás nyári táborokat indít a Mosoly Alapítvány. Ezek a Sláger FM hírei, Molnár Róbert vagyok. Az áprilisban megválasztott képviselők ünnepélyes eskütételével megalakult az országgyűlés szombaton. Az új parlament megalakulásával megszűnt a 2022-ben hivatalba lépett Orbán Viktor vezette Fidesz-KDNP kormány megbízatása. A képviselők a történelmi zászlók előtt tettek esküt. A nemzetiséghez tartozó képviselők nemzetiségi nyelvű esküt tettek, lovári, beás, román és horvát nyelven. Az ezt megelőző mandátum vizsgálat során a megbízó leveleket szabályszerűnek találták, így a parlament egyhangulag 193 igen szavazattal igazolta a képviselők és a nemzetiségi szószólók mandátumát. Komplex felújítás előkészítésére írt ki közbeszerzést a Petőfi Hídra a Budapesti Közlekedési Központ ZRT. A nyertes tervezőnek a felújítás dokumentációját is el kell készítenie, beleértve az engedélyezési terveket és a szükséges engedélyek beszerzését. A tervezés érinti az acélszerkezet teljes korrózió védelmét, a saruk és villamos pálya cseréjét, valamint az útburkolat megújítását is. A járdát kiszélesítenék, hogy külön gyalogos és kerékpáros sávot alakítsanak ki, és a híd 1937-es eredeti arculatát is visszaállítanák új díszkivilágítással együtt. A vízes élőhelyek védelmét szolgáló intézkedések és fejlesztések a természeti értékek hosszú távú fenntarthatósági szempontjait figyelembe véve valósultak meg 2020 és 2025 között, közölte az állami számbevőszék. Az országos ágazati stratégiák, programok és források összehangoltságát, eredményességét, az irányítási, adatgyűjtési, monitoring és döntéstámogató rendszerek működését vizsgálták 5 évre visszamenően. Megállapításuk alapján az ellenőrzött szervezetek eredményesen járultak hozzá a természetvédelmi és környezeti kérdésekkel kapcsolatos szemléletformáláshoz. A Nemzeti Park igazgatóságok a környezeti kihívásokra döntően az uniós források függvényében tudtak eredményesen reagálni. Ingyenes, terápiás nyári táborokat indít a Mosoly Alapítvány pszichoszomatikus tünetekkel és szorongással küzdő gyerekeknek, a jelentkezési határidő azonban vészesen közeleg. A budapesti turnusra már csak ma, a Török Bálintira pedig május 20-áig lehet leadni a jelentkezést a kevés férőhelyre, ahol a gyerekek célzott szakmai segítséggel sajátíthatnak el megküzdési technikákat. A részvétel nem automatikus. A budapesti táborba a szülőkkel folytatott konzultáció alapján válogatják be a gyerekeket, a Török Bálinti csoport indulása előtt pedig a jelentkezőkkel és szüleikkel egyéni interjút készítenek. Tévhit, hogy fogeltávolítás után nem szabad tejterméket fogyasztani, derül ki a Semmelweis Egyetem új oktató videójából. A szakemberek szerint bátran lehet tejterméket tartalmazó leveseket, püréket vagy turmixokat fogyasztani. Arról, hogy mit érdemes kerülni a beavatkozás után, dr. Jób Fancsali Árpád, a Semmelweis Egyetem arc, álcsont, szájsebészeti és fogászati klinika egyetemi tanára beszélt a Sláger FM-nek.
11: Azt feltételezték és azt gondolták, hogy ugye a baktériumokat és ugye a táptalajon tenyésztik, és hogy a tej is egy ilyen táptalaj, és az nem tesz jót a szájüregbe, de a szájüregnek elég magas a kimosó hatása, vagy a nyáltermelése miatt nem maradnak ezek a folyékony tejtermékek úgy. Amit szoktunk tiltani fokhúzás után, az a apró magas ételek, amik be tudnak menni a húzás sebébe, meg a kávét, a alkoholt, mert ugye az a vérzés kockázatát fogja növelni.
10: A szakemberek hangsúlyozzák, a beavatkozás előtt fontos a megfelelő szájhigiénia, valamint a gyógyszerekről és krónikus betegségekről való tájékoztatás. Is.
12: Nincs most időjárási front a főváros felett, viszont a magasban melegebb légtömeg áramlik fölénk, emiatt aki érzékeny fejfájást, migrént, vérnyomás problémákat és keringési panaszokat tapasztalhat. Időnként megélénkülhet a szél, ami tovább fokozhatja a fejfájásos panaszokat, ingerlékenység, nyugtalanság is jelentkezhet. Ugyanakkor, amikor szépen süt a nap, azt érdemes kihasználni, hiszen a napsütés jó hatással van a hangulatunkra és a közérzetünkre. Nem győzöm eleget hangsúlyozni az immunrendszerünk erősítését, és figyeljenek oda a megfelelő folyadék mennyiség. Is. Jó utat kívánok, a közlekedési infók jönnek. Járműhiba miatt nem közlekedik a 2-es villamos a Közvágó híd és a Boráros tér között, a 2B és a 23-as villamos pedig a Haller utca, a Soroksári út és Boráros tér között. Az 54-es, az 55-ös, a 223E és a 224-es autóbusz igénybevételét javasolja a BKK. Nem jár az N2-es villamos sem. Élénk a forgalom az autósok számára az M3-as fővárosi szakaszán mindkét irányban. Sokan vannak a Hungária egyes részein, az Állatkerti körúton, a Baross tér, Blaha Lujza tér, Asztória és a Szél Kálmán tér környékén, valamint szakaszonként a Váci úton, az Üllői úton és a Budai alsórakparton is. A hétvégére lezárták a pesti alsórakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, most ugye a gyalogosok és a kerékpárosok vehették birtokba. Sárgán villognak a jelzőlámpák a Kerepesi úton, a Szent Mihály útnál és az Egyenes utcánál, ez várhatóan este 7-ig marad így átépítés és karbantartás miatt. A legutóbbi hírek szerint a forgalmat ezen a részen most rendőrök irányítják. Jó utat kívánok!
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
12: 4 óra után is örülök, hogy a Sláger FM-et hallgatják. Hello, én Karokos Balázs vagyok. Ebben az órában beszélgetünk majd a budapesti ingatlanárakról, de hozok egy különleges fesztivált is, úgyhogy érdemes figyelni. Kezd a Galantis, David Guetta és a Little Mix féle közös Heartbreak Anthem.
2: Sláger FM. Sláger FM. Sláger FM. Sláger FM. Sláger FM.

0: Sissy Cat, Heartbreak Hotel, egy felejthetetlen emlék a 80-as évek nagyjai közül. Itt a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, és mint akkor sem volt, most sem egyszerű a lakáshoz jutás Budapesten, de a Sláger FM weboldala már arról számolt be, hogy most megtorpantak egy picikét a lakásárak emelkedései a fővárosban. Jelenleg nálunk átlagosan 1.530.000 forint körül alakul a négyzetméter ár, ami már megközelíti az otthonstart program felső árkorlátját. Az ENKA elemzése szerint a drágább ingatlanok iránt visszaesett a kereslet, különösen a belvárosi és egyes budai kerületekben. Az olcsóbb pesti városrészekben ugyanakkor továbbra is mérsékelt áremelkedés tapasztalható. Egyébként áprilisban Budapesten 35%-kal csökkent az ingatlanok iránti érdeklődés a tavalyi heti átlaghoz képest. Hát bízom benne, hogy aki most keresi államotthonát, neki ezzel egy picit így könnyebb lesz a dolga. Nálunk pedig Damiano Dávid érkezik, hogy ő neki megvan-e az állami édes kis kuckója, azt nem tudom, de azt tudom, hogy ilyen zenéket készít. Csak is kizárólag inspiráló környezetben lehet. Itt az újdonság, a The First Time.
1: A legnagyobb slágerek között a legújabbak is. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

Ilyen soha nem érhet véget a Soho Party, sikerén varázsolt egyet a New Level Empire pár évvel ezelőtt. Köszönöm, hogy egy ilyen csodaszép délutánon is a Sláger FM-et hallgatják. A folytatásban mondom majd, milyen időnk lesz, hozom a közlekedési információkat. Előtte pedig itt van Barbados gyönyörűsége, akinek a zenéjét még andó Walkman mobilon hallgattuk, és persze néztük a klipet a zenei tévéken. Rihanna, Don't Stop the Music.

0: Holnap egy picit megmutatja a fővárosnak a tavasz a szeszélyesebb oldalát is. A napsütést gyakran zavarják majd gomoly felhők, és kialakulhatnak záporok, zivatarok, de nincs kizárva még némi kis felhőszakadás esélye sem. Akár apróbb szemű jég is kísérheti ezeket a zivatarokat. Sokfelé lesz élénk, erős a déli-délnyugati szél, de a zivatarok környezetében akár viharos széllökéseket is tapasztalhatnak majd. Erre mindenképp érdemes számítani. Hajnalban nem lesz hideg, 15 fokig süllyed majd le a hőmérséklet, napközben viszont 21-22 foknál nem lesz melegebb. És most a közlekedési információkat mondom. Aki a Budaörsi úton tervezne autózni, számoljon arra, hogy nagyobb lehet az áthaladási idő, kisítelítettebbek a forgalmi sávok. Szintén sokan vannak a Kiskörúton, a Nagykörúton és szakaszonként a Hungária körúton is, de jelentősebb az autóforgalom a Rákóczi út egyes részein, valamint az Üllői út, inkább már a belvároshoz közelebbi részein, szóval csak óvatosan, körültekintően, tudatosan tervezzék meg a délutáni útjukat. Érdemes tudni arról, hogy ha valaki esetleg a 2-es villamos szeretné használni, hogy járműhiba miatt nem közlekedik a szerelvény a Közvágóhíd és a Boráros tér között. A 2B és a 23-as villamos pedig a Haller utca, Soroksári út és a Boráros tér között. Azt tanácsolja a BKK, hogy az 54-es, az 55-ös, a 223-e és a 224-es autóbuszt vegyék igénybe az arra közlekedni szándékozók. Sávlezárás nehezíti a közlekedést ma délután 5 óráig a Nagykőrösi úton az autópiac közelében. Ennek az az oka, hogy ott javítják az útburkolatot. Jó utat kívánok!
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Ez a Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

0: törje vihar a szárnya.
1: A Halott Pénz és a Gyerekek, itt a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan vasárnap délután is. Amikor még jobbra-balra megy a család, vagy éppen a barátokkal császkálunk egy picit a belvárosban, vagy csak pihenünk otthon a teraszon vagy a kanapén. Mindeközben jó bevésne a naptárunkba, hogy ismételten nemzetközi folklor fesztivál tölti majd meg Budapest tereit, ugyanis június 12-e és 19-e között érkezik a 31. Duna Karnevál. Budapest legnagyobb folklor fesztiválján több mint 10 ország művészei vesznek részt, a hazai színeket pedig majd a Magyar Állami Népi Együttes és a Duna Művész Együttes képviseli. A rendezvény a hivatásos és amatőr táncosok, valamint a zenészek egyik izgalmas találkozási pontja. A leírás szerint a fesztivál a hazai néptánc élet és a nemzetközi folklor világ egyik legfontosabb eseménye. Erről adott hírt a budapest.hu. Nálunk pedig a következőkben a legnagyobb slágerek változatosan. Most George Harrison, a csendes Beatle érkezik. Persze, hogy már énekel. Got my man, Satan, you.

Kátszéféle Gabriela, ez a Sláger FM. Nálunk a legnagyobb slágerek pörögnek változatosan. Nem győzöm eleget hangsúlyozni, hogy beleszólhatnak abba, hogy mi szóljon a rádiunkban. Töltsék ki a Sláger FM zenei kvízét a slagerfm.hu vagy mobil applikációnkon keresztül, és ezzel még ugye nyerhetnek is pihenést a Velencei tónál, wellness hétvégét a Mátrában, kikapcsolódást Siófokon, vagy egy 50.000 forint értékű ékszervásárlási utalványt a Smuk üzletei jóvoltából. Úgyhogy kattintsanak és töltsék ki a zenei kvízünket. Köszönjük szépen, hiszen ezzel a munkánkat is segítik. Én pedig a Honeybees dalát ajánlom most. Jön a legnagyobb

0: műsorajánló.
1: Egy kis pihenés a Velencei tónál, wellness hétvége a Mátrában, vagy kikapcsolódás Siófokon, és akár egy ékszervásárlási utalvány a Smuk üzletei jóvoltából.
0: Szólj bele, hogy mi szóljon!
2: Gyors vagy lassú, pop vagy dance?
0: Most a hallgatók hangja számít. Keresd a zenei kvízt a slágerfm.hu-n vagy a slágerfm applikációjában, és mondd meg, mit hallanál szívesen.
1: Mert a véleményed most wellness hétvégéket és értékes ajándékokat ér.
0: A legnagyobb slágerek változatosan a hallgatók döntései alapján. A slágerfm-en.
1: Támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény. www.bmw-budapestmotors.hu. A Smuk Kékszer, az Avar Hotel Mátra Füred Superior, ahol az élmény újjáéled. avarhotel.hu. A Vital Hotel Nautis Superior, egy hajónyi élmény Gárdonyban. hotelnautis.hu. És a Premium Hotel Panoráma, az élmény új hulláma. premiumhotelpanoráma.hu.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Igen, itthon is.
1: A Sláger FM-et hallgatja.
0: Ha megkeresik telefonon vagy online,
1: kérjük, mondja el. Sláger FM.
0: Köszönjük. One Republic. A From Europe with Love turnéval június 25-én a Budapest Arénában. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon.
4: Fedezd fel a Demjéni Cascád Hotelt, a természet és a luxus találkozását. Pihenj, töltődj, élvezz a barlangfürdő és a gyógyfürdő varázsát. Részletek és foglalás demjenikascad.hu.
5: A nő, aki örökre beírta magát a történelembe. Igaz történet hatalomról, szenvedélyről és halhatatlanságról. Andrew Lloyd Webber világhírű műzikelje, az Evita, szeptembertől a Madách Színházban.
6: Jaj, hát ezt igazán nem kellett volna.
7: Ugye te sem ezt szeretnéd hallani? Menj biztosra, ballagásra, pedagógus napra, évzáróra és diplomaosztóra is. Válassz ajándékot a Gravír Express-től. Jó pufa, meghitt, elegáns vagy egyenesen zseniális. Rengeteg ötletünk és megoldásunk vár a gravirexpress.hu oldalon.
8: Rabszolga vagy a saját cégedben? Semmire nem marad időd? Ha nem vagy benne a cégnél, semmi sem működik? Ismerős? A Mini CRM-mel, a magyar fejlesztésű ügyfélkapcsolatkezelővel örökre elfelejtheted őket. A mi rendszerünkkel a céged nélküled is tökéletesen működik, és a kollégák mindig tudják a dolgukat. Nincs több napi szintű tűzoltás, és vége a 14 órás munkanapoknak. Csináld hatékonyabban! www.minicrm.hu.
9: A spórolás művészet. Vásárolj akár 50% kedvezménnyel a Joynapokon május 14 és 17 között, ahol több száz márka csak rád vár. Keresd a kuponokat a legfrissebb Joy magazinban, vagy a Joy Hungary appban.
10: Legjobb, tudod mi a legjobb? A ledes szóli az a legjobb. Incünk pápát a cövesznek. Ledes szóli a cövesz helyett. Nézz utána a ledszoli.hu.
11: Indítsd a nyarat korábban a Sziget Hotelben. Foglalj május 4-e és 17-e között májusi vagy júniusi pihenést félpanzióval, akár 15% kedvezménnyel. Élvezd a tóparti panorámát, a wellness élményeket, családbarát szolgáltatásokat és a 4 csillagos kényelmet. Részletek és foglalás hotelsziget.com.
12: A Toyota idei harmadik újdonsága, a hatodik generációs öntöltő hibrid RAV4 megérkezett a Sakurába. Magabiztos jelenlét, modern technológia, megbízhatóság. Ismerje meg a legendás SUV legújabb változatát és egyéb kedvezményes ajánlatainkat a Sakura nyílt napokon, május 11-e és 16-a között. toyotasakura.hu.
13: Képzelj el egy estét. Egy gyermeket, aki éhesen fekszik le, akinek nincs, aki meséljen, akit nincs, aki megöleljen, akinek másnap sem kerül vacsora az asztalára, aki talán elveszíti a szüleit. Az SOS Gyermekfalvak 40 éve nyújt szerető és biztonságos otthont a szülők nélkül maradt gyerekeknek. SOS Gyermekfalvak. Támogass minket adód 1%-ával.
0: A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
3: Visszatértünk Európába az új kulturális miniszter szerint. A katonai hivatásban a lényeg nem a csillag, mondta a vezérezredes. Változik a menetrend a Váci és az esztergomi vonalon. Molnár Róbert vagyok. Magyarország ma szimbolikusan és a tettek mezején is visszatért oda, ahová történelme, kultúrája és szellemisége alapján ezer éve tartozik, Európába, a nyugati értékközösségbe, írta a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős leendő miniszter Facebook oldalán szombaton. Tar Zoltán történelmi és szimbolikus pillanatnak nevezte, hogy az eskütételre május 9-én az Európa napon kerül sor. Mint mondta, ez a nap a béke, az újjáépítés és az összefogás szimbóluma. Magyarország számára pedig a magyar rendszerváltás egy új, talán leglényegesebb fejezetének megnyitását, a békés építkezés kezdetét jelenti. A most megalakult országgyűlés tagjai elődjeikhez hasonlóan jelentős díjazásban részesülnek, miközben munkafeltételeik megteremtéséhez bőkezű költségtérítést is kapnak. A képviselők tiszteletdíja havonta mintegy 2.200.000 forint, ami a tavalyi havi átlagos bruttó kereset háromszorosával egyenlő, írja az Index. A képviselőcsoportok vezetőinek számláira bruttó 4.400.000 forintot. A képviselői alapdíj kétszeresét utolják a tárgyhónapot követő hónap 1-én. A frakcióvezető helyettesek, az állandó bizottságok elnökei és az országgyűlési jegyző bruttó 3.700.000 forintra jogosult. Forsthoffer Ágnes házelnök tiszteletdíja bruttó 5.892.000 forint lesz. A katonai hivatásban a lényeg nem a csillag, nem a külsőség, hanem a szolgálat, mondta Bőröndi Gábor vezérezredes, a Honvéd vezérkar főnöke a Ludovika Fesztivál részeként megtartott 100 napos ünnepségen szombaton Budapesten. Az ünnepség elnevezése arra a 100 napra utal, amely még hátra van a Honvéd tisztjelölteknek a tisztavatásig. A Ludovika téren a Nemzeti Közszolgálati Egyetem épülete előtt a vezérkari főnök a tisztjelöltekhez szólva kiemelte, bármi történjen az elkövetkező 100 napban, bármilyen kihívás elé is állítja őket a sors, egyetlen felelősségük van, a hazát szolgálni mindenáron. Ez a felelősség nem elvont fogalom, ez konkrét döntésekben, mindennapi tettekben és adott esetben áldozatokban nyilvánul meg. A haza szolgálata azt jelenti, hogy készen állunk megvédeni mindazt, ami közös értékünk, a biztonság, a szabadság és Magyarország jövője, emelte ki. A budapesti lakásvásárlók már csak 23%-a vásárolt befektetési céllal az idei évben, derül ki egy nagy hazai ingatlanos cég elemzéséből. A budapesti piacot tavaly még a befektetők diktálták, ma már az első lakásvásárlók. A budapesti tranzakciók adatai egyértelmű trendet mutatnak. Januárban a vevők 32, februárban, márciusban 28, áprilisban pedig már csak 23%-a vásárolt befektetési céllal. Az átrendeződés elindítója egyértelműen az Otthon Start program volt. A budapesti vevők 38%-a élete első ingatlanát szerezte meg most áprilisban, ami a tavalyi év azonos időszakához képest több mint kétszeres arány. Menetrendváltozásokra kell számítani a Váci és az esztergomi vasútvonalon, mert helyreállítják a korábban megrongálódott váltót. Az esztergomi vonatok fővárosi végállomása a nyugati pályaudvar helyett Angyalföldre kerül, a veresegyházi járatok pedig Rákospalota-Újpestről indulnak. A Szobi vonalon a Z70-es és minden második S70-es vonat a teljes útvonalon a nyugatiig jár. A nemzetközi vonatok napközben a keletiből vagy Vácról indulnak. A Dunakanyarba induló kerékpárosoknak a teljes útvonalon közlekedő Z70-es vonatokat, vagy a H5-ös hívet ajánlják.
14: Így a hétvégére elkezdett felerősödni a pollenterhelés Budapesten. Az eperfafélék pollen koncentrációja jellemzően a közepes magas tartományban alakulhat, a fenyőféléké, valamint a pázsitfűféléké a közepes szintet érheti el. A tölgy, a nyír, a dió, a bükk, a platán, a kőrizs és a vadgesztenye virágporának mennyisége jellemzően az alacsony közepes tartományban mozoghat. Viszont a kültéri allergén gombák spóraszáma is alacsony, így az erre érzékenyeknek sem kell a tüneteik jelentős fokozódására készülni. Most kitekintünk az utak híreire is. Készüljenek arra, hogy élénk a forgalom a Budaörsi úton a Bakcsomópont előtt. Sokan vannak az M3-as fővárosi szakaszán mindkét irányban, a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontok közelében, továbbá a Baross tér, a Blahalujza tér, az Asztória, a Szélkálmán tér környékén, valamint a Váci úton, az Üllői úton és a Budai alsórakparton is szakaszonként. Érdemes arra készülni, hogy a hétvégére lezárták a pesti alsórakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, átadták a szakaszt a gyalog gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Sárgán villognak a jelzőlámpák a Kerepesi úton, a Szent Mihály útnál és az Egyenes utcánál ma, várhatóan este hétig. Ennek az az oka, hogy átépítés és karbantartás zajlik. Ezen a szakaszon a forgalmat rendőrök irányítják. A hétvégén az M1-es metró helyett a Mexikói út és az Oktagon között pótlóbusz közlekedik karbantartás miatt. Az Erzsébet királyné útja, aluljáró és a Ferenciek tere között az 5-ös busz, a Hősök tere és a Deák tér között a 105-ös és a 210B autóbusz igénybevételét javasolja a BKK.
15: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
16: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
14: Jó hétvégét, én Karakas Balázs vagyok. Mesélek majd egy szabad strandról, amit egyébként kevesebben ismernek Budapesten, mint mondjuk a rómait, de szó lesz majd egy különleges kiállításról is, és persze játszom emellett a legnagyobb slágereket változatosan. Kezd Edwin Collins, A Girl Like You. Slágerek.

csoda energia Alex Warren zenéjében, az Ordinary-ben. Itt a Sláger FM, Dua Lipa is adni fog majd egyébként energiát, persze ő már azért egy picikét másképp. Budapesten pedig érdemes felkészülni a nyárra, hiszen számtalan jófajta szabad strand vár minket, ahol fürödhetünk 2026 nyarán is. A római partról korábban már beszéltem, de ott van Budapest második szabad strandja, a 11. kerületi Árasztópart, amit kevesebben ismernek. Június 20-ától várhatóan augusztus 20-áig fogadja majd a vendégeket. Amúgy ennek a helynek a különlegessége, hogy erősen épít a közösségi részvételre. Önkéntesek segítik az öntözést, és a szezon során rendszeres programok, festős, építős, kapálós, ültetős események várják az aktív látogatókat. Komposztmosdó, piknikasztalok és napvágyak teszik kényelmessé a tartózkodást. Jó csobbanást kívánok már előre a nyárra. Dua Lipával, ahogy ígértem, ő adja meg a lendületet hozzá. Itt a fizika.

0: újdonság egy méltán ismert magyar énekestől, Freddytől a Pain and Glory szólt a Sláger FM-en. Mindjárt közlekedési híreket mondunk, de előtte itt van velünk Ed Sheeran, aki amúgy most nagyon durván bedurrantotta a májust. Rengeteg egyébként exotikusnak számító helyen fog koncertezni. 13-án San Juanban, aztán megy Kolumbiába, Indiában felé, Peruban, Ekvátorban, Guatemalában, aztán elmegy az Egyesült Államokba, felé Phoenixben, Nashvilleben, Milwaukeeban, Chicagóban, és lehetne még sorolni. Elképesztően bedurrantotta 2026 tavaszát és nyarát, erre pedig bizonyíték az is, hogy rengeteg jó zenét adott ki az elmúlt időszakban. Itt a legutóbbi nagy siker, a Sapphire.
1: Hi Hungary, this is Ed Sheeran.
2: Sláger FM, minden, amit szeretünk.

0: Már is nézzük, milyen időjárást tartogatnak az égiek Budapestnek a következő napokra. Hétfőn a napsütést gyakran zavarják gomoly felhők, kialakulhatnak záporok, zivatarok, sőt, mi több helyenként akár némi felhőszakadás, akár apróbb szemű jég is kísérheti ezeket a zivatarokat. Élénk, erős lehet a déli délnyugati szél, de a zivatarok idején akár viharosabb széllökések is lehetnek. Holnap maximum 21 fok lesz a fővárosban. Kedden már markáns hidegfront érkezik, aznap is esőre, záporra, zivatarokra számíthatunk, és már jóval hűvösebb lesz, 17 fokos csúcsértékeket mérhetünk. Szép lassan véget ér a hétvége, egyre többen jönnek vissza vidékről Budapestre, így a főbb bevezető útvonalak egy részén azért lehet arra számítani, hogy jelentősebb a forgalom, sőt, mi több, azért a Hungária körgyűrű, Nagykörút környéke is mozgoródósabb jelen pillanatban a hozzánk bejutott legutóbbi információk szerint. Ne felejtjék el, hogy a pesti alsó rakpart le van zárva az Erzsébet híd és a Margit híd között, jelenleg a gyalogosok és a kerékpárosok élvezhetik a terület használati jogát. Sárgán villognak a jelzőlámpák a Kerepesi úton, a Szent Mihály útnál és az Egyenes utcánál. Az előrejelzések szerint ez este 7-ig marad így, átépítés, karbantartás zajlik. Jelenleg a forgalmat ezen a szakaszon rendőrök irányítják. Útszűkületre kell készülni a 7. kerületi Péterfi Sándor utcában a Rottenbiller utca előtt építkezés miatt. Sőt, mi több, holnap hajnalban reggel 5 és 6 óra között le is zárják az érintett útszakaszt. Lezárják holnap a 11. kerületi Török-Bálinti utat is, a Felső Határ utca és a Spanyolréti út között felújítási munkálatok miatt.
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakít.

motorokkal feküdtünk az ágyon, a Sláger FM-et hallgatják, örülök, hogy együtt rádiózhatunk, és persze mindjárt jön a Backstreet Boys is, csak hogy a kazettás magnók hőskorszakát is megidézzük egy picikét. Mindeközben pedig azért a kultúrában nem csak zeneileg lehet lubickolni, hanem ott vannak például az állandó kiállítások Budapesten. Még június 28-áig megnézhető az Összeszövet című tárlat a Habban. A rendhagyó kiállítás azt mutatja be, hogy az emberiség kollektív tapasztalata és történetmesélési vágya milyen formát ölt az antik szűnyegekben és a kortárs műalkotásokban. Szövött és festett műtárgyakban rétegeződik egymásra a különböző kultúrák sokszínű tudása, miközben a kiállítás több tematikus egységen keresztül vizsgálja az anyaghasználat, a mintázatok és a strukturális rendszerek kérdéseit. A tárlat azokhoz a nemzetközi diskurzusokhoz kapcsolódik, amik a művészet történeti narratívák újragondolását ösztönzik. Ez egészen június 18-áig nézhető meg a Habban. Nálunk pedig, ahogy ígértem, egy kis nosztalgia a 90-es évek ultramenő fiú csapatával. Jön az Everybody a Backstreet Boys-tól.

ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

Lady Gaga, The Dance, ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, és ameddig ilyen énekesnők adják hangukat, addig azt hiszem, hogy jól éreztetjük magunkat vasárnap délután, bárhogyan is telik. 6 órakor híreket mondunk, utána pedig érkezik Kovács Áron és Kisó a slágerlistával, a folytatásban ők gondoskodnak a megfelelő hangulatról. Én Kállai Szanders Andrással búcsúzom, a Csak veled következik, Karakas Balázs kicsekkol, szép vasárnap estét!

0: Műsorajánló.
1: Egy kis pihenés a Velencei tónál, wellness hétvége a Mátrában, vagy kikapcsolódás Siófokon, és akár egy ékszervásárlási utalvány a Smuk üzletei jóvoltából.
0: Szólj bele, hogy mi szóljon!
2: Gyors vagy lassú, pop vagy dance,
0: most a hallgatók hangja számít. Keresd a zenei kvízt a slágerfm.hu-n vagy a slágerfm applikációjában, és mondd meg, mit hallanál szívesen.
1: Mert a véleményed most wellness hétvégéket és értékes ajándékokat ér.
0: A legnagyobb slágerek változatosan a hallgatók döntései alapján. A Sláger FM-en.
1: Támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény. www.bmw-budapestmotors.hu. A Smuk Kékszer, az Avar Hotel Mátra Füred Superior, ahol az élmény újjáéled. avarhotel.hu. A Vital Hotel Nautis Superior, egy hajónyi élmény Gárdonyban. hotelnautis.hu. És a Premium Hotel Panoráma, az élmény új hulláma. premiumhotelpanoráma.hu.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Igen, az autóban is.
0: A Sláger FM-et hallgatja. Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Köszönjük.
4: Rendeljen új BMW X5-öt ajándék M-Sport csomaggal. Kaland, ami inspirál. Teljesítmény, ami lehengerel. BMW X5. Erő és elegancia egyedi felszereltséggel. A hirdetés nem teljes körű, további információért kérjük, forduljon a Budapest Motors hivatalos BMW márka kereskedéshez. Budapest, Szentendrei út 63.
5: Elegancia, luxus, a nyugalom új dimenziója. Ez a Hotel Divinus Debrecenben, a Nagyerdő ölelésében. Tágas szobák és lakosztályok, wellness oázis, gasztrokalandok, személyre szabott élmények. Élj át a Divinus életérzést, ahol a kényelem stílusossá, a pihenés művészetté válik. Hoteldivinus.hu.
6: A spórolás művészet. Vásárolj akár 50% kedvezménnyel a Joynapokon május 14 és 17 között, ahol több száz márka csak rád vár. Keresd a kuponokat a legfrissebb Joy magazinban, vagy a Joy Hungary appban.
7: Hé, hová tűnt a Fanan humuszom a hűtőből? Ja, tegnap megettem az egészet. Hát igen, a Fanan humuszokkal csak egy baj van. Ha egyszer megkóstolod, már nem tudod abba hagyni. A legkiválóbb alapanyagokból készülnek, tradicionális, családi recept alapján, és a karakteres fűszerezés teszi őket igazán ellenállhatatlanná. Keresd mind a 8 ízt a boltok polcain, de vigyázz, egy doboz sohasem elég. Fanan, a finom ízek hagyománya.
8: A nő, aki örökre beírta magát a történelembe. Igaz történet hatalomról, szenvedélyről és halhatatlanságról. Andrew Lloyd Webber világhírű műzikelje, az Evita, szeptembertől a Madách Színházban.
9: Vágysz egy emlékezetes, hosszú hétvégére? Irány a bünkösdi kavalkád a Castellum Hotel Hollókőben. Gyertek el május 22 és 25 között. Fellép Varga Viktor, érkezik a Rejánsz de Ritmú tüzes latin táncsó. Lesz lélekemelő hangtár relaxáció és az Ófalú bünkösdi varázsa. Ünnepi vacsorák, wellness és teljes kikapcsolódás csábít titeket. Foglaljatok még ma a hotelhollókő.hu oldalon.
10: Újra vár a szegedi szabadtéri játékok. 2026-ban mesés-zenés előadások, a Hősök hajnala táncmű, a Három testőr kaland musical, Cinefonik filmzenei koncert a budafoki Dohnányi zenekarral, Bizé Kármenje és a debütáló Wicked musicalhoz feledhetetlen estéket a Dóm térre. Részletek szegedi-szabadtéri.hu.
0: Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan. A reklám után. Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
11: Rendben zajlott le a voksolás, közölte a választási iroda elnöke. Személyesen jelent meg a tárgyaláson a házomlásban lebénult egykori balerina. Börtönbe vonult a kvesztor vezér. Molnár Róbert vagyok. Magyarország alaptörvényének és a jogszabályoknak megfelelően bonyolították le az idei országgyűlési választást, közölte a Nemzeti Választási Iroda elnöke szombaton az országgyűlés alakuló ülésén. Nagy Attila a választásokról szóló beszámolóját ismertetve közölte, a 2026. évi országgyűlési választást több mint 110 ezeren bonyolították le, 10 ezernél is több hazai szavazókörben és mintegy 150 külképviseleten, ami 20 ezer választási irodai tagot és 50 ezer választott, valamint 40 ezer delegált bizottsági tagot jelent. Személyesen jelent meg a tragédia miatt indult büntetőper tárgyalásán Tóth Nikolett, a Jókai utcai házomlásban lebénult egykori balerina. A vádlottak továbbra sem ismerték el felelősségüket. Tóth Nikolett különösen a kivitelezővel szeretett volna találkozni, akinek nyilatkozatai mélyen felháborították. Az egykori táncos bízik abban, hogy a bíróság kimondja a vádlottak felelősségét, még ha ez az ő állapotán már nem is változtat. A tárgyalás maradandó fogyatékosságot, súlyos egészségromlást vagy tömegszerencsétlenséget okozó, foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétsége ügyében indult. Az Országos Mentőszolgálat Alapítvány életmentő egypercesek címmel indított edukációs kampányt. A sorozatban Zaher Gábor mentőorvos, az alapítvány jó szolgálati nagykövete egyperces videókban mutatja be a legfontosabb életmentő teendőket és azt, mit tehetünk a kritikus első percekben. A cél, hogy minél többen merjenek segíteni vészhelyzetben. Erről Zaher Gábor beszélt a Sláger FM-nek.
12: Alapvetően ezek a videók arról szólnak, hogy laikusként hogyan tud valaki segíteni bajbőtott emberen, és ez miért is fontos? Azért fontos, mert ettől a pillanattól kezdve minden perc számíthat. Egy utánpekvő emberhez odalépve gyakorlatilag annak az esélye, hogy pont egy mentőautó állna tőle 5 méterre, azért az elég kicsinke, és pontosan ezért mindig egy laikus elsősegélynyújtó az, aki nagyon sok múlik az első percekben.
11: A kampány online felületeken érhető el, ahol különböző vízhelyzetek kezelését lehet elsajátítani. A nyári szezon közelettével ismét útjára indul a Retro Istria Express éjszakai vonat, amelyel a nyári autópályás forgalmi dugókat elkerülve és kifejezetten versenyképes áron érhető el az Adria. A járat június 26-ától augusztus 30-áig minden nap közlekedik, közölte a MÁV. A járat a keleti pályaudvarról indul az esti órákban, többek között megáll Székesfehérváron, Veszprémben, Ajkán és Zalaegerszegen is, majd a kora reggeli órákban érkezik a szlovén fővárosba. Esztergom is csatlakozik a Vágatlan Május kezdeményezéshez, írja a kemma.hu. A város több területén ritkában nyírják majd a füvet, hogy segítsék a talaj nedvességének megőrzését és a beporzó rovarok védelmét. Hernádi Ádám polgármester közlése szerint az aszályos időszak miatt különösen fontos, hogy a városi zöld felületek természetesebb állapotban maradjanak, ahol ez lehetséges. A kezdeményezést Gajdos László, a leendő élő környezetért felelős miniszter indította, és már több magyar város is csatlakozott hozzá. Rendőrök szállították el Tarsoly Csabát Budapest második kerületéből, miután megkezdődött a Volt Questor vezető jogerősen kiszabott börtönbüntetésének végrehajtása. A korábbi üzletembert 2 év letöltendő szabadságvesztésre ítélték a Soltvadkerti takarékszövetkezeti ügyben. A vádirat szerint a cégcsoport több tízezer befektetőt érintően mintegy 77 milliárd forintos kárt okozhatott. A hétvégére lezárták a pesti alsórakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Útszűkületre kell készülni a 7. kerületben a Péterfi Sándor utcában a Rottenbiller utca előtt építkezés miatt. Holnap hajnalban egy időre lezárják az érintett útszakaszt. Tart a felújítás a 4. kerületben a Pozsonyi utcában és az István úton. Sávlezárásra kell készülni az Árpád úttól a Tél utcáig és a Lőrinc utcától az Árpád útig is. A Szent István téren és a Károly István utcában időszakos korlátozásra kell készülni, valamint lezárták a József Attila utcát, a Tavasz utcát, a Nyár utcát, a Lőrinc utcát és a Máldi Lajos utcát az István útnál. Lezárják hétfőtől a 11. kerületben a Török Bálinti útot a Felső Határ utca és a Spanyolréti út között felújítás miatt. Szintén lezárták a félútpályát az 5. kerületben az Irányi utcában a Belgrád rakpartnál, mert itt vízvezetéket javítanak. Vezessenek óvatosan, vigyázzanak magukra és a többi közlekedőre is.
13: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az adásban hallható állinterjúk fiktív történeteken alapulnak. A történetek szereplői kitalált alakok, minden nemű egyezésük a valósággal csupán a véletlen műve.
14: És most folytatódik az Opel Valli slágerlista. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM.
15: Hello Los Angeles! Ez a hivatalos slágerlista a Kereskedelmi Rádió összesítés alapján.
16: Jó!
15: Elérkeztünk a Top 20-hoz. Orsi a múltbolozdalokat, a héttelre pedig a szülidnapos Bono. Folytatjuk az Opel Valli slágerlistát Alex Warrennel. Ez az Ordinári és a 20.

0: maga abrakadabrájával bevarázsolta magát a 18-ra, bár 6 helyet rontott, úgyhogy itt egy kicsit, hogy is mondjam, csak lefelé csúszott az a nyúl a cilinderben, Cameron és a Be Mine pedig a 19. Orsi jön, és 5 harmóniát megoszt velünk.
1: Visszapillantó.
2: Camila Cabello most arra szóló sztár, de 2013-ban még a Fifth Harmony tagja volt. Még a csapatban töltött idő alatt duettezett Shawn Mendezzel és Machine Gun Kellyvel is. Aztán 2016-ban kiszállt a lánybandából. Egyik utolsó nagy közös sikerük a Worth It, amit most meghallgatunk. Jön a Fifth Harmony a Sláger FM-en.

0: Fifth Harmony és A Worth It, köszönjük szépen. Érkezik a hét sztárja, nem Orsi, ő mi a mindennapok sztárja, hanem Bono a YouTube-on. Szerepelt a Törtetők című sorozatban, és azt a nehéz feladatot kapta, hogy önmagát alakítsa.
1: Értem.
0: És akkor kérdezte, hogy de hát milyenné? Hát, hogy úgy alakítsd magad. Miért legyek dagadt kövé? Önmagad alakítsd. És akkor elvitatkoztak órákat, aztán rájött, hogy mire gondolt a rendező. Valamint az Across the Universe című Beatles musicalben Dr. Robertset játszotta.
1: Ennyi?
0: A legviccesebb színész alakítása viszont a Sightings of Bono című diákfilmhez kapcsolódik. Ő maga jelentkezett, miután megtudta, hogy Bono hasonmásokat keresnek, de ez milyen jó fejség, érted? Készül valami hülye diákfilm, és Bono hasonmásokat kerestek, és így jelentkezett, hogy hát ha esetleg hasonlítok rá, akkor megoldjuk.
1: Aha.
0: Ő az egyetlen ember, akit jelöltek már Oscar, Grammy és Golden Globe, valamint Nobel-díjra is.
2: Csak nem?
0: Utóbbit a béke kategóriában, de nem a narancsárga hajú szerezte meg előle, hanem nyilván valaki más, de hogy jelölték. Széleskörű jó szolgálati tevékenység elismeréseképpen.
1: Ő érte.
0: Na jó csávó, Bonót szeretem. Martin Garrix és Jack Stolgyusója, megmondtam, a 17.

0: Teddy Swims és a Door becsapódott a 15-en, Fastboy és a Good Life pedig a 16-dik. Na mindegy, érkezik Orsi.
1: Visszapillantó.
2: Május 10-én ünnepli 55. születésnapját Kis Tibi, a Queen Bee frontembere, gitáros, dalszövegíró, képzőművész, igazi modern polihisztor. Zenéje pont olyan sokszínű, mint ő maga. Egyszer filozófikus, máskor odamondós, néha meg simán csak kocsikázós. Most egy klasszikus Queen Bee sláger következik. Auto egy szerpentinen, itt a Sláger FM-en.

senkivel. Énorba szúgják a fákon a kabócát, hogy láss csodát, láss ezer csodát, láss ezer csodát.

0: Zombi és az autó egy szerpentinen. Köszönjük szépen! Itt a Hivatalos Magyar Slágerlista, a Kereskedelmi Rádiók összesítés alapján, ahol a hét sztárja Bono a YouTube-ból. Nem tartozik a nagyon magas termetes világsztárok közé, mindössze 166 centi magas. Orsi, te mennyi vagy? 160. Na, a Bono 6 centivel több nálad. Csak nem úgy, ahogy kéne.
1: Tiltakozom!
0: A bicepszére gondoltam. Na mindegy, szóval tényleg nem magas. Angelina Jolie és Brad Pitt két közös gyermekének, ő a keresztapja.
2: Szép munka.
0: Ami pedig a saját gyerekeit illeti, 4 van neki. Na hát, rohol lelkem mondjuk. 42 éve él házasságban kamaszkori szerelmével, hát ez majdnem stimmel, Ellie Hughesonnal, akinek valószínűleg elég sok félrelépés felett kellett szemet hunnia.
2: Honnan tetszik ezt tudni?
0: Mondják a rossz nyelvek. De mi lenne, ha mindenki a rossz nyelvét visszahúzza a szájába? 4 gyermeke közül az egyik már saját jogán híres, Eve Hewson színésznő, többek között a Kémek hídjában vagy a Sebész sorozatban láthattuk, a legutóbbi Robin Hood filmben pedig Taron Egerton oldalán ővé lett a főszerep, Lady Marion-t alkotta.
2: Hogy mi van?
0: Lady Marion-t alakította. Nyilván éneklésre senki nem mert a családban kezdeni, mert azért apu elég erős benne. Lo és a Get Lucky a 14. Bonóval hamarosan folytat.

0: Gaga és a Dead Dance 4 helyet javítva 12. Kashmir és a Wild Ride a 13. Orsion és hozzá, amit a múltból.
1: Visszapillantó.
2: 64. születésnapját ünnepli Dave Gahan. A Depeche Mode 1980 óta az egyik legnagyobb név az elektronikus zenei világban, és még most is teltházas koncerteket adnak. Egy örök klasszikus következik tőlük 1990-ből, ez az Enjoy the Silence. De mi most hangosítunk.

0: Depes mód, és az élvezd a csendet. Jaj, hát tényleg mi jó tanács így egy rádióban. Na, menjünk tovább. Nicole Kidman egy forgatási nap után kórházba kellett szállítani, miután súlyos influenzával küzdött.
1: Döbbenetes.
0: Már reggel rosszul volt, annyira, hogy a stáb attól tartott, hogy meg sem jelenik a forgatáson. Nyilván betelefonált, hogy...
2: Elég kérem, hogy állapotban vagyok.

0: Kellenére mégis elment, és láthatóan tényleg nagyon rossz állapotban volt, sápadtan remegve végigcsinálta az összes jelenetét. Mondjuk ez abban az esetben, hogyha mondjuk egy áldozatot játszott, akit pincébe zárnak, és időnként szájon vágják egy révai nagy lexikonnal, akkor ez például jól jöhet, ez a sápadt állapot remegés közben, de hát ha nem ez volt a produkció. Mert hogy kulcsfontosságú nap volt, nem akarta cserben hagyni a stábot, de miután minden felvétel elkészült, vitték egyenesen a kórházba, ahol infúziót kapott.
1: Le a kalappal!
0: Kollégái szerint szuperhősként viselkedett, és ezzel ismét bebizonyította, hogy mennyire hülye...
2: Mi van?
0: Nem, hogy mennyire profi. Én kérek elnézést, bár ez szerintem nem tudom, hogy ilyenkor ez mennyire okos ötlet.
2: Mi köze hozzá?
0: És hogy a felvételek jól sikerültek-e, hát azt hamarosan akkor meglátjuk a mozikban. Taylor Swift közben a The Fade of a Filiával a 11.

0: Taylor Swiftet hallottuk a 11-en, most pedig időjárás közlekedés, és a legjobbak vannak hátra, a top 10, ezzel folytatjuk az Opel-val is slágerlistát, a szünet után Lekott Easy-ben.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Normális ellenzék leszünk, ígéri a Fidesz-KDNP. Lemondott tisztségéről a 12. kerület alpolgármestere. Nemzetközi jótékonysági futás érkezik Budapestre. Köszöntöm Önöket, Molnár Róbert vagyok. A Fidesz-KDNP normális ellenzékként fog viselkedni az új parlamenti ciklusban. Minden jó javaslatot támogatnak, de a Tisza választási ígéreteit számon kérik majd. Közölte Gulyás Gergely, a Fidesz frakció vezetője az országgyűlés szombati alakuló ülését megelőzően a Facebookon. A Fidesz frakció vezetője reggeli posztjában azt írta, a Fidesz-KDNP frakció az ország sikerében érdekelt, ezért normális ellenzékként fognak viselkedni, ami szerinte újszerű és szokatlan lesz a magyar közéletben. Gulyás Gergely azt ígérte, minden jó kormányjavaslatot támogatnak majd, viszont a Tisza párt kampányában tett választási ígéretek betartását számon kérik. Közölte, kiemelt fontosságúnak tartják, hogy az elért eredményeket, a családtámogatást, az otthonteremtést, az alacsony adókat, a közbiztonságot, a határvédelmet, a rezsivédelmet, a nyugdíjak értékállóságát és a 14. havi nyugdíj bevezetését a következő kormány őrizze meg. Lemondott tisztségéről Kocsik Tekla, Budapest 12. kerületének alpolgármestere, döntését írásban nyújtotta be Kovács Gergely polgármesternek. A kerület vezetője tudomásul vette a lemondását, de jelezte, továbbra is számít Kocsik Tekla munkájára a képviselőtestületben. Az alpolgármester távozása hónapokkal azután történt, hogy jelentős vitát váltott ki a hegyvidéki óvodai rendszer átalakításának terve. Mint az Index megírta, a hegyvidéki önkormányzat 4 kerületi óvoda bezárását tűzte ki célul, de a szülői és óvodapedagógusi hangok hatására a Tisza párt elnöke Magyar Péter és a Fidesz helyi jelöltje Steiner Attila egy emberként állt ki az MKKP vezette képviselőtestület racionalizálási terve ellen. A szándéknyilatkozatot Kocsik Tekla alpolgármester ismertette a közgyűlés előtt, akitől a testület megvonta a bizalmat és a gyermekek érdekében új előterjesztést fogadott el. Mintegy 2.300.000 beteget látnak el évente a mentők, közölte az Országos Mentőszolgálat a Mentők Napja alkalmából. Az Országos Mentőszolgálat május 10-én ünnepli megalakulásának 78. a Magyarországi Szervezet életmentés megkezdésének 139. évfordulóját. A szolgálat a Nemzeti Színházban tartotta ünnepségét, amelyen több mint 200 magasabb szintű elismerést adtak át a szolgálat munkatársainak. Más elismerést országszerte 1700 mentőszolgálati és ügyeleti dolgozó vehetett át. Az Országos Mentőszolgálat az 1887-ben alapított európai viszonylatban is úttörőnek számító Budapesti Önkéntes Mentő Egyesület hagyományait folytatva 1948 óta látja feladatait egységes állami szervezetként. A szervezet már a nemzetközileg is egyedülálló 256 állomásból és 204 ügyeleti pontból álló hálózattá fejlődött. Mentő és ügyeleti egységei évente mintegy 2.300.000 beteget részesítenek ellátásban, írták. Nemzetközi jótékonysági futás érkezik Budapestre. Rio de Janeiro, Miami és Abu Dhabi után Budapesten debütál Európában a Zayed jótékonysági futás, ahol a sport teljesítmény közvetlen segítségé alakul. Az Egyesült Arab Emírségek alapítója Sheikh Zayed szellemiségét hirdető globális mozgalom május 16-án és 17-én veszi birtokba a magyar fővárost. A Városligettől a parlamentig tartó útvonalon nem csak profi futók, hanem családok, idősek és fogyatékkal élők is rajtozálhatnak. Az esemény különlegessége, hogy a befolyt nevezési díjakat helyi polgármesterek által kijelölt karitatív szervezetek kapják. A hétvégére lezárták a pesti alsórakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Útszűkületre kell készülni a 7. kerületben a Péterfi Sándor utcában a Rottenbiller utca előtt építkezés miatt. Holnap hajnalban egy időre lezárják az érintett útszakaszt. Tart a felújítás a 4. kerületben a Pozsonyi utcában és az István úton. Sávlezárásra kell készülni az Árpád úttól a Tél utcáig és a Lőrinc utcától az Árpád útig is. A Szent István téren és a Károlyi István utcában időszakos korlátozásra kell készülni, valamint lezárták a József Attila utcát, a Tavasz utcát, a Nyár utcát, a Lőrinc utcát és a Máldi Lajos utcát az István útnál. Lezárják hétfőtől a 11. kerületben a Török Bálinti útot a Felső Határ utca és a Spanyol Réti út között felújítás miatt. Szintén lezárták a félútpályát az 5. kerületben az Irányi utcában a Belgrád rakpartnál, mert itt vízvezetéket javítanak. Vezessenek óvatosan, vigyázzanak magukra és a többi közlekedőre is.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az adásban hallható állinterjúk fiktív történeteken alapulnak. A történetek szereplői kitalált alakok, mindennemű egyezésük a valósággal csupán a véletlen műve. Folytatódik a vasárnapi visszaszámlálás. Itt a Sláger FM-en. Minden, amit szeretünk.
0: Los Angeles! Ez a hivatalos magyar slágerlista a Kereskedelmi Rádió közösítés alapján. Jön a top 10 a legjobbak. Orsi a múltbólos dalokat, a hétszerje pedig továbbra is a szülinapos Mono Bono. Folytatjuk az Opel-val slágerlistát David Guettával, meg a One Republic-kal, meg az I Don't Wanna Wait-tel. A 10.

0: X Jenő és Sushi Walk With Me 5 helyet javítva a 8. Martin Garrix és Mattix, valamint Szatko, valamint Barbs, valamint a Butterflies a 9. És ebből az egyik a dalcím volt. Na mindegy, Orsi jön és hoz valami egészen furát.
1: Visszapillantó.
2: Május 10-én ünnepelné 69. születésnapját Lang Györgyi. A Padödő tagja színésznőként kezdte, de 1988-ban megalapította Falusi Mariannal a legendás duót, ami humorral, lazasággal és végtelen szerethetőséggel lett kultikus. 2023. május 20-án hunyt el. Most ráemlékezünk, 1990-ből szól a Padödő slágere, ez a Kiabálj.

0: és a kiabály. Köszönjük szépen, Orsina. Jaj, micsoda tanácsok.
1: Aha.
0: Ez itt az Opelval is legelista, ahol a hét sztárja Bono. Nem csak a YouTube-nak írt dalokat, oké? Okay? Hanem számos zenész nagyságnak is, mint például Frank Sinatra, Johnny Cash vagy Keith Richards. És ez azért érdekes, mert hogy mindegyik idősebb nála, de jóval. Majdnem 20 évvel. Közel 20 évvel.
2: Na és akkor mi van?
0: Luciano Pavarotti pedig maga nyaggatta kitartóan azért, hogy dolgozzanak már együtt, és végül így született a jugoszláv polgárháború rengeteget szenvedő városát megéneklő Miss Sarajevo. A The Sweetest Thing című dalt bocsánat kérésképpen írta a feleségének, mert elfeledkezett a születésnapjáról, és a dal jogdíjait is átruházta rá.
1: Na, ez gyönyörű.
0: Édes jó Istenem, de hát hány éve vannak egyet, 20 valami, vagy 30 valami? Tehát, hogy azért ennyiből, na visszakeresem. Várjatok, tudom, ezek nem azok a médiaképes pillanatok, de azért ez azért fontos, mert hogyha már hogyha elfelejtesz egy születésnapot úgy, hogy 2 éve jártok, szerintem azt úgy értem, hogy mitől problémás, de hogyha, igen, oké. Na, megtaláltam, ugye már említettem, csak elfelejtettem, mert régen volt.
1: Nekünk elmondhatod.
0: 42 éve élnek együtt most. Tehát, hogy gondolom ezt valamikor a Sweetest Things-nél járhattak 30-nál, 30-valánynál. Hát most azért 30-valányból elfelejteni egy évet, az mégse ugyanaz, amikor tudod. Aznap ismerkedtetek meg, és már a nevét se tudod. Szóval azért, na mindegy, de kapott egy szép dalt, meg jogdíjat, meg biztos pár fertőző betegséget.
2: Tiltakozom!
0: Hát az ellen ő is. Mindegy, a felesége a dalból származó összes bevételt a csernobili katasztrófa kárvalottjainak ajánlotta fel. Tehát nem csak a Bono jó fej, meg adakozó, hanem a felesége is.
1: Így igaz.
0: A dugós csapóajtó pókfélék, tessék, dugós csapóajtós pókfélék.
3: Képzeld, láttam.
0: A mondat elején még azt hittem, valami másról fogunk beszélgetni, a feleség, meg ugye Bono, meg a dugós csapóajtó, de nem, itt vannak olyan pókfélék, hogy dugós csapóajtó, egyik fajtája Bono nevét viseli. 2012-ben fedezték ugyanis fel a YouTube legendás Joshua Tree albuma révén lett a pók neve Aptoxylus bonoi.
1: Jól beszélsz.
0: Itt szerepel benne a Bono. Tehát felfedeztek egy pókfajt, és pont akkor ment a Joshua Tree. Csodálatos. Ha mondjuk Doug Bill-t hallgattak volna, akkor lehetett volna a pók neve Aptostichus rosverus.
1: Befejezte?
0: Na ennyit akkor Bonóról, megyünk tovább egyéb hírekkel, mint például Exxon, Sarah és Misha Miller, Don't Leave Kylie, a 3 helyet javítva a 7. Évo.

0: kettőt, a Miguel Jackson Sugar Daddy az ötödik, Ed Sheeran, Azizámja pedig a hatodik, Orsi pedig jön, és hoz valamit a múltból.
1: Visszapillantó.
2: Ray Dalton május 10-én ünnepli 36. születésnapját, egykori teniszjátékos edző, aztán egyszer csak felénekelte a Can't Hold Us-t, és az egész világ együtt ugrált vele. McLemore és Ryan Lewis nevén futott a dal, de a refrént Ray Dalton tette örökslágerré. Ez jön most a Sláger FM-en.

0: Macklemore és Ryan Lewis Can't Hold Us Dre Daltonnal kiegészülve. Csodálatos dal volt, köszönjük szépen. Ez itt még mindig az Opelval is lágerlista. Ugye már említettem, hogy készül a Legenda vagyok 2, és akkor most figyeljetek, mert egy másik legendás gép is újra felszállhat.
1: Bármit mondj is, elviszem.
0: Nem a zombi gyilkoló gép, hanem egy vadászgép, ugyanis készül a Top Gun 3. része.
2: De királyság!
0: Tom Cruise ismét Maverick szerepében térhet vissza, a folytatás hatalmas sikerű Top Gun Maverick után érkezhet. A stúdió már dolgozik a projekten, annyi háború van most a világban, hogy egy ilyen repülős cuccot elsütni szerintem nem olyan nehéz. Tehát a téma az utcán hever, sajnos a testek is. És ezt egyáltalán nem viccből mondom. A rajongók világszerte izgatottan várják a következő részt, úgy tűnik Maverick története nem ért véget.
1: Ebben nem lennék olyan biztos.
0: Ez a konf viszont igen, mert hogy Hipaton, Norma Jean Martin és Henry Outmay hegye a negyedik.

0: ez volt az Out of My Head. A negyedik helyen Orsi érkezik, és hoz nekünk valamit a YouTube-tól, mert hogy a ma a hét sztárja Bono volt.
1: Visszapillantó.
2: Május 10-én ünnepli 66. születésnapját Bono, és ha belegondolunk, a YouTube-val már 1987-ben listavezetők voltak az Egyesült Államokban. Ez volt a banda első amerikai number one dala, a With or Without You, azóta is az egyik legnagyobb himnuszuk. Ez következik, mert ezzel egyszerűen nem lehet meglenni, se vele, se nélküle.

U2 és a With or Without You minden idők egyik legjobb dala, de tényleg. Hát nálam azért a top 100-ban biztos, hogy benne van a With or Without You, és mivel már csak a top 3-ban hátra nézzük, hogy kik szerepeltek a legjobb 10-ben, már is görgetek, mert azért fejből nem megy. David Guetta és I Don't Wanna Wait a 10. Martin Garrix és a Butterflies a 9. helyen. A Walk With Me-vel Felix Jenő és Sushi. Exxon Sarah, Misha Miller, Don Dave Kylie az előkelő 7. Hatodik a héten Ed Sheeran, legalábbis azt hiszem. Tóta Bigél és Accent Sugar Daddy elhozta az 5. helyet. Negyedik pedig Hippaton és az Out of My Head. Csodálatos, és akkor nézzük, hogy tényleg most már hallgassuk is meg, hogy ki van a dobogó 3. fokán. Ed Sheeran kamerázik folyamatosan.

Steven és a kamera a harmadik. Na, Matt LeBlanc ismét Joey karakterével térhet vissza a képernyőre. Jó barátok, rajongók, figyelem. Uh-huh. Egy új sorozatban idézhetik meg a legendás figurát, amely a Jó barátok alatt vált ikonikussá. Régóta várják a rajongók, hogy újra lássák Joey-t. A projekt még előkészítés alatt áll. Mennyi filmet forgatnak, meg kezdenek, meg folytatnak, elképesztő.

0: Boys Purple Disco Machine és a Wonderful Life 25 a második helyen, és a Star Wars rajongók csalódhatnak, mert úgy tűnik Kylo Ren múltjának egy része örök rejtély marad.
1: Micsoda?
0: Tessék, idáig filmekről beszéltem, amiket folytatnak vagy kiegészítenek, itt meg leúzták a WC-n. Kylo Ren történetét nem bontják ki teljesen, és nem készül külön projekt sem, amely mélyebben bemutatná a múltját, pedig sokan várták valami filmet vagy sorozatot róla, de sajnos a készítők nem terveznek további történeteket ezen a szálon, így Kylo Ren karakter részben homályban marad, ez sok rajongónak hiányérzetet okozhat. Fú, gyerekek, azért itt tavasszal szerintem van más csinálni, mint ezen szomorkodni.
2: Csak egyet mondj!
0: Nem akarok tippeket adni, valakinek van esetleg?
3: Nézd, öregem, kicsit nehezet kérsz, beletelhet néhány napba, amíg kerítek.
0: Gondoltam. Ennyi volt már az Opel-val is legelista, és jöjjön a 11. helyről lifttel az élre érkező Ray Dalton és a Blood Running. Futok én is, egy hét múlva viszont jövök. Sziasztok! Lelia.

0: héten pénteken 16 órakor jön a friss lágerlista Kovács Áronnal és Kisóval. Opel Vallis lágerlista. Csak a Sláger FM-en. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Igen, itthon is.
0: A Sláger FM-et hallgatja. Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Köszönjük.
2: Hé, hová tűnt a fanan humuszom a hűtőből? Ja, tegnap megettem az egészet. Hát igen, a fanan humuszokkal csak egy baj van. Ha egyszer megkóstolod, már nem tudod abba hagyni. A legkiválóbb alapanyagokból készülnek, tradicionális családi recept alapján, és a karakteres fűszerezés teszi őket igazán ellenállhatatlanná. Keresd mind a 8 ízt a boltok polcain, de vigyázz, egy doboz sohasem elég. Fanan, a finom ízek hagyománya.
3: Rabszolga vagy a saját cégedben? Semmire nem marad időd? Ha nem vagy benne a cégnél, semmi sem működik? Ismerős? A Mini CRM-mel, a magyar fejlesztésű ügyfélkapcsolatkezelővel örökre elfelejtheted őket. A mi rendszerünkkel a céged nélküled is tökéletesen működik, és a kollégák mindig tudják a dolgukat. Nincs több napi szintű tűzoltás, és vége a 14 órás munkanapoknak. Csináld hatékonyabban! www.minicrm.hu.
4: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadibé és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
5: Legjobb. Tudod, mi a legjobb? A ledesszoli az a legjobb. Incünk pápát a cövesznek. Ledszoli a cövesz helyett. Nézz utána a ledszoli.hu.
6: A nő, aki örökre beírta magát a történelembe. Igaz történet hatalomról, szenvedélyről és halhatatlanságról. Andrew Lloyd Webber világhírű műzikelje, az Evita, szeptembertől a Madách Színházban.
0: A Sláger FM műsora. Ortutai Dóri és Hajdu Steve kérdeznek.
7: A kicsik pedig elmondják.
8: A szülők szerinted néznek TikTok videót?
9: Lehet, de akkor nem ilyen hülyességeket. Hát nekem az anyukám néha a Facebookon. Igen, Facebook.
10: Ez még mindig megy.
8: De az ciki, nem? Ti generációtoknak nem, hogy valaki Facebookozik.
10: Igen, olyan, mint a Eve-eznél. Vagy mi az?
8: Ti arról hallottatok? Az Eve.
9: Na.
8: Mi az? Az volt Magyarországon az első ilyen a Facebook előtt, hogy a barátokat megtaláld. Dórival akkor jöttünk rá, hogy nekünk nincsenek barátaink.
0: Székre állok! Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében a YouTube-on és minden podcast felületen. Sláger FM. A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
11: Megalakult az új országgyűlés, megszűnt a Fidesz megbízatása. Budapest is elszenvedője a klímaváltozásnak. Elszálltak a szállásárak a BL döntő miatt. A Sláger FM híreivel Molnár Róbert köszönti Önöket. Megalakult az új országgyűlés, megszűnt a 2022-ben hivatalba lépett Orbán Viktor vezette Fidesz-KDNP kormány megbízatása. A képviselők a történelmi zászlók előtt tettek esküt. Az ezt megelőző mandátum vizsgálat során a megbízó leveleket szabályszerűnek találták, így a parlament egyhangulag 193 igen szavazattal igazolta a képviselők és a nemzetiségi szószólók mandátumát. A 199 fős országgyűlésben a Tisza pártnak 141, a Fidesznek 44, a KDNP-nek 8, a Mi Hazánknak 6 képviselője van. Sopronban vett mintákról igazolta a Greenpeace az aszbeszt jelenlétét, közölte a szervezet. A közlemény szerint a Greenpeace munkatársai április 22-én egy soproni parkolóban végeztek felderítést, ahol egyértelműnek tűnt, hogy a terület aszbeszttel szennyezett, így a Győr-Moson-Sopron vármegyei kormányhivatal vizsgálatát, kármentesítését kérték. Mint írták, a soproni városvezetés a közösségi médiában jelezte, hogy tudomásuk szerint a megadott helyen nem osztrák bányából származó kőzet található. A hagyományos elveket a feje tetejére állította a klímaváltozás, Budapest is elszenvedője a helyzetnek. A 2022-es aszályhelyzetet követően át kellett gondolni a hazai zöld felület gazdálkodást, számolt be róla Budapest fűtájépítésze Bardóczi Sándor, aki szerint az elmúlt években olyan fogalmakat vezettek be, mint a szivacsváros és a vágatlan május, amit most már városvezetők és kormányzati szereplők is zászlajukra tűztek. A főkert és a főváros közös műhelyében új faültetési protokollt dolgoztak ki, amivel hatékonyabban megtartható a víz és javítható a talajszerkezet. Elszálltak az árak a BL döntő idejére. Az Arsenal és a PSG szurkolói mélyen a zsebükbe nyúlhatnak a május 30-ai Bajnokok Ligája döntő idején. Budapesten a szállásárak a csillagos égig emelkedtek. Van, ahol 7-es milliót kérnek egy éjszakáért. Május 30-án Budapest ad otthont az európai klubfoci csúcseseményének, az Arsenal Paris Saint-Germain Bajnokok Ligája döntőnek, írja 444. Ahogy az várható volt, a sporttörténeti pillanat a szállásárakat is a stratoszférába repítette. A népszerű foglalási oldalakon elképesztő összegekkel találkozhatnak a drukkerek, nem ritka a 3 millió forintos ajánlat egy hétvégére a belvárosban. Pótló buszjára Kisföld alatti egy szakaszán a hétvégén, írja a BKK. Az M1-es metró vasárnap is csak a Vörösmarty tér és az Oktogon között közlekedik, vagyis az Oktogon és a Mexikói út között nem járnak a szerelvények. A kimaradó szakaszon pótló buszokkal lehet utazni. A BKK azt javasolja, hogy aki csak teheti, más járatokat vegyen igénybe. A Hősök tere és a Deák Ferenc tér között a 105-ös és a 210B busz, az Erzsébet királyné útja és a Ferenciek tere között pedig az 5-ös busz jelenthet alternatívát. A Skander történetében minden eddiginél nagyobb létszámú nemzetközi verseny lesz a május 11-e és 19-e között megrendezendő budapesti Európa-bajnokság. Csabai Attila, az Európai és a Magyar Skander Szakszövetség elnöke az esemény sajtótájékoztatóján kiemelte, 315 kategóriában több mint 1300 versenyző, köztük 150-160 nő részvételére számítanak, ami EB rekord. Csabai Attila elmondta, hogy a 106 magyar skanderes közül 4-en indulnak címvédőként, összességében legalább 30, szerencsés esetben akár 40 érmet vár.
12: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
13: És most indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan. Sláger

legnagyobb slágerek a Sláger FM-en szólnak. Csak azok a zenék szólnak, amiket tényleg szeretek. Akár újabb, akár régebbi. Hallgatóink szerint is.

legnagyobb slágerek változatosan. Ez a Sláger FM. Budapesten 95.8, Veszprémben a 103.1.

szívemen is súly, egy szürke taxi vár, az üvegajtón túl, a főbejárat előtt egy másik utazó nézi már a táblát, szoba van kiadó.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Letették az esküt a képviselők, megalakult az új országgyűlés, felújíthatják a Petőfi hídat, kiírták a közbeszerzést. Terápiás nyári táborokat indít a Mosoly Alapítvány. Ezek a Sláger FM hírei, Molnár Róbert vagyok. Az áprilisban megválasztott képviselők ünnepélyes eskütételével megalakult az országgyűlés szombaton. Az új parlament megalakulásával megszűnt a 2022-ben hivatalba lépett Orbán Viktor vezette Fidesz-KDNP kormány megbízatása. A képviselők a történelmi zászlók előtt tettek esküt. A nemzetiséghez tartozó képviselők nemzetiségi nyelvű esküt tettek, lovári, beás, román és horvát nyelven. Az ezt megelőző mandátum vizsgálat során a megbízó leveleket szabályszerűnek találták, így a parlament egyhangulag 193 igen szavazattal igazolta a képviselők és a nemzetiségi szószólók mandátumát. Komplex felújítás előkészítésére írt ki közbeszerzést a Petőfi hídra a Budapesti Közlekedési Központ ZRT. A nyertes tervezőnek a felújítás dokumentációját is el kell készítenie, beleértve az engedélyezési terveket és a szükséges engedélyek beszerzését. A tervezés érinti az acélszerkezet teljes korrózió védelmét, a saruk és villamos pálya cseréjét, valamint az útburkolat megújítását is. A járdát kiszélesítenék, hogy külön gyalogos és kerékpáros sávot alakítsanak ki, és a híd 1937-es eredeti arculatát is visszaállítanák új díszkivilágítással együtt. A vízes élőhelyek védelmét szolgáló intézkedések és fejlesztések a természeti értékek hosszú távú fenntarthatósági szempontjait figyelembe véve valósultak meg 2020 és 2025 között, közölte az állami számbevőszék. Az országos ágazati stratégiák, programok és források összehangoltságát, eredményességét, az irányítási, adatgyűjtési, monitoring és döntéstámogató rendszerek működését vizsgálták 5 évre visszamenően. Megállapítások alapján az ellenőrzött szervezetek eredményesen járultak hozzá a természetvédelmi és környezeti kérdésekkel kapcsolatos szemléletformáláshoz. A Nemzeti Park igazgatóságok a környezeti kihívásokra döntően az uniós források függvényében tudtak eredményesen reagálni. Ingyenes, terápiás nyári táborokat indít a Mosoly Alapítvány pszichoszomatikus tünetekkel és szorongással küzdő gyerekeknek. A jelentkezési határidő azonban vészesen közeleg. A budapesti turnusra már csak ma, a Török Bálintira pedig május 20-áig lehet leadni a jelentkezést a kevés férőhelyre, ahol a gyerekek célzott szakmai segítséggel sajátíthatnak el megküzdési technikákat. A részvétel nem automatikus. A budapesti táborba a szülőkkel folytatott konzultáció alapján válogatják be a gyerekeket. A Török Bálinti csoport indulása előtt pedig a jelentkezőkkel és szüleikkel egyéni interjút készítenek. Tévhit, hogy fogeltávolítás után nem szabad tejterméket fogyasztani, derül ki a Semmelweis Egyetem új oktató videójából. A szakemberek szerint bátran lehet tejterméket tartalmazó leveseket, püréket vagy turmixokat fogyasztani. Arról, hogy mit érdemes kerülni a beavatkozás után, dr. Jób Fancsali Árpád, a Semmelweis Egyetem arc, álcsont, szájsebészeti és fogászati klinika egyetemi tanára beszélt a Sláger FM-nek.
2: Azt feltételezték és azt gondolták, hogy a baktériumokat és a táptalajon tenyésztik, és hogy a tej is egy ilyen táptalaj, és az nem tesz jót a szájüregbe, de a szájüregnek elég magas a kimosó hatása, vagy a nyáltermelése miatt nem maradnak ezek a folyékony tejtermékek úgy. Amit szoktunk tiltani fokhúzás után, az a apró magas ételek, amik be tudnak menni a húzás sebébe, meg a kávétó alkoholt, mert ugye az a vérzés kockázatát fogja növelni.
1: A szakemberek hangsúlyozzák, a beavatkozás előtt fontos a megfelelő szájhigiénia, valamint a gyógyszerekről és krónikus betegségekről való tájékoztatás. Is.
3: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatos

0: helyen a legnagyobb kedvencei. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Visszatértünk Európába, az új kulturális miniszter szerint a katonai hivatásban a lényeg nem a csillag, mondta a vezérezredes. Változik a menetrend a Váci és az esztergomi vonalon. Molnár Róbert vagyok. Magyarország ma szimbolikusan és a tettek mezején is visszatért oda, ahová történelme, kultúrája és szellemisége alapján ezer éve tartozik, Európába, a nyugati értékközösségbe, írta a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős leendő miniszter Facebook oldalán szombaton. Tar Zoltán történelmi és szimbolikus pillanatnak nevezte, hogy az eskütételre május 9-én az Európa napon kerül sor. Mint mondta, ez a nap a béke, az újjáépítés és az összefogás szimbóluma. Magyarország számára pedig a magyar rendszerváltás egy új, talán leglényegesebb fejezetének megnyitását, a békés építkezés kezdetét jelenti. A most megalakult országgyűlés tagjai elődjeikhez hasonlóan jelentős díjazásban részesülnek, miközben munkafeltételeik megteremtéséhez bőkezű költségtérítést is kapnak. A képviselők tiszteletdíja havonta mintegy 2.200.000 forint, ami a tavalyi havi átlagos bruttó kereset háromszorosával egyenlő, írja az Index. A képviselőcsoportok vezetőinek számláira bruttó 4.400.000 forintot. A képviselői alapdíj kétszeresét utolják a tárgyhónapot követő hónap elsején. A frakcióvezető helyettesek, az állandó bizottságok elnökei és az országgyűlési jegyző bruttó 3.700.000 forintra jogosult. Forsthoffer Ágnes házelnök tiszteletdíja bruttó 5.892.000 forint lesz. A katonai hivatásban a lényeg nem a csillag, nem a külsőség, hanem a szolgálat, mondta Bőröndi Gábor vezérezredes, a Honvéd vezérkar főnöke a Ludovika Fesztivál részeként megtartott 100 napos ünnepségen szombaton Budapesten. Az ünnepség elnevezése arra a 100 napra utal, amely még hátra van a honvéd tisztjelölteknek a tisztavatásig. A Ludovika téren a Nemzeti Közszolgálati Egyetem épülete előtt a vezérkari főnök a tisztjelöltekhez szólva kiemelte, bármi történjen az elkövetkező 100 napban, bármilyen kihívás elé is állítja őket a sors, egyetlen felelősségük van, a hazát szolgálni mindenáron. Ez a felelősség nem elvont fogalom, ez konkrét döntésekben, mindennapi tettekben és adott esetben áldozatokban nyilvánul meg. A hazaszolgálata azt jelenti, hogy készen állunk megvédeni mindazt, amit közös értékünk, a biztonság, a szabadság és Magyarország jövője, emelte ki. A budapesti lakásvásárlók már csak 23%-a vásárolt befektetési céllal az idei évben, derül ki egy nagy hazai ingatlanos cég elemzéséből. A budapesti piacot tavaly még a befektetők diktálták, ma már az első lakásvásárlók. A budapesti tranzakciók adatai egyértelmű trendet mutatnak. Januárban a vevők 32, februárban, márciusban 28, áprilisban pedig már csak 23%-a vásárolt befektetési céllal. Az átrendeződés elindítója egyértelműen az Otthon Start program volt. A budapesti vevők 38%-a élete első ingatlanát szerezte meg most áprilisban, ami a tavalyi év azonos időszakához képest több mint kétszeres arány. Menetrendváltozásokra kell számítani a Váci és az esztergomi vasútvonalon, mert helyreállítják a korábban megrongálódott váltót. Az esztergomi vonatok fővárosi végállomása a nyugati pályaudvar helyett Angyalföldre kerül, a veresegyházi járatok pedig Rákospalota Újpestről indulnak. A Szobi vonalon a Z70-es és minden második S70-es vonat a teljes útvonalon a nyugatiig jár. A nemzetközi vonatok napközben a keletiből vagy Vácról indulnak. A Dunakanyarba induló kerékpárosoknak a teljes útvonalon közlekedő Z70-es vonatokat, vagy a H5-ös hévet ajánlják.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most indul a Slágerkult, a legnagyobb slágerek változat.

0: ez. A Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazinműsorunk, ahol ma is inspiráló beszélgetéssel valódi értékkel érkeztünk. Budapest és a vétel között, mindig mondom, Pezsgő kulturális életének a legjavával. Kedves hallgatóink, üdvözlöm Önöket, Esmiller András vagyok, örülök, hogy itt vannak. Igen, ismét elhoztam a vétel között kulturális aktualitásait, és pontosan tudják, hogy estéről estére olyan alkotókkal beszélgetek ebben a műsorban, akik így vagy úgy, de hatással vannak, vagy hatással tudnak lenni a kulturális életre. Szulák Andreát nem először, nagyon remélem, hogy nem is utoljára látom vendégül ebben a műsorban, amikor jön, én mindig elmondom, hogy és az a hölgy, akinek a mai napig idézgetik a dalait filmekben, hétköznapokon, lásd, nem Harapa néni és társai, az nagyon is hatással tud lenni a kulturális életre, de már sokkal korábban.
2: De én ezeket csak most fedezem fel. Legalábbis örülök, hogyha így látod, és nem így értem.
1: Örülök
2: meg. Nem így. Én nagyon köszönöm, hogy itt lehetek.
1: Mindig
2: és
1: jó,
2: nagyon jól esik, hogyha így gondolkodol rólam, vagy így tartod a dolgot rólam.
1: Elcsíptem egy beszélgetést, ne haragudj, bocsánat, szabad ne feled. Somogyi Zolival, a kollégámmal beszélgettetek, és te azt mondtad, hogy ajándék például a szülői szerep.
2: Igen.
1: Ennek az országnak meg ez az ajándék, hogy Szulák Andrea van nekünk.
2: Jaj, Andrés, ne hozzá.
1: Ez jutott eszembe.
2: Zavarba jövök. Figyelj, én nem tudom, én valahogy ilyen szorgos hangyaként tekintek magamra, aki soha nem ilyen kivételezett dolgokra gyúrt, tudod? Tehát nem kitüntetésekre, meg óriási nagy arénás detonációkra gyúrtam, hanem a mai napig tele van a naptáram, és egészen pici településekre is elmegyek, hogyha hívnak. És természetesen...
1: Hívnak,
2: és én nagyon nagy szeretettel megyek, mert nem tudom, valahogy én egy kicsit ilyen misszióként tekintek a hivatásomra, nem. Ahogy te mondtad az előbb itt a beszél, ez nem munka.
1: Igen.
2: Ez egy küldetés, tudod, és lehet, hogy ilyen túlságosan szerénynek, meg ilyen nyálasnak tűnik, amit mondok, de valahogy így vagyok. Tehát így vagyok bekötve. 19 éves korom óta csinálom ezt, és azóta ebben én soha nem méricskéltem, hogy mit szabad nekem, és mit nem.
1: Meg akkor eszedbe sem jutott 19 évesen, hogy ez hova fejlődhet?
2: Álmaim voltak, de soha nem tevékenyen nem gyúrtam rá ezekre az álmokra, tehát hogy ezek mindenképpen az én hatáskörömön belül megvalósuljanak. Mindig úgy gondoltam, hogy van egy felettem álló hatalom, amit nevezhetünk Jóistennek, nevezhetünk Sorsnak, aki pontosan tudja, hogy milyen ösvényekre kell engem ráterelnie. És mivel elég kalandvágyó lány vagyok, és voltam, és leszek is, ezért soha nem ugrottam élen ezek elől a feladatok elől.
1: Hanem inkább beleugrottam.
2: Bele! Nyakig, persze. És ma is ezt csinálom, hogy egy csomó olyan érvényesülési lehetőség, ami ugye az ember előtt, mint ilyen kísértés megjelenik, azokat én gyönyörűen kikerültem. Tehát nem, nekem van egy saját belső értékrendem, egy óramű, ami szerint működöm, és egyelőre még lekopogom, még működik, tehát nem kellett soha
1: sehova. Tehát az ösztöneid nem hagytak cserben.
2: Nem kellett betagozódnom, nem kellett olyan barátságokat kötnöm, amikhez nem volt gyomrom, nem kellett olyan emberekkel kapcsolatban maradnom, akik leszerepeltek előttem, és csinálom tovább a dolgomat. Nem mutogatok senkire, nem kérek számon senkin semmit, csak a saját dolgommal foglalkozom.
1: Beleültetted a bogarat az előbb a fülembe, azt mondtad, voltak álmaid, de azokhoz az álmokhoz képest megélni az összes évtizedet milyen volt?
2: Hát figyelj, lubickolok benne. Egyrészt az abban, hogy még élek. Másrészt abban, hogy úgy tudok élni, hogy jól érzem magam benne. És attól érzem jól magam benne, hogy van egy generáció, sok generáció, mint például a tiéd is, akik szeretettel gondolnak rám. Tehát a munkásságomra, a jelenlétemre, a lényemre nem undorodva, vagy felháborodottan. Tehát én nem akartam soha megosztó lenni.
1: Mert nem adtál rá okot.
2: Mert nem akartam megosztó lenni, pedig biztos, hogy azt mondta nekem a Friderikus Sándor, hogy maga sokkal többre vihette volna, hogyha nem ennyire eszes. És mondom, tudom, de nekem ez így jó.
1: De mi van még ennél több egyébként?
2: Mi? Andrés. Hát azért néz körül. Itt azért nagyon sok minden lehetett volna az elmúlt évtizedek alatt. Ha belegondolsz, tulajdonképpen az én generációm, az úgynevezett rendszerváltó generáció, vagy legalábbis mi azt hittük magunkról, szerintem ez nem pontosan van így, nekünk egyebet sem kellett csinálni itt az elmúlt évtizedek alatt, mint alkalmazkodni az éppen adott lehetőségekhez. Volt, aki nagyon ügyesen, sikeresen tudott alkalmazkodni, volt, aki kihullott ebből az úgymond versenyből, és volt, aki ott szépen a közép mezőnybe eltotyorog, ez vagyok én, tehát jöhet eső, jöhet szél, én megyek a saját tempómban tovább.
1: Megint akkor egy picit vissza kell, hogy utaljak a Somogy is elcsípett beszélgetésre, akinél a Zolinak mondtad, hogy miért nem szólt arról, amikor például meg kellett élni a Nem harap a néni is, meg a Szelavis korszakot, hogy az egy korszakalkotó valami volt, mert hogy te nem így élted meg.
2: Egyáltalán nem így éltem meg. Én azt hiszem, hogy az idő igazolja vissza az én kis munkásságomat, vagy az én letéteményeimet. Abban a pillanatban nem éreztem azt, hogy engem sztárolnának, vagy hogy olyan kiváltságos helyzetet teremtenének körülöttem. Nem is nagyon játszották a lemezeimet, mert azt mondták, hogy hát ez nem rádióbarát. Nem nagyon hype-oltak engem. Mindig voltak olyanok, akiket előrébb tettek a sorban. És én ebben megtanultam együtt élni. Talán ez nevelte engem arra a bizonyos attitűdre, amit itt az előbb vázoltam, hogy ha nem lehet úgy, ahogy akarom, akkor úgy akarom, ahogy lehet.
1: De közben ők lehet, hogy nem kaptak legendás szerepeket színpadon, lehet, hogy nem volt primetime-os műsoruk televízióban, tehát hogy arra vagyok kíváncsi, hogy az élet az végül is valahol egységre játszik, egyensúlyra.
2: Arra jöttem rá, hogy én nagyon szeretek dolgozni. Tehát engem mindig, én akkor mindig akkor kerülök balancba, ha dolgozhatok. És ez alatt nem csak az előadó művészetet értem, hanem akár a hétköznapjaimat, amikor női, anyai, háziasszonyi feladataimat látom el. Tehát, hogyha én képtelen vagyok csak úgy ülni és nézni ki a fejemből, mindig kell valamit csinálnom.
1: Hát és csinálsz is valamit. Most hát is azért jöttél egyébként, mert a millió elfoglaltságod mellett egyébként vállaltál egy nagy koncertet is, nem is akárhol.
2: Igen, mindig az unszolásnak engedek, akármilyen bizarról is hangzik, mert szerintem nagyon sokan azt gondolják rólam, hogy én egy ilyen tudatos csaj vagyok, tudod, aki taposom magam előtt az aknákat, és megyek át egy ilyen bozóton keresztül egy macsetével. Nem így van, hanem szerencsére körülvesz egy olyan masszív, nagyon megbízható és nagyon értékes baráti kör, akik ötletelnek körülöttem, csak úgy. Miért nem adott ki a receptjeidet könyvformájában? Én, de hogy adott? Kiadtuk. Miért nem csinálsz egy ilyen, meg egy olyan lemezt? Csináltunk. Miért nem csinálsz egy ilyen, meg egy olyan koncert? Csináltunk. És akkor most ez a koncert, amiről beszélsz, ez is egy ilyen baráti unszolásra jön létre, mert az az én vágyam volt, hogy tudom, másfél évvel ezelőtt legyen egy nagy összefoglaló olyan jubileumi koncertem, ami a pályámon eltöltött, 40 évet öleli fel.
1: Azért mertem a múltról beszélni, mert ha már összefoglaló, akkor
2: abszolút.
1: Miért ne ugrálhatnánk az időben?
2: Abszolút. És a várakozásaimat messze felülmúlta az a bizonyos 2004. december 6-ai Erkel színházbeli koncert, ahol már egy hónappal nem lehetett az előadás előtt jegyet kapni, full telt ház volt, és rettetesen megható volt az egész, és akkor én úgy éreztem, hogy ezt a sok évet ezért az egy koncertért érdemes volt végigcsinálni. És a barátaim is úgy ítélték meg, hogy ez egy jól sikerült dolog, és azóta is folyamatosan szívták a véremet, hogy miért nem csinálunk még egyet, és mondtam, gyerekek, nekem még ez sem sikerült teljes mértékig feldolgoznom lelkileg, de végül is aztán nem engedtem a nyomásnak, hanem azt mondtam, hogy jó, legyen egy jó buli, csináljunk egyet, és ehhez adódott ez a Margit-szigeti lehetőség, ami nekem ugye érzelmileg sok apró szálon kötődöm oda. Nagyon izgulok, hogy jól sikerüljön ez is.
1: Mesélsz az érzelmi szálakról?
2: Te figyelj, gyerekkoromban én már ott statisztáltam opera előadásokban. Még anyukám is volt ott velem együtt. Ezeket ilyen kalandként éltük meg. Aztán az évtizedek alatt volt egy csomó olyan projekt, ami ott a szigeten valós musical előadás, nagyszínházi programok, rengeteg koncert, tévéfelvétel, mit tudom én még mi minden, és ezeknek a lenyomata mind ott van az emlékeim között, és és úgy gondoltam, hogy zárt térben már sikerült valami olyasmit adnom, amitől én is gazdagodtam. És tudod, én egy kalandvágyó lány vagyok, ezt már sokszor elmondtam, most 19-re lapot húzok, hasszoljon, legyen szabadtéren. Most az elemekkel kell majd megküzdeni.
1: No, tehát kedves hallgatóink, Margit-szigeti szabadtéri színház, vagy színpad, kinek hogy tetszik, de hát színházról van szó. A dátumot még nem mondtuk el.
2: Június 6. Ez egy ilyen szinte kabbalisztikus szám, hogy 2026-06-06, de én nem félek.
1: Ezektől
2: a számoktól. És talán még csak annyit mondanék el, hogy ha már említettük ezeket az intim szálakat, hogy olyan vendégeket hívtam el a barátaim közül, akiket nagyon szeretek, nagyon közel állunk egymáshoz. Wolf Kati, Veréb Tomi és Molnár Ferenc Karamell lesznek a vendégeim, illetve évtizedek óta a hű, harcos és tettes társaim a Stúdió 11 fog kísérni.
1: Szeretjük mindannyiukat. Előre elnézést a kérdésért, ezt egyszer Deák Billnek föltettem.
2: Hogy hány kiló vagyok, nem mondom.
1: Hogy majdnem rám borította az asztalt a Bill, hogy merek ilyet kérdezni, de őszintén érdekel, egy Szulák Andreának miért kell vendégeket hívni egy koncertre?
2: Nem kell.
1: Te magad elviszed a sót.
2: Nem kell.
1: Igazándiból gesztus feléjük?
2: Egyrészt egy gesztus feléjük.
1: Vagy a közönségnek is egy gesztus?
2: A közönség felé én nem gondolnám, hogy különösebben még turboznom kellene az adni vágyásomat, mert hiszen az egész koncert arról szól, hogy örömet okozzak nekik. Van és volt közös dolgunk ezekkel a vendégeimmel. Tehát a Veréb Tomival egy olyan duettet fogunk énekelni, amit az Operettszínházban énekeltünk már a Szépség és a Szörnyetek című musicalben. A Karamell néhány évvel ezelőtt szintén írt egy musicalt, amelyben én kaptam egy kis szerepet, amit nagyon-nagyon a szívembe zártam és őrzöm. Ezt a dalt is el fogjuk énekelni. A Wolf Katihoz szinte kislánykora óta a barátság fűz, még az apukájával is dolgoztam együtt. Vele pedig egy igazi nagy, ikonikus Barbra Streisand duettet fogunk előadni, tehát ezek nem véletlenszerű összekapcsolódások, hanem nem egy hakni, hanem valamiért visszaemlékszünk néhány régmúlt közös pillanatra.
1: Ha már egyébként is egy összegzésről van szó. A másik, amivel felszoktam idegesíteni a művészeket ebben a műsorban, hogy nekem az a fejlővésem minden egyes koncertnél, hogy mi az első dal. Ha van intro, akkor az intro utáni első. Lehet spoilerezni? Azt te már tudod, hogy mi lesz?
2: Igen. De hát a koncert címe is ez. Az élet az úr.
1: És azzal kezded? Ezzel a nagyévű dallal?
2: Hát igen.
1: Na, akkor megalapozod.
2: Az egész tulajdonképpen egy kicsit ott, tudod, valaki megkérdezte, hogy az én pályafutásom, tehát én hogy dolgozom fel a sikert és a sikertelenséget, és akkor mindig el szoktam mesélni, hogy én nekem volt időm hozzászokni mind a kettőhöz. Mert nem tegnapról holnapra lettem ismert, hanem nagyon-nagyon sok kis építőkőből rakódik össze ez a felépítmény, amit most Szulák Andreának hívunk. Ebben annyiféle mérföldkő volt, Oroszlán király, Kszéni Aláz, Nem harap a néni, sorolhatnám, aztán jöttek a színházi szerepek, tehát, hogy nem az volt, hogy tegnap megnyertem egy tehetségkutatót, és holnaptól kezdve az egész világ a lábaim előtt hever. Én a mai napig nulláról kezdem el a koncertjeimet. Nagyon izgulok mindegyik előtt, tök mindegy, hogy az egy félórás fellépés, vagy másfél órás önálló koncert, és mindig úgy megyek be, mintha soha senki sehol engem még nem hallott volna énekelni. Nem tudok másképp.
1: Tehát bizonyítani kell. A tegnap sikere az nem?
2: Nem.
1: Számít?
2: Nem. És megtapasztaltam azt is, hogy az a fajta túlzó magabiztosság, ami már arroganciába hajlik, az utána mindig elbukik. Tehát inkább legyen az ember visszafogottabb, inkább legyen egy kicsit bizonytalanabb, és akarjon bizonyítani, mert valahogy az mindig jobb energiákkal működik a közönség felé, szerintem.
1: No, egy-két kulisszatitkot és szakmai kulisszatitkot árulj el, kérlek. Nem vagyok zenész, műkedvelő vagyok, fogalmam nincs ez, hogy működik. Tehát amikor te egy ilyen nagyon nagyívű dal, ahol persze valamennyi dalodban nagyot kell énekelni, de ebben talán még nagyobbat, nem? Vagy csak én gondolom azt?
2: Mi a kérdés?
1: Az élet az úrban, hogy ez hogy van ilyenkor? Persze, be vagy énekelve, ugye úgy kezded el, de hogy ez nálatok énekeseknél nem úgy van, hogy fel van építve, hogy majd itt tudom, hogy az ötödik dalnál jön, ahol nagyon meg kell erőltetnem magam. Egyáltalán neked meg kell, na ez a kérdés lényeg, hogy meg kell erőltetned a hangszálaidat? Hát tehát az nem úgy van, hogy te kaptál egy tehetséget, és akkor bármikor kiénekelsz bármilyen magasságot.
2: Egyfelől így van, másfelől azért ezzel kell dolgozni. Tehát azért ez egy izom, köteg, a hangszalag, ezzel kell foglalkozni, erre vigyázni kell, de nem úgy, hogy nem iszol hideg vizet, meg nem eszel fagyit, meg hát, nyilván vannak, akik érzékenyebbek, nekik ez probléma. Én egy strapakanca vagyok, tehát én lovon és trapézon, napra kötve, víz nélkül, mindenhogyan bírom az éneklést, de gondolkodnom kell abban, hogy bírjam. Az Erkel Színházi koncertemen 2:20 énekeltem végig úgy, hogy egy korty vizet nem ittam. Kinnált a takarásban a munkatársam, aki azt mondta, hogy figyelj, te nem vagy normális. De ne haragudj, nem értem rá. Aha. Tehát én ott kitöltöttem az időt. Nyilván van egy íve egy ilyen koncertnek, de az én esetemben pontosan ezek miatt, a lépcsők miatt, amit már az előbb elmondtam, nem lehet válogatni. Tehát nem lehet, majd mire beéneklem magam az 5.-6. számba, addig eléneklek valami sablonosat. Ugyanis nekem mindegyikbe ki kell vágnom a rezet. Ezt szokták meg tőlem, és én erre lettem idomítva, hogy egy szerepnél, hogyha mondjuk egy nagyívű dallal kezdődik egy előadás, akkor egy nagyívű dallal kezdődik. Tehát ott nem mondhatom, hogy kicsit várjatok még, mert még nem vagyok ott. Ott kell, hogy legyek.
1: Jó, és CD minőséget kap.
2: Megpróbáljuk.
1: A kedves közönség. Sláger FM a legnagyobb slágerekkel, változatosan ez továbbra is a Sláger FM, amit hallgatnak, és a Slágerkult című magazinműsor. Örülök, hogy itt vannak, Szulák Andrának még inkább örülök, hogy megtisztelt itt a stúdióban, és beszélgethetünk. Hát olyanokról, amiről minden nap nem tudunk beszélgetni, de milyen jó, hogy most ezt így elővehetjük a teljes életpályát nézve. Én mindig mondom neked, szerettem a könyvedet, ami rólad szólt, azzal is egy úttörő dolgot vittetek végbe, ugye.
2: Az is egy baráti unszolása történt egyébként.
1: Na, de hogy minden, ami történik, még ha baráti unszolása is, és akkor itt az átok vagy áldás kérdése jön, hogy úttörőnek lenni. Melyik? Mert te azért sokszor voltál az.
2: Sose gondolkodom. Figyelj, én tényleg a vakrepülők magabiztosságával futok neki úgy az ablaküvegnek, hogy csak úgy csattan. Nem szoktam én ilyeneken gondolkodni. Én a kalandokban gondolkodom, Andris. És ha visszamegyünk erre a Somogyi Zoli féle beszélgetésre, aki ugye az anyaság témájában kérdezgetett pár dolgot tőlem, én az anyaságomra is egy őrületes, élethosszig tartó kalandként tekintek. Nem vagyok egy ilyen nehézkes ember, és ezért sokan nem is kedvelnek engem, mert sajnos itt kis hazánkban az a divat, hogy mindenbe úgy bele kell úgy nehézkedni, úgy bele kell szomorodni, hogy nagyon komolyan kell venni, meg úgy nagyon ki kell módolni. Hát én nem ez vagyok. Én megyek, repülök, csinálom, esek, kelek, puffanok, nem számít, fölállok, leporolom magam, és sokkal gazdagabb így az én életem, mint hogyha előre kimatekoznék mindenféle lépést, hogy fú, most nem szabad nekem műsort vezetni, mert hát hogy jövök én ahhoz, hogy egy Vitrai Tamás után, vagy egy, fel sem tudom sorolni, ki mindenki után én majd ott ülök és beszélgetek. Nem számít, mert ott én ülök, és beszélgetek. Ja, hogy van ott kamera, és egyébként meg nem tudom hány millió ember nézi. Ja, hát az ő dolguk. Aha. Hát ha nem akarja, majd elkapcsol onnan. És ugyanígy vagyok a koncertekkel is, hogy nem erőltetem ezt a mindenáron való... Elmondok egy példát. Rábeszéltek arra, hogy januárban legyen az Arénában egy nagy koncertem. Féltem tőle, mert én nem gondolnám magamról, hogy én rám 15 000 ember egyszerre kíváncsi. Nagyon sokat filóztam rajta, hogy ez szabad-e, és aztán úgy döntöttem, hogy nem szabad. És lemondtam. És akkor jöttek a jó indulatok, hogy hát úristen, biztos azért, mert nem, azért, mert én úgy döntöttem, hogy nem kockáztatom, hogy kinevettessem magam, hogy ellézeng ott mondjuk 4000 ember, ami akkor is egy irgalmatlan nagy szám, de egy 15 000-es torna terembe az gáz. Tehát az a helyes én pozícionálás, hogy meddig terjedek én, és honnantól kezdve ciki a bevállalás, az azért mindig itt van hátul a fejemben. Nem fogsz tudni rám osztani Júliát, csak Dajkát. Érted? Mert látom magam, van egy belső, meg egy külső tükröm, és nagyjából...
1: Egy önálltatás sosem volt.
2: Nem.
1: Jó, hát szerintem sok mindentől megkímélted magad.
2: Remélem.
1: Pont ezzel a hozzáállással.
2: Talán ez az egyetlen önvédelmi fegyverem, az összes többi az, az már-már a, az önsorsrontásig visz, mert ennyire nem vagyok ilyen uh-huh. kimódolt mesterkért valaki.
1: No, 2026. 6.-6. Senki ne felejtse el, kedves hallgatóink, Margit Szigeti szabadtéri színpad, egy nagyon komoly összegzés. Az összegzésben a Neoton is beletartozik?
2: Nem, most nem. Nem. A Neotonban igazándiból egy gondolatnyi szünet van csupán, hiszen nem én vagyok a Neoton. Őt Csepregévának hívják. És ezt én mindig is tiszteletben tartom.
1: Akkor is volt az a lemez, és volt, tök jó lemez volt.
2: Tök jó lemez volt, és nagyon-nagyon hálás is vagyok azokért a pillanatokért.
1: Szalad a külváros az volt?
2: Szalad a külváros, meg volt ott még más is, megszületett a trónörök, és hát volt ott egy-két jó nót. Igen,
1: volt a címe,
2: igen. De akkor is úgy gondolom, hogy ezzel a, úgy mondjuk szakmailag, hogy goodwill-lel én nem haknizom. Tehát a Neoton az igenis, az Neoton és az Csepregéva, akit én nagyon-nagyon kedvelek, és nagyon jó barátok vagyunk.
1: Megértettük, Bardóczi Gyuszi járt itt, és azt mondta, hogy élet egyik legjobb lemeze, amint dobolt.
2: Édesem, szeretem őt is.
1: Annak idején. No, de minden más meg lesz.
2: Nagyon sok
1: korszakokra
2: minden lesz.
1: Korszakokra bontva, vagy hogy képzeljük el?
2: Igen, tehát gyakorlatilag egy ilyen időrendi kronológiában megyünk végig az elmúlt évtizedeken, és legfőképpen azokon a slágereken, amik rajtam számon kérhetőek. Tehát amikre tényleg emlékszik a rádióhallgató, a koncertközönség, vagy akár a színházba járó emberek.
1: A Szelavi az melyik le? Hol lesz a műsorban?
2: A Szelavi a saját helyén lesz, egy pont egy olyan vákumban született meg az a dal, illetve az én életemnek egy olyan epizódja, amikor pont az átmenet volt a lakmertartó és a bőrsort, valamint a színházi bordófüggöny között. Egy nagyon érdekes...
1: Egy elegáns átmenet, vagy nem feltétlenül?
2: Átmenet nincs, nem az, hogy elegáns, vagy nem elegáns. Én akkoriban pont rájöttem arra, hogy ma-holnap ez a pop karrier, meg a pop színpadokon való kamaszlányként való létezés nem biztos, hogy jól fog állni. Tehát akkor már elmúltam azért 30, és akkor még egészen más volt a zenei környezet. Tehát voltak az MTV-ben működő nagyon fiatal előadó művészek, és volt a nagy generáció, tehát az igazi nagyok. És én valahol a kettő között voltam, már kifelé menet ebből a úgymond fiatal kodásból, de még nem érkezett, tehát nem voltak látható nyomai, hogy ez hova fog vezetni, hogy akkor majd más műfajban, akár jazzben, vagy akár valami más alternatív válfajában a popzenének fogok működni, és nem is nagyon sok felkérésem volt akkoriban pont, hát ennek is megvannak a maga háttérinformációja, amit most hosszasan nem szeretnék elemezni, és ebbe telefonált.
1: Meg
2: fogom. És ebbe telefonált bele Dés Laci a következő mondatával, hogy azt mondták a stúdióban, hogy tavaly jól énekelsz, csak szerintem mindig olyan szarokat. Ebben kvázi felajánlott, hogy énekeljek el egy igazán nagyszerű dalt, meg is bátorodtam nyilván ettől a segéd mondattól, és ez lett a Szelavi. Ez lett a Szelavi, és tulajdonképpen szinte ahogy megjelent a film, teljesen váratlan helyekről érkeztek telefonok, hogy színházi feladatokkal elkezdtek engem megkeresni.
1: És akkor elindult egy új.
2: Elbizony.
1: Irány.
2: El.
1: De ha már film, ugye a Belédestem
2: című. Igen.
1: Cameo szerep számodra, de hát tele van Szulák Andi dalokkal.
2: Hát figyelj, ez nagyon...
1: Úgyhogy most az a generációs megismerheti, aki eddig nem?
2: És akkor itt döbbentem arra rá, hogy most már én egy öreg asszony vagyok tulajdonképpen. Figyelj, nagyon jó dolog, hogy a világ tükröt tart az ember elé. Szerintem egyetlen egy dologtól tartok, és mindig is nagyon szem előtt tartottam, hogy ne váljon az ember időskorára saját maga karikatúrájává. Tehát nem hiszek abban, hogy a kort le lehet tagadni, ráadásul a Wikipédia nem felejt, pontosan tudja, mi
1: nézi mindenki. Azt bárki?
2: Hogyne, hát az embereket érdekel. Figyelj, hány éves, és még mindig neked, él?
1: Akkor most tök őszintén, ezek fogalmam nincs hány éves, hogy soha meg nem néztem a Wikipédiát. Tehát, amikor te mondtad, 22 éve találkoztunk először.
2: Tippelj, szerinted
1: mennyi? Tudom, nem is érdekel, ugyanannyi vagy. Tehát nekem 22 éve a Szulák Andri ilyen. És most nem puncsolásból.
2: Köszönöm.
1: Már úgyis itt ülsz. Hanem ezt csak mondom, hogy ilyen örök fiatal, tehát kortalan.
2: Anyukám is ilyen volt. Tehát mi fiatalosan öregszünk, és én ezt nem szeretem, vagy nem félek kimondani. Nem félek kimondani azt, hogy igen, én már egy javakorabeli előadó művész vagyok, akikre szerencsés esetben generációk emlékeznek. Egyszer egy kiadóban elmentünk egy lemeztervünkkel a barátaimmal, aki visszadobta a lemezt, és közölte, hát ez nem tetszik neki, mert az emberek, akik lemezeket vesznek, életérzést akarnak a pénzükért kapni. Na, ez a lemezem lett életem második aranylemeze, ami ráadásul egy jazz lemez volt. Valószínű, hogy nem volt a kiadónak ebben akkor igaza, mondjuk ő már nincs is a pályán, én meg még mindig.
1: Na, hát ez a lényeg.
2: Tehát, hogy azt gondolom, hogy azok, akiknek fontos vagyok, azok az életük bizonyos szakaszában valamilyen olyan impressziót kaphattak a dalaim, vagy a jelenlétem által, amire örömmel emlékeznek. És akkor nekem már megérte az egészet végigcsinálni.
1: Na, erről a lemezről például mennyi dal lesz?
2: Lesz egy.
1: Lesz,
2: erről is egy. Tehát tulajdonképpen mindenből lesz egy kicsike. Jó,
1: kicsi szemezget. És a Máté Péter lemez?
2: Arról is természetesen, persze. Hát azt a mai napig énekli velem a közönség. Ezek örök klasszikusok. Ahogy a Cserháti dalt is fogok énekelni, a Zsuzsára emlékező, aki nekem nagyon fontos.
1: De Cserháti miért volt neked fontos? Ezt akartam kérdezni.
2: Barátok külön. Voltunk.
1: Aha.
2: Egy helyen dolgoztunk, egy időben, a Hotel Béke Orfeumában, és nagyon sok közös nyelvet beszéltünk együtt. Zeneit is, emberit is, asszonyit is, mindenfélét. Nagyon szerettem őt, és nagy fájdalmam volt, amikor egy időben teljesen tudatosan eltűnt mindenkinek az életéből, majd aztán nagyon tudatosan visszajött, és ugyanott tudtuk folytatni, ahol abba hagytuk. És nagyon fontos mondatai vannak még most is a fülemben.
1: Ja, amik úgy viszel magaddal. Igen, nekem egyszer adatott meg, hogy a konyhájában ülhettem, és egy levest főzött. Nekem ott az Akácfa utcában. Aztán végén én írtam az életéről szóló könyvet.
2: Komolyan, ezt nem is tudtam.
1: Majd a végén mondok.
2: Jó.
1: Még egy-két dolgot, de hogy például az ő tőle mit énekelsz? A Cserháti.
2: Mindent nem fogok elszpoilerezni.
1: Na, akkor már az derüljön ki ott a Margit-szigeten? Így. Mert tudom, hogy benne vagy Cserháti műsorokban is, tehát sok olyat láttam, ahol cserhátisztok. Nehezek az ő dalai? Vagy neked, a te hangoddal nem nehezek?
2: Szerintem nehéz dalok ezek, bárkinek a hangjával nehéz dalok, ezek mutatvány dalok, hiszen a Zsuzsának a képességei abszolút nem átlagos, nem hétköznapi képességek. Látom, hallom, hogy mostanában sok fiatal felfedezi az ő munkásságát, aminek
1: hát igen, boldog-boldogtalan énekli, csak szerintem igen, ahhoz csak azért kell hang.
2: Én megértem, hogy nagyon sok fiatal is szeretne láthatóvá válni, és ez egy olyan farvíz, amiben jó dolog evezni. Ha valaki nem ismerte a Zsuzsát, meg valaki ismerte, annak meg azért jó, mert például én missziómnak tekintem azt is, hogy az ő emlékét ápoljam, és bizonyos álságos dolgokat levegyek az ő emlékéről. Uh-huh. Ő egy klassz csaj volt, nagyon jól énekelt. A szíveméjén ő mindig is szerintem egy session énekesnő volt. Ő nem uh-huh. igazán élvezte a nyilvánosságot. Ő a zenét imádta, a zenében létezett, az volt neki az oxigén, az volt a vérkeringése. Az, hogy ezt még esetleg emberek nézik, vagy hallgatják, hát jó, hát ha nagyon muszáj, de igazándiból ő csak a zene működtette.
1: Ugye az ember érik idővel, mindannyian, de az, hogy egy dalt milyen érzésekkel énekelsz, nagyon másként nézel ma már egy évtizedekkel ezelőtti dalodra? Tehát más érzelemmel nyúlsz hozzá?
2: Nem.
1: Mondjuk, ha nem harap a nénihez?
2: Nem, ugyanis én még az a generáció vagyok, aki közvetítek. Uh-huh. Tehát mi nem hangszerművészek vagyunk, akik a különféle díszítésekkel, virgázásokkal térdekényszerítjük a hallgatóságot, hanem én még azt tanultam, hogy a dalok arra jók, hogy érzelmeket, gondolatokat, hangulatokat közvetítsen. Éppen ezért én nem mindig szeretem túl díszítgetni a dalokat, hanem szeretem, ez olyan dolog, én ki vagyok például az újra gondolt ételektől. Tehát egy paprikás csirkét nem kell újra gondolni, az csak marha jól meg kell tudni csinálni, szerintem. Okay. Tehát egy dalban nem kell mindenféle virgát belevinni azért, hogy azt higgyék, hogy fú, most ez mekkora mutatvány. Önmagában tartalommal megtölteni és úgy átadni, már az is mutatvány. Uh-huh. Tehát én ebben hiszek, és én erre törekedtem kis csikókoromtól kezdve, engem a Magyar Rádióban tanítottak meg magyarul énekelni, óriási nagy klasszikus hangmesterek, akik például a Cserháti Zsuzsával is rengeteget dolgoztak együtt, és ők a sallangokat, meg a manírokat, meg a felesleges cirkalmakat, azokat mind lecsiszolták rólam, rólunk. Inkább a közlendő volt a fontos.
1: Ha innen jut eszembe a Stúdió 11-el, nagyon jó a kémia, ha már ennyi éve?
2: Igen, én őket nagyszerű zenészeknek tartom, és csodálatos az a törekvés, hogy ugyan már nincs meg az ő bázisuk, a klasszikus magyar rádió, ennek ellenére ilyen alapítványi formában életben tartják ezt a formációt, és hát jobbnál jobb zenészeket tömörít ez az együttes, úgyhogy rájuk mindig számíthatok, ahogyan ők is rám bármikor.
1: Mert azért te jössz-mész, ugye a előadóként, kérdeztem, amikor megérkeztünk, hogy milyen volt a legutóbbi fellépés, és ott is másokkal játszottál, ott nem ők voltak.
2: Igen.
1: De nyilván nem mindegy, hogy az ember kivel lép fel. Van olyan, amikor nagyon mellé megy? Mert nem tudnak követni, vagy mi kell egy énekesnőnek igazán, hogy működni tudjon a színpadon?
2: Hát, hogy más énekesnőnek mi kell, arról nem
1: neked,
2: tudok.
1: Neked.
2: Nekem mi kell? Ugye rólam mindig azt mondják, hogy mert én határozott vagyok, meg olyan kemény vagyok. Meg... Nem. Én csak tudom a dolgomat, ami által megkönnyítem a mások dolgát is. Tehát például egy vadidegen zenekarral elkezdeni dolgozni, az egy őrült nagy kihívás, mert a zene, már bocsánat a párhuzam, olyan, mint a szex. Uh-huh. Tehát, hogyha nem érzed a másikat, akkor az nem lesz jó. De mire egy zenekar ezt megtanulja, az meg időbe telik. Tehát nekem úgy kell oda mennem egy-egy fellépés előtt a zenekarhoz, hogy tudom, hogy mit énekelek, hogyan szeretném, hogy, és viszem magammal őket. Az se baj, hogyha egy picit rontanak benne,
1: na,
2: vagy valami.
1: Kíváncsi, hogy a tiéd a rajtad múlik inkább?
2: Szerintem igen. Uh-huh. Nem is szeretem azokat az előadó művészeket, akik cicegnek, hogy jaj, mellé nyúltál meg, jaj, nem úgy szólt az adóbe, jaj, nem. Én vagyok elől, én viszem el a balhét a hátamon, ti csak segítsetek. Uh-huh. És segítünk egymásnak oda-vissza.
1: Ez a Stúdió 11-eseknek meg kellett tanulni, vagy ráéreztek hamar?
2: Együtt nőttünk fel, együtt nőttünk ki. Szerintem már a hajam lobbanásából tudják, hogy éppen most milyen állapotban vagyok, mennyire kell velem jönniük. És fordítva, hogy én is próbálom őket húzni magammal, amikor úgy érzem, hogy most arra van szükség.
1: Akkor egy jó buli lesz.
2: Hát nagyon remélem.
1: Kedves hallgatóink, június 6-a Margit-szigeti Szabadtéri Színház, Szulák Andrea. Az élet az úr?
2: Az élet az úr.
1: Legyen az.
2: Köszönöm.
1: Hát én azt kívánom, hogy sok ilyen jó élményed legyen. Mert akkor az a mi járunk a legjobban.
2: Hát én nagyon hálás vagyok már ezekért is, amik voltak. Ha még a jó Isten ad egy 30-40 évet, akkor utána
1: nagyon megérdemlet.
2: Jöhet a reptér.
1: Igen, az. Sok csillogó szempárt. Ott a Margit szigeten is, meg mindenhol, ahol
2: köszönöm
1: csak fellépsz.
2: Szépen.
1: Kedves hallgatóink, Szulák Andreát szeressék, kövessék azt a sok-sok energiát, amit beletesz imádott hivatásába, a figyelmükkel viszonozzák szerintem a legtöbb, amit adhatnak. Anditól most elköszönök önöktől, még nem folytatónak a legnagyobb slágerek változatosan, és egy elbúcsúzás erejéig még fogunk találkozni.
0: Ez a Slágerkult.

0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak. Szulák Andreának nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal, Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjobbával. Maradjanak velünk a hírek után is, hiszen újra forognak a legnagyobb slágerek változatosan. Engem Esmiller Andrásnak hívnak, vigyázzanak magukra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Rendben zajlott le a voksolás, közölte a választási iroda elnöke. Személyesen jelent meg a tárgyaláson a házomlásban lebénult egykori balerina. Börtönbe vonult a Questor vezér. Molnár Róbert vagyok. Magyarország alaptörvényének és a jogszabályoknak megfelelően bonyolították le az idei országgyűlési választást, közölte a Nemzeti Választási Iroda elnöke szombaton az országgyűlés alakuló ülésén. Nagy Attila a választásokról szóló beszámolóját ismertetve közölte, a 2026. évi országgyűlési választást több mint 110 ezeren bonyolították le, 10 ezernél is több hazai szavazókörben és mintegy 150 külképviseleten, ami 20 ezer választási irodai tagot és 50 ezer választott, valamint 40 ezer delegált bizottsági tagot jelent. Személyesen jelent meg a tragédia miatt indult büntetőper tárgyalásán Tóth Nikolett, a Jókai utcai házomlásban lebénult egykori balerina. A vádlottak továbbra sem ismerték el felelősségüket. Tóth Nikolett különösen a kivitelezővel szeretett volna találkozni, akinek nyilatkozatai mélyen felháborították. Az egykori táncos bízik abban, hogy a bíróság kimondja a vádlottak felelősségét, még ha ez az ő állapotán már nem is változtat. A tárgyalás maradandó fogyatékosságot, súlyos egészségromlást vagy megszerencsétlenséget okozó, foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétsége ügyében indult. Az Országos Mentőszolgálat Alapítvány életmentő egypercesek címmel indított edukációs kampányt. A sorozatban Zaher Gábor mentőorvos, az alapítvány jó szolgálati nagykövete egyperces videókban mutatja be a legfontosabb életmentő teendőket és azt, mit tehetünk a kritikus első percekben. A cél, hogy minél többen merjenek segíteni vészhelyzetben. Erről Zaher Gábor beszélt a Sláger FM-nek.
3: Alapvetően ezek a videók arról szólnak, hogy laikusként hogyan tud a legisegíteni bajbőtott emberen. És ez miért is fontos? Azért fontos, mert ettől a pillanattól kezdve minden perc számíthat. Egy utánfekvő emberhez odalépve gyakorlatilag annak az esélye, hogy pont egy mentőautó állna tőle 5 méterre, azért az elég kicsinke. És pontosan ezért mindig egy laikus elsősegélynyújtó az, aki nagyon sok múlik az első percekben.
2: A kampány online felületeken érhető el, ahol különböző vízhelyzetek kezelését lehet elsajátítani. A nyári szezon közelettével ismét útjára indul a Retro Istria Express éjszakai vonat, amelyel a nyári autópályás forgalmi dugókat elkerülve és kifejezetten versenyképes áron érhető el az Adria. A járat június 26-ától augusztus 30-áig minden nap közlekedik, közölte a MÁV. A járat a keleti pályaudvarról indul az esti órákban, többek között megáll Székesfehérváron, Veszprémben, Ajkán és Zalaegerszegen is, majd a kora reggeli órákban érkezik a szlovén fővárosba. Esztergom is csatlakozik a Vágatlan Május kezdeményezéshez, írja a kemma.hu. A város több területén ritkában nyírják majd a füvet, hogy segítsék a talaj nedvességének megőrzését és a beporzó rovarok védelmét. Hernádi Ádám polgármester közlése szerint az aszályos időszak miatt különösen fontos, hogy a városi zöld felületek természetesebb állapotban maradjanak, ahol ez lehetséges. A kezdeményezést Gajdos László, a leendő élő környezetért felelős miniszter indította, és már több magyar város is csatlakozott hozzá. Rendőrök szállították el Tarsoly Csabát Budapest második kerületéből, miután megkezdődött a volt Questor vezető jogerősen kiszabott börtönbüntetésének végrehajtása. A korábbi üzletembert 2 év letöltendő szabadságvesztésre ítélték a Soltvadkerti takarékszövetkezeti ügyben. A vádirat szerint a cégcsoport több tízezer befektetőt érintően mintegy 77 milliárd forintos kárt okozhatott.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatos.

hiszed, hogy mindent tudsz már róla, pedig a rímek mögött általában gond van. Minden szóval tört forgattam önmagamban, amíg a bánatomból felépült egy dallam. Most már tudod, ezért nem beszélek róla, ez jobb, ha csak az én szívemet nyomja. Így is

annyira mar meg amennyire akarom, vakarom bőröm sajgó sebeit, lassul a DJ, sercek a bak elé. Sláger, Sláger FM.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Megkezdődött az országgyűlés alakuló ülése, 10 óra után pár perccel átmenetileg nem elérhető az MVM online ügyfélszolgálata. Fejérben is elindul a Magyar Élelmiszerbank Egyesület tavaszi akciója. Köszöntöm a hallgatókat, a Sláger FM híreit és Gáltót Andrást hallják. Megkezdődött az országgyűlés alakuló ülése szombaton 10 óra után pár perccel. A tanácskozást Csőjok Tamás köztársasági elnök nyitotta meg. Az államfő köszöntötte az április 12-i országgyűlési választáson mandátumot szerzett képviselőket, a 11 nemzetiségi szószólót, valamint bejelentette a megbízó levelek átvételét. Csőjok Tamás korelnöknek kérte fel Vitányi Istvánt, akinek átadta az ülés vezetését. A korelnök a házbizottság megalakulásáig vezeti az ülést. A parlament ezt követ elfogadta az alakuló ülés napi rendjét. A 199 fős parlamentben a Tisza pártnak 141, a Fidesznek 44, a KDNP-nek 8, a Mi Hazánknak 6 képviselője lesz. A rendszerváltás óta ez az első alkalom, hogy hétvégén tartják az országgyűlés alakuló ülését, és az első alkalommal választják meg az alakuló ülés napján a miniszterelnököt, a Tisza párt elnökét, listavezetőjét, Magyar Pétert. Többnapos rendszerkarbantartás miatt átmenetileg nem elérhető az MVM online ügyfélszolgálata és az MVM Next mobil alkalmazás. A leállás még csütörtökön reggel kezdődött, és várhatóan hétfő reggel 8 óráig tart. Ez idő alatt az ügyfelek nem tudnak online ügyeket intézni, és az alkalmazáson keresztül számlát sem tudnak befizetni. Az MVM tájékoztatása szerint az előre fizetős mérők feltöltése a kijelölt feltöltő pontokon továbbra is működik, a mérőóraállást pedig telefonon lehet bejelenteni. A szolgáltató a többnapos kiesést rendszerkarbantartással indokolta. Az érintetteknek érdemes a karbantartás idejére más fizetési vagy ügyintézési lehetőséget választaniuk. Fejér vármegyében is elindul a Magyar Élelmiszerbank Egyesület tavaszi tartós élelmiszergyűjtő akciója, írja a feol.hu. A vásárlók ma és holnap 19 vármegyei helyszínen ajánlhatnak fel élelmiszert a rászorulóknak. Székesfehérváron 9, Dunaújvárosban 3, Móron 2 áruházban, valamint több más településen is várják az adományokat. A gyűjtőpontokon tartós élelmiszereket, például tésztát, konzervet, rist, édességet vagy más jól tárolható terméket lehet leadni az élelmiszer bank zöld mellényes önkénteseinek. A felajánlásokból csomagokat állítanak össze, amelyeket helyi karitatív szervezeteken keresztül juttatnak el nehéz helyzetben élő családokhoz, idősekhez, nagycsaládosokhoz vagy gyermekvédelmi intézmények ellátottjaihoz. Esztergom is csatlakozik a Vágatlan Május kezdeményezéshez, írja a kemma.hu. A város több területén ritkábban nyírják majd a füvet, hogy segítsék a talaj nedvességének megőrzését és a beporzó rovarok védelmét. Hernádi Ádám polgármester közlése szerint az aszályos időszak miatt különösen fontos, hogy a városi zöld felületek természetesebb állapotban maradjanak, ahol ez lehetséges. A kezdeményezést Gajdos László, a leendő élő környezetért felelős miniszter indította, és már több magyar város is csatlakozott hozzá. Esztergomban ugyanakkor a közlekedés biztonsági és városüzemeltetési szempontokat továbbra is figyelembe veszik, vagyis ahol szükséges, ott elvégzik a fűnyírást. Pótlóbuszjár a Kisföld alatti egy szakaszán a hétvégén, írja a BKK. Az M1-es metró szombaton és vasárnap csak a Vörösmarty tér és az Oktogon között közlekedik, vagyis az Oktogon és a Mexikói út között nem járnak a szerelvények. A kimaradó szakaszon pótlóbuszokkal lehet utazni. A BKK azt javasolja, hogy aki teheti, más járatokat is vegyen igénybe. Az utasoknak érdemes indulás előtt megtervezniük az útvonalat.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatos

0: A legtöbb zene megszakítás nélkül. Sláger FM.
1: A szerelem, a szerelem sötét verem, beleestem, benne vagyok. Nem látszatok, nem hallatok. Hol vagy te régi kedvem? És én most hol vagyok? Palotám volt a tested, ha nincsen, megfagyok. Kabátom volt a lelked, irigyelt csillagom. Nem takartál már engem, megkövül két karom.

0: a szerelem, sötét verem, beleestem, benne vagyok, nem láthatok, nem hallatok.
1: Ez a Sláger FM.

Ez a Sláger FM.

0: programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, május 12-én, kedden este 19 órától Muzsikusok Kávéháza a Városliget szívében, ott a Magyar Zeneházában, élő cigányzene a Trilla étteremben. Legyen szó vonós cigányzenekarok vérpesdítő dallamairól, vagy bárzongoristák megindító melódiáiról, a magyar városok éttermeit, kocsmáit, kávéházait mindig is átjárta a muzsika. A Magyar Zeneháza kávézójában útjára indult Muzsikusok Kávéháza sorozat, a vendéglátó zenészek világába kalózolja el a közönséget,

0: A kávéházi estek során megelevenedik Krúdi Gyula korának vendéglői hangulata. Jávor Pál, Páger Antal, a bandával mulató hírességek, vagy épp dekadens gentrik kora. A sorozat célja, hogy felhívja a figyelmet egyik legfontosabb hungarikumunkra, a manapság sajnos egyre inkább háttérbe szoruló kávéházi cigányzenére. Ezúttal az élő cigányzenét Varga Jenő és zenekara szolgáltatja. Jenő már kisgyerekkorában mindössze 4 évesen kezdett el hegedülni. Zenei érzékét minden bizonnyal édesapjától és nagyapjától örökölte, hiszen mindketten muzsikusok voltak a családban. Az otthoni tanulévek után a NAP utcai zeneiskolában folytatta tanulmányait, majd tehetsége révén a Tóth Aladár zeneiskolába került, ahol olyan kiváló mesterek irányítása alatt fejlődött, mint Dénes László. Mindössze 14 éves volt, amikor felvételt nyert a rangos bécsi konzervatóriumba, amely új táblatokat nyitott meg előtte, és egyben megalapozta nemzetközi karrierjét is. 16 évesen kezdett el magyar nótát és kávéházi cigányzenét játszani. Pályafutása a Szeged vendéglőben indult, majd játszott többek között a Margit kert étteremben és a méltán legendás 100 éves étteremben vendégeket is hétről hétre elbűvölte. És most a budapestieket is elfogja, méghozzá Magyar Zeneházába látogatókat. Ott a Városliget szívében május 12-én kedden este 19 órától tartsanak vele.
1: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Megalakult az új országgyűlés, megszűnt a Fidesz megbízatása. Budapest is elszenvedője a klímaváltozásnak. Elszálltak a szállásárak a BL döntő miatt. A Sláger FM híreivel Molnár Róbert köszönti Önöket. Megalakult az új országgyűlés, megszűnt a 2022-ben hivatalba lépett Orbán Viktor vezette Fidesz-KDNP kormány megbízatása. A képviselők a történelmi zászlók előtt tettek esküt. Az ezt megelőző mandátum vizsgálat során a megbízó leveleket szabályszerűnek találták, így a parlament egyhangulag 193 igen szavazattal igazolta a képviselők és a nemzetiségi szószólók mandátumát. A 199 fős országgyűlésben a Tisza pártnak 141, a Fidesznek 44, a KDNP-nek 8, ami hazánknak 6 képviselője van. Sopronban vett mintákról igazolta a Greenpeace az aszbeszt jelenlétét, közölte a szervezet. A közlemény szerint a Greenpeace munkatársai április 22-én egy soproni parkolóban végeztek felderítést, ahol egyértelműnek tűnt, hogy a terület aszbeszttel szennyezett, így a Győr-Moson-Sopron vármegyei kormányhivatal vizsgálatát, kármentesítését kérték. Mint írták, a soproni városvezetés a közösségi médiában jelezte, hogy tudomásuk szerint a megadott helyen nem osztrák bányából származó kőzet található. A hagyományos elveket a feje tetejére állította a klímaváltozás, Budapest is elszenvedője a helyzetnek. A 2022-es aszályhelyzetet követően át kellett gondolni a hazai zöld felület gazdálkodást, számolt be róla Budapest fűtájépítésze Bardóczi Sándor, aki szerint az elmúlt években olyan fogalmakat vezettek be, mint a szivacsváros és a vágatlan május, amit most már városvezetők és kormányzati szereplők is zászlajukra tűztek. A főkert és a főváros közös műhelyében új faültetési protokollt dolgoztak ki, amivel hatékonyabban megtartható a víz és javítható a talajszerkezet. Elszálltak az árak a BL döntő idejére. Az Arsenal és a PSG szurkolói mélyen a zsebükbe nyúlhatnak a május 30-ai Bajnokok Ligája döntő idején. Budapesten a szállásárak a csillagos égig emelkedtek. Van, ahol 7-es milliót kérnek egy éjszakáért. Május 30-án Budapest adott hont az európai klubfoci csúcseseményének, az Arsenal Paris Saint-Germain Bajnokok Ligája döntőnek, írja a 444. Ahogy az várható volt, a sporttörténeti pillanat a szállásárakat is a stratoszférába repítette. A népszerű foglalási oldalakon elképesztő összegekkel találkozhatnak a drukkerek. Nem ritka a 3 millió forintos ajánlat egy hétvégére a belvárosban. Pótló busz jár a Kisföld alatti egy szakaszán a hétvégén, írja a BKK. Az M1-es metró vasárnap is csak a Vörösmarty tér és az Oktogon között közlekedik, vagyis az Oktogon és a Mexikói út között nem járnak a szerelvények. A kimaradó szakaszon pótló buszokkal lehet utazni. A BKK azt javasolja, hogy aki csak teheti, más járatokat vegyen igénybe. A Hősök tere és a Deák Ferenc tér között a 105-ös és a 210B busz, az Erzsébet királyné útja és a Ferenciek tere között pedig az 5-ös busz jelenthet alternatívát. A Skander történetében minden eddiginél nagyobb létszámú nemzetközi verseny lesz a május 11-e és 19-e között megrendezendő budapesti Európa-bajnokság. Csabai Attila, az Európai és a Magyar Skander Szakszövetség elnöke az esemény sajtótájékoztatóján kiemelte, 315 kategóriában több mint 1300 versenyző, köztük 150-160 nő részvételére számítanak, ami EB rekord. Csabai Attila elmondta, hogy a 106 magyar skanderes közül 4-en indulnak címvédőként, összességében legalább 30, szerencsés esetben akár 40 érmet vár.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: Ez a Sláger FM. A legtöbb zene megszakítás nélkül.
1: Lotfi Begi. Kollányi Zsuzsi. Dr. Béres. És a régi nyár.

0: programajánló.
1: Hölgyeim és uraim, kedves hallgatóink, május 26-án kedden este 19 órától a Magyar Zeneháza popkulturális klubkönyvtárában, igen, ott a Városliget szívében jön egy nagyon-nagyon népszerű sorozat, a Magyar Album 3M-mel gondosan a végén, már a 14. epizódjával, ismeretterjesztő interaktív pop kulturális klubról van szó, aki összehozza tulajdonképpen az azonos gondolkodású embereket. Ezúttal nagyot szóló zenék lemezjátszó házában jön a Medúza, a Péter Fű, Bori és a Love Band lemezének tulajdonképpen a kivesézése, mert hogy ebben a sorozatban a lemezeket a szerző vagy az előadó jelenlétében a saját élményeinek felidézésével hallgatja meg az összesereglett nép, amelynek egyre bővülő lemeztárából válogatnak ott a könyvtárban, és amely a sorozat alkalmain így egy-egy hazai nagyot szóló zenelemez játszóháza is. A Péter Fű, Bori és a Love Band Medúza című 2025-ös legutóbbi albuma kerül ezúttal oda a lemezjátszóra. Foci, foci, foci, leves, leves, leves, szivar, szivar, szivar és kus. Ez az idézet, a jelmondat ennek az összejövetelnek. Nem ment el az eszem. A menyecskék szókimondóan huncutkodnak, miközben a Love Band a budapesti éjszaka neonfényeiből, a 80-as évek undergroundjából és mai alternatív popból gyúr egy nagyon különleges ártvilágot, ahol test és lélek vitatkozik egymással, miközben a dalok úgy folynak egymásba, mint egy hosszú, felkavaró álom. A hősnő nem csak lebilincsel, hanem maga is csapdába esett. Egyszerre lesz bezárt személyiség, aki mesél hazugságról, mérgező kapcsolatról, kővé dermedt szerelemről, és arról a pillanatról, amikor mindezt mégis el lehet engedni. Ha még emlékeznek a hallgatók, hogyan hallgattunk zenét régen csillogó fekete lemezeken Little Richard énekével, akkor azt is tudják, hogy mit adott a lemezjátszás a zene rajongóinak, és ezt az érzést hozzák vissza a Magyar Album

0: sorozatban.
1: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Visszatértünk Európába, az új kulturális miniszter szerint a katonai hivatásban a lényeg nem a csillag, mondta a vezérezredes. Változik a menetrend a Váci és az esztergomi vonalon. Molnár Róbert vagyok. Magyarország ma szimbolikusan és a tettek mezején is visszatért oda, ahová történelme, kultúrája és szellemisége alapján ezer éve tartozik, Európába, a nyugati értékközösségbe, írta a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős leendő miniszter Facebook oldalán szombaton. Tar Zoltán történelmi és szimbolikus pillanatnak nevezte, hogy az eskütételre május 9-én az Európa napon kerül sor. Mint mondta, ez a nap a béke, az újjáépítés és az összefogás szimbóluma. Magyarország számára pedig a magyar rendszerváltás egy új, talán leglényegesebb fejezetének megnyitását, a békés építkezés kezdetét jelenti. A most megalakult országgyűlés tagjai elődjeikhez hasonlóan jelentős díjazásban részesülnek, miközben munkafeltételeik megteremtéséhez bőkezű költségtérítést is kapnak. A képviselők tiszteletdíja havonta mintegy 2.200.000 forint, ami a tavalyi havi átlagos bruttó kereset háromszorosával egyenlő, írja az Index. A képviselőcsoportok vezetőinek számláira bruttó 4.400.000 forintot. A képviselői alapdíj kétszeresét utolják a tárgyhónapot követő hónap elsején. A frakcióvezető helyettesek, az állandó bizottságok elnökei és az országgyűlési jegyző bruttó 3.700.000 forintra jogosult. Forsthoffer Ágnes házelnök tiszteletdíja bruttó 5.892.000 forint lesz. A katonai hivatásban a lényeg nem a csillag, nem a külsőség, hanem a szolgálat, mondta Bőröndi Gábor vezérezredes, a Honvéd vezérkar főnöke a Ludovika Fesztivál részeként megtartott 100 napos ünnepségen szombaton Budapesten. Az ünnepség elnevezése arra a 100 napra utal, amely még hátra van a honvéd tisztjelölteknek a tisztavatásig. A Ludovika téren a Nemzeti Közszolgálati Egyetem épülete előtt a vezérkari főnök a tisztjelöltekhez szólva kiemelte, bármi történjen az elkövetkező 100 napban, bármilyen kihívás elé is állítja őket a sors, egyetlen felelősségük van, a hazát szolgálni mindenáron. Ez a felelősség nem elvont fogalom, ez konkrét döntésekben, mindennapi tettekben és adott esetben áldozatokban nyilvánul meg. A haza szolgálata azt jelenti, hogy készen állunk megvédeni mindazt, amik közös értékünk, a biztonság, a szabadság és Magyarország jövője, emelte ki. A budapesti lakásvásárlók már csak 23%-a vásárolt befektetési céllal az idei évben, derül ki egy nagy hazai ingatlanos cég elemzéséből. A budapesti piacot tavaly még a befektetők diktálták, ma már az első lakásvásárlók. A budapesti tranzakciók adatai egyértelmű trendet mutatnak. Januárban a vevők 32, februárban, márciusban 28, áprilisban pedig már csak 23%-a vásárolt befektetési céllal. Az átrendeződés elindítója egyértelműen az Otthon Start program volt. A budapesti vevők 38%-a élete első ingatlanát szerezte meg most áprilisban, ami a tavalyi év azonos időszakához képest több mint kétszeres arány. Menetrendváltozásokra kell számítani a Váci és az esztergomi vasútvonalon, mert helyreállítják a korábban megrongálódott váltót. Az esztergomi vonatok fővárosi végállomása a nyugati pályaudvar helyett Angyalföldre kerül, a veresegyházi járatok pedig Rákospalota Újpestről indulnak. A Szobi vonalon a Z70-es és minden második S70-es vonat a teljes útvonalon a nyugatiig jár. A nemzetközi vonatok napközben a keletiből vagy Vácról indulnak. A Dunakanyarba induló kerékpárosoknak a teljes útvonalon közlekedő Z70-es vonatokat vagy a H5-ös hévet ajánlják.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Műsorismétlés következik. És most indul a Slágerkult. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger